0: Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazd nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkezendő percekben Obermayer Ervin István plébános szentbeszédét hallják, amely a Mária Áhítaton hangzott el Kovásznán 2025. január 18-án.
1: Az Úr legyen veletek!
2: Istenem.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondotta a tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, sők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hallatszott, íme a vőlegény, menjetek eléjem. Erre a szüzek minnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szóltak, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vérasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor ezen a szép emléknapon szeretnék itt mondani nektek valamit, akkor nem csak a szűzanyának a példája állít előttünk, hanem magyar nemzetünk egyik kiválóságának, egyik kiváló szentjének az életpéldája is, Árpádházi Szent Margit ünnepe van a mai napon. Minden szentnek, minden szűznek, minden Isten követő léleknek az elsődleges szempontból a példája a boldogságos szűz Mária. Mert az emberek között ő volt a legszentebb, ő volt a legszűziesebb, ha úgy tetszik az evangélium mintájára mondva, ő várta a legjobban a vőlegénynek a látogatását, az eljövetelét. Ugyanakkor a szűzanyát követve a keresztény történelemben is számos olyan nő és férfi akadt, aki szerzetességben akarta megélni azt a karizmát, a szűziességre, a szeplőtelen életre, azokat a dolgokat, amiket a Jóisten a szerzeteseknek, papoknak, megszentelt élet intézményeinek ad át az evangélium által, hogy a példájuk nyomára az emberek higgyenek a Jóistenben, az ő szentségében és mindenek fölött valóságában. Sokszor emberként, hogyha ezt a bevezető gondolatot, alaptételt elgondoljuk, olyan gyermekiek vagyunk, és olyan pórias az életvezetésünk, mert míg várnánk mi is a vőlegényt, és ebben a világban szeretnénk, hogy egy picit jobb életünk legyen, hogy az egzisztenciánk egy picit fölemelkedjen, szeretnénk gyermekeinknek jobb életet nyújtani, jobb életet megalapozni, az e világi sürgés forgásban gyakran belefáradunk, és a lélek munkáját olybá tekintjük. A mai estén ebben az elmélkedésben azon gondolkodtam, időn készültem ennek megtartására, hogy legyen szó a lélek munkájára. Miután mindannyian kidolgoztuk a mai fáradtságos napot, miután mindnyájan elmentünk valakinek valamit segíteni, valami jót tenni ezen a mai napon, a mai este legyen számunkra a léleknek a munkája. Az első pont, amire szeretném a kedves híveknek a figyelmét felhívni, a várakozás. Sokszor, nagyon gyakran eljövünk ide a templomban, egy szent misére, egy szent áhítatra, és gyakorlatilag minden elvárás nélkül jövünk ide, és azon járatjuk a fejünket, az eszünket, hogy mit kell otthon megtennünk, mit kellene még a boldogulás érdekében cselekednünk ezen a földön. Ott, ahol nincsen felkészülés és nincsen várakozás, oda a vőlegény nincs, ahogy megérkezzen. Éppen ezért Árpádházi Szent Margit, de mi több, a szűzanya életében is volt egy várakozás, egy felkészülés. Néhány héttel ezelőtt, amikor az egyik neves ilyen videó megosztó platformot kötyögtettem fölfele, előmbe került egy filmrészlet a boldogságos Szűz Mária életéről. Igaz, hogy a Szentírásban ez nincsen megírva, és pusztán a keresztény hagyományra alapozhatták a filmnek a készítői, amikor megelevenítették a boldogságos Szűz Mária gyermekkorát. A szűzanya ott volt a templomban, e szerint a film szerint ott nevelkedett, és a hagyomány is így tartja, Isten szentélyében, Isten szolgálva imádkozott, és a templom szent dolgait rendezte. És egy ilyen munkás momentumban, pillanatban, amikor a szűzanya fizikailag a kötelességét teljesítette, egyszer csak megjelent egy sötét alak egy árnya sarokban, egy szerecsen ember képében, és megszólította a szűzanyát. És megkérdezte tőle: Mária, miért nincs gondod az evilági élvezetekre, hogy éld jobban a te életedet, hiszen ezen a világon csak egyszer élünk, és hozzáteszem, én úgy élünk, mintha soha nem halnánk meg. És ez az alak, az ördög volt, a sátán. És a szűzanyának a válasza a filmben nagyon meglepő: igazán itt értettem meg, és itt nyertem el a templomban az életemnek az értelmét. Nem kell én a nagybetűs élettel törődjek, mert a nagybetűs élet számomra a Jóisten. Válaszolta a gyermek szűzanya a sátánnak. És ekkor oda jött ebben a filmben természetesen szép kék ruhába, a kék egyébként az istenségnek a szimbóluma, hogy valami isteni van ott jelen, és azt a sötét árnyat Gábor angyal, az örömhír hozója elkergette. Természetesen a Bibliában, a Szent Evangéliumban ez a momentum nem szerepel így tételesen. És fel szeretném tenni a kérdést az elmélkedés első pontjában, hogy vajon nekünk a várakozás megvan-e a mi lelkünkben, szívünkben legbelül. Minden szent misén, amikor az oltárra a mindenható Isten egyszülött fia megtestesül. Megvan-e bennünk a várakozás és a készület, mint az öt okos szűzben a Szent Evangéliumban? Világítottak, nem tétlenkedtek, nem tétlen várakozás, mert nagyon sokszor az evilági embernek a kicsinyes sértődöttsége a tétlen várakozásból születik meg az ember lelkében a Jóisten irányában. Várjuk, hogy a Jóisten valamiféleképpen a mi családjainkban, közösségeinkben mennyországot teremtsen, annélkül, hogy mi bármit is tennénk ennek az érdekében. Várjuk életünk nehéz sarokpontjainak a megoldását a Jóistentől, de mégis az evilági fáradtságokban annyira ki vagyunk fáradva, hogy ezt a Gábriel angyalt, a jó hírhozóját már semmi nem várja bennünk. Kedves jó testvéreim, Szent Margit is, amikor bevonult a kolostorba, a Nyulak szigetére, szerette volna teljesíteni azt, amit az ő édesapja Béla király, édesanyja Mária királyné megfogadtak, hogyha Isten segít nekem, hogy valami jót tegyek az én népemmel, az én családommal, az én életemmel, akkor én egy darabját az életemnek átadom a Jóistennek, beteszem a Jóisten templomába. A második gondolat, amire csak szeretném a figyelmet felhívni, a kedves híveknek házi feladat mind a három pont, mert a papnak a prédikációja soha nem kész megoldásokat tartalmaz, hanem egy rávezetést fejben és egy rávezetést szívben, és magamnak kell a várakozást kimunkálnom, az igazi várakozást. A második gondolat pedig a szűzies vagy szent életmód. A boldogságos Szűz Máriának természetes volt az, hogy a Jóistennek szolgálhatott. E világ emberének nem természetes dolog. Mindig azt mondjuk, eljöttünk a templomba, saját magunk fejét megsimogatjuk, mennyire ügyesek vagyunk, mennyire odaadtuk magunkat a Jóisten akaratának, és közben sokszor úgy van, hogy mégsem. Csak az embernek nehéz ezt beismernie. Mennyire természetes az én életemben a szent életmód. Természetes-e az, hogyha valakivel jót tudok cselekedni? Természetes-e számomra az, hogyha a szegénynek tudok valamit adni az én időmből, az én pénztárcámból, az én szellemi képességemből, vagy tovább folytathatnánk ezt a felsorolást? Természetes-e számomra? Vagy annyira természet fölötti, hogy amikor valami jót teszek, akkor mindig kürtöltetem magam előtt. Elmentem ezekkel, jót tettem. Imádkoztam ezekért. És milyen érdekes, hogy a Szent Evangéliumban a vőlegény előtt nem kürtölnek. Megérkezik, és az okos szüzekkel bemegy a lakomára. Ott bent a Jóisten házába. Éppen ezért a keresztény ember, hogyha bárkiért tudott imádkozni, bárkiért tudott valami jót tenni, és nem kürtölte szét az egész világot, hogy hát engem dicsérjetek meg, mert hát én aztán tényleg keresztény vagyok, és közben nem. Akkor, kedves jó testvéreim, boldogok lehetünk, és mi is a 10 szűz példájára bemehetünk az Isten országába. Ott van Szent Margit életében, a legendában az elbeszélés, hogy amikor megkérdezték az egyik szolgálót abban a kolostorban, egy modern fogalommal mondva takarítónőt, hogy milyen Szent Margit, hogy viselkedik, hiszen ő királyleány, egyébként Szent Margitnak törekvése volt, hogy leszoktassa a nővértársait és a körülötte élőket arról, hogy őt királyleánynak tekintsék. És amikor ezt a szolgálót megkérdezték, azt mondta a szolgáló, Margit nővér a legnagyobb odaadással ápolja azokat, akik felül mi a fejünket elfordítjuk. És Margit nővér nem kürtölte szét és tele az egész világot, hogy szeretem a szegényeket, a legelesettebbeket, a legszerencsétlenebbeket, sőt, mi több, a legbűnösebbeket, akik nem tudnak valami okból kikászálódni az evilági élet nehézségeiből. Mégis megtette, Szűz anya Isten követő életet élt. És a harmadik pont, bebocsátás, vagyis a remény beteljesülése, vagy kiteljesedése. Megérkezik a vőlegény, és azok, akik ilyen éberen várják, és ilyen jókat tudtak tenni, azok bemennek vele a mennyek országába. Sokan keresztény emberi fejjel, egyszerű emberi gondolkodással azt képzeljük, hogy a mennyek országában nincsen semmi munka, a mennyek országában nem kell semmit tenni, a végtelen nagy tétlenség. És mégsem. Mert a mennyek országát meglátni a mi életünkben a legnagyobb munka. A 21. században, amikor az emberek egy része olyan előszeretettel szeret egymásra kígyót, békát hordani, a mennyek országának a meglátása a másik emberben, az én életemben, Isten kegyelmi ajándékában a legnagyobb munka. Reményik Sándor, az a mennyország, amely Pokol című költeményében arról a mennyországról beszél, ahol mindig ébren kell tartani a szeretetnek a motívumát, a reménynek, a hitnek a motívumát a saját emberi életben, és nem arról a mennyországról, ahol nem kell semmit sem tenni. Istent megnézni a saját életemben, itt a templomban, a másik ember jó cselekedetében a legnagyobb munka, de a legnagyobb dicsőség is. És most az elmélkedés lezáró akkordjaként, kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim, fogadjátok reményiknek ezt a költeményét az úti tarsolyotokban. Ha azt mondaná nekem valaki, lélek, te mától fogva megpihensz, és mától fogva többé nem virágzol, és mától fogva többé nem termesz, már nem vesződsz, nem bajlódsz a világgal, és te magaddal sem lesz több bajod, én körülfonlak örök glóriával, és minden úgy lesz, ahogy akarod. Ha így beszélne hozzám valaki, lélek, neked kijár az örök bér azért, mit eddig a világra hoztál, és minden napra egy babérlevél. Ó, ez a mennyország a pokol volna, nem virágozni, nem termeni már, csak nézni, amint virág és gyümölcs, mit én termettem, kézről kézre jár. Nézni mindazt, min régen túlhaladtam, és a hozsannák közepette tudni, keserűn tudni, hogy semmit sem adtam. Ó, ez a mennyország a pokol volna. Amen.
0: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Obermayer Ervin István plébános szentbeszédét hallották, amely 2025. január 18-án hangzott el Kovásznán a Mária Áhítat alkalmából.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Pamakius, hitvalló. A római nemes Pamakius a fúriusok főrangú nemzetségéből származott 350 körül. Az életéről és tevékenységéről szóló lényeges közléseket egykori iskolatársának, Szent Jeromosnak köszönhetjük. Így arra is ő tett célzást, hogy konzuli és prokonzuli tisztséget is viselt. Pamakius hitvese Paulina, Szent Paula leánya, Szent Eustochium nővére volt, az özvegy Szent Marcella pedig Pamakius unokahúga. Ezek az előkelő római nők buzgón követték a Szent Jeromos által hirdetett szerzetesi aszkézis, jámborság eszményét. Amikor 395-ben Paulina meghalt, Pamakius leegyszerűsítette életmódját, többé nem viselte a szenátor pompás bíborruháját, hanem közönséges tunikát hordott. Nagy vagyonát jótékony célokra fordította. Jeromos ezért a szegények kincstárnokának és a rászorulók barátjának nevezte. Teljes csodálattal fűzte hozzá. Más házas emberek ibolyát, rózsát, liliomot és bíborvirágokat szórnak hitvesük sírjára, és ezzel akarják enyhíteni szívük fájdalmát. Pamakius azonban az irgalmasság balzsamával öntözi a szent hamvakat és a tiszteletre méltó csontokat. Aszketikus élete kiváltotta ugyan társai gúnyolódását, egyben azonban olyan kiemelkedő férfiak csodálatát is, mint Nulai, Szent Paulinus és Jeromos. Pamakius Osztiában egy nagy menedék helyet emelt, a római Mons Celiuson pedig egy oratórium helyén bazilikát építtetett, melyet sokáig róla neveztek el. A középkor óta azonban Szent János és Pál bazilikája néven ismert az ott őrzött ereklyék miatt. Az a tény, hogy egy művelt, hatalmas és gazdag arisztokrata nagy vagyonát a szegény gondozás szolgálatába állította, ő maga pedig, mint valami szerzetes, aszketikus életet élt, elképesztő lehetett az akkori Róma számára. A nemesség nagy része ugyanis kitartott még a régi pogány kultusz mellett. Jeromos a levelében Pamakiust a legnagyobb dicsérettel magasztalta új életmódjáért. Paulina hazatérése és elhunyta után az egyház a későn született szerzetest Pamakiust termette nekünk, aki patrícius volt apja és hitvese nemessége révén, gazdag az alamizsnálkodásban, és fennkölt az alázatosságban. A mi időnkben már birtokolja Róma azt, amit azelőtt egyáltalán nem is ismert. Régebben alig voltak művelt, befolyásos és előkelő szerzetesek. Barátom Pamakius azonban képzettebb, befolyásosabb és előkelőbb mindenki másnál. Nagy a nagyok között, első az elsők között, a szerzetesek vezetője. Pamakius föl

csatlakozzunk Szent Jeromos véleményéhez, aki azt írja, hogy az Úrnak a gazdagokra szórt jaj kiáltása egyáltalán nem vonatkozik Pamakiuszra. Gazdagság és hatalom nem a kárhozat veszélye volt számára, hanem egyedülálló alkalom a szeretet főparancsának teljesítésére. A szeretet több az anyagi értékek puszta elajándékozásánál, sokkal inkább a lélek önátadása. És éppen ezt mondja Jeromos Pamakiusz életszentsége titkának, amikor így ír a gazdag nemes Juliánnak. Nincs okod arra, hogy nemesi helyzeteddel és gazdagságod terhével mentegetőzzél. Tekints a szent férfiúra, Pamakiuszra és a mélységes hitű papra, Paulinusra, akik nem csak gazdagságukat, hanem önmagukat is odaadták az Úrnak.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szentségimádást közvetítünk a Szatmáni Meti Szentlélek templomból Istvánfi Szilárd atya és a plébániai fiataljainak a vezetésével. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt, boruljunk le együtt a legszentebb oltári szentség előtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek, Uram, hinni akarok benned. Add, hogy a hitem teljes legyen. Kétkedés nélküli legyen az én hitem, és hassa át gondolataimat és ítéleteimet. Add, hogy a hitem szabad legyen. Szabad. És elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, amelyek a hittel járnak. Add, Uram, hogy hitem szilárd maradjon a külső megpróbáltatások között. Határozott legyen a Szentlélek belső tanúságtételeinek fényében. Add, hogy hitem derűs legyen. Lelkemnek békét és örvendezést adjon. Add, Uram, hogy hitem cselekvő legyen abban a szeretetben, mely a veled való igazi barátságból fakad. Add, Uram, hogy hitem alázatos legyen, ne elbizakodott, ne saját gondolataimra és érzelmeimre támaszkodjék, hanem adja oda magát a Szentlélek tanúbizonyságának, engedelmeskedjék a hagyománynak és a Szent Egyházi Tanítóhivatal tekintélyének. Istenem, erősen hiszem mindazt, amit a katolikus Anyaszent Egyház által, hogy higgyünk, elénk adsz, mert azt te jelentetted ki, aki az örök és csalhatatlan igazság vagy. Istenem, remélem, hogy az Úr Jézus érdemeiért bűneimet megbocsátod, kegyelmedet adod, és hogy elnyerem az örök életet. Amen.

Hiszek, Uram, te benned. Erősen hiszem, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hiszek az élő kenyér színében, mert ez a te valóságos tested titokzatos módon elrejtve a kenyér színe alatt. Hiszem, hogy értem maradtál itt, hogy életemnek középpontja, lelkemnek tápláló eledele lehess. Édes Jézusom, szeretettel édesgetsz magadhoz itt az oltáron, és megmutattad szent szívedet, hogy hinni tudjak benned, mert a szeretetnek mindent el lehet hinni. Hiszem, hogy te vagy az én megváltóm, üdvözítőm, te vagy az én Istenem. Ezért jövök hozzád szeretettel, és hozom legszentebb érzéseimet, imádásomat, hódolatomat. Uramnak és királyomnak ismerlek el, és az életemet a te irányításod szerint akarom élni, törvényeid útján akarok járni. Uram, azért jöttem hozzád imádkozni. Be akarom igazítani az életemet hozzád, a te szent szívedhez, hogy minden napjaim a te szolgálatodban teljenek el, és tetszésedet megnyerje. Kérlek, hallgass meg buzgó imámat. Amen.

Jézusom, hálát akarok neked adni azért a sok ajándékért, amiben részesítettél. Hálaadásomat itt, a kitett oltári szentség előtt tudom a legjobban végezni, mert te, aki a kenyér színében öltöztél, a mindennapi kenyérért imádkozni tanítottál, kinyitottad áldást osztó kezedet, és népedet betöltötted jókkal. A termést learatja az ember, kicsépeli, behordja és elraktározza. De olyan sokan vannak, akik nem is néznek fel az égre, nem is fordulnak feléd, hogy megköszönjék a kenyeret, amit adtál. Én ezek helyett mondok neked hálát, Uram. Jóságodról beszél minden buzaszem, minden termény, ami életünket táplálja. Csak fele részben a mi munkánk eredménye, fele részben jóságod adománya. Nem adod egészen ingyen, hogy dolgozzunk és a munkával megszenteljük magunkat, de mindig megadod, ami szükséges, amit megérdemeltünk, sőt, sokkal többet is. Legyen áldott a te szent neved ezért, Uram. Amen.

Néha megpróbálsz minket, édes Jézusom. Csapásokat bocsátasz vidékekre, hogy megmutasd az embernek gyöngességét. Ilyenkor a fele baráti szeretetre és a kölcsönös segítségre figyelmeztetsz, és nem hagysz el a veszélyben sem, ha csak mi nem hagyunk el téged. Mi kevesen értik meg a te figyelmeztetésedet. Mi kevesen ismerik fel útmutatásodat. Ó, Uram, szégyennel kell bevallanunk, hogy népünk többet káromkodik, mint imádkozik. Amikor a te ajándékaidat gyűjtik, ahelyett, hogy hálát adnának neked, káromkodásokkal illetnek. Uram, bocsáss meg nekik, mert nagyon igaz, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Engesztelje meg, édes Jézusunk, téged, a mi szeretetünk, igyekvésünk, hálaadásunk. Uram, te nem a mi érdemünket nézed, amikor ajándékozol, hanem csak a te jóságos szent szíved szeretetét. Legyen áldott szentséges szíved, Urunk. Amen.

Jézusom, mi alázatosan leborulunk előtted, mert látjuk gyengeségünket. Érezzük gyarlóságainkat, és tudjuk, hogy csak te veled, a te kegyelmeddel vagyunk képesek a legkisebb jót is cselekedni. Nem tulajdonítunk magunknak semmit sem, mert nálad nélkül semmik vagyunk, és semmivé lesz minden munkánk. A kérkedő büszke emberek helyett is megalázzuk magunkat, hogy lázadásukért engeszteljünk téged. Sokan nagyra tartják magukat, nem akarnak reált gondolni, mindent maguknak tulajdonítanak, mert lelkivakok, akik önmaguktól nem látnak meg mást. Uram, add, hogy lássanak, nyíljon meg a szemük, és lássák meg embertársaikat is, akikre rászorulnak. Uram, érítsd meg a szíveket, hogy abból, amit te adtál, juttassanak másoknak is, akik nélkülöznek, akik a maguk vagy a másik hibájából nem tudták megszerezni a szükségeseket. Uram, csak te tanítod meg az embereket bőkezűségre. Csak te nyitod ki a fösvénységre hajló zsugorgató kezeket. Te adtál példát arra, hogy adni hogyan kell. Önmagadat adod, egészen adod nekünk, és mi sajnálunk másoknak adni valamit. Te azt mondottad, hogy amit egynek adunk, azt neked adjuk. Egy falat kenyeret, egy pohár vizet is számon tartasz, és jutalmat adsz érte. Amen.

Uram, Jézusom, mennyi lehetőséget adsz arra, hogy valamit mi is adjunk neked, aki mindent adsz, és önmagadat adod nekünk. Csak az a baj, hogy mi nem tudunk, vagy inkább nem akarunk felfedezni téged a szegényekben, akik segítséget kérnek, akiknek kenyére van szükségük. Mi csak az embert nézzük, pedig eszünkbe kellene jusson a te szavad. Azt mondottad, hogy te vagy jelen a kenyér színe alatt, és azt is mondottad, hogy te vagy a szenvedő, az éhező, a szomjazó, az utas, a fogoly, akinek enyhülést vihetünk. Uram, amikor itt vagyok előtted, és látom szent testedet a kenyér ruhájában, akkor eltölti a lelkemet a szeretet, és adni kívánok. Érezni akarom az adakozás boldog érzését, és hálás akarok lenni a te nagy adakozásodért. Igen, itt érzem, hogy árad a lelkembe a te jóságod, de mikor elmegyek templomodból, amikor körülvesz a világ zaja, irítsége, kegyetlen törtetése, mikor látom az emberek gonoszságát, bezárul a lelkem, és bezárul az adakozó kezem. Jézusom, arra kérlek, hogy légy mindig velem, érezzem a te hatásodat mindig, hogy áradjon lelkemre a te ajándékozó kegyelmed, hogy otthon is, az emberek között is mindig olyan jó legyek, mint itt, a te templomodban, a te közeledben. Légy velem mindig, jóságos Jézusom. Amen.

Édes Jézusom, most azért akarok imádkozni, amiért te is imádkoztál az utolsó vacsorán, hogy akik hisznek benned, azok egyek legyenek. Te mondottad, hogy úgy küldesz minket a világba, amint az Atya küldött téged. Arról ismernek meg minket, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha szeretettel leszünk egymás iránt. A mi hivatásunk a szeretetet hordozni, mert Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Uram, te mindent megtettél, hogy minket erre a szeretetre megtaníts. Oltári szentségben itt maradtál. Szentséges szívedet különös gonddal megmutattad. Édesanyádat nekünk hagytad, és a legfőbb parancsodban is ezt hagytad meg. Valóban a szeretet Istene vagy, és aki hozzád akar jutni, annak a szeretettől legyen túlfűtött a szíve. Az oltári szentségben csak azt talál rád, aki nagyon szeret, de nem elég téged szeretni, mert te a szeretetet minden ember iránt megköveteled. Ennek a szeretetnek a béke lehet csak eredménye, amit annyira várunk, amiért annyit harcolunk, és annyit imádkozunk is. Igazi békét csak te adhatsz. Te, aki a saját testeddel kötöd össze az embereket, és egy házba vezeted a szegényeket és gazdagokat. Uram, add nekünk a te békédet. Amen.

Uram, mi kérjük tőled a békét, és te fel is kínálod nekünk, és mégsem jut el hozzánk. Mert az emberek nagy része nem ismer el téged Istenének. Te egy házat alapítottál, hogy legyen egy látható társaság, amely gondolataidat hordozza, törvényeidet megtartja, és evangéliumodat védi. Helyettest rendeltél, hogy legyen, aki láthatóan kormányozza a te egyházadat, akinek a kulcsok hatalmát adtad át, és az egész emberiség megtérésének gondját tetted a vállára. Te élsz és munkálkodsz egyházadban láthatatlanul, és vele is maradsz a világ végéig, és nem engeded, hogy a pokol kapuj erőt vegyenek rajta. Az egyház minden tagjáért imádkozunk, mert mindenki testvérünk. De azért is imádkozunk, hogy erősödjön és terjedjen a te egyházad, és legyen mindig követő az ég és föld között. Megbánjuk, Uram, minden bűnünket, amivel egyházad ellen vétve téged megbántottunk, és hűséges gyermekeid akarunk lenni. Adj nekünk erre mindig erőt, édes Jézusunk, hiszen te példát adtál nekünk az engedelmességre, amikor engedelmes voltál a kereszt halálig. Szeretetből lettél engedelmes, mert szeretted az atyát, és szerettél minket is. Mi is szeretetből szívesen akarunk engedelmeskedni, mert szeretünk téged. Uram, add nekünk a szeretetedet, és ez megtanít minket az engedelmességre.

Édes Jézusunk, egy szívvel, egy lélekkel imádunk téged, mert te örömödet találod az imádkozó közösségben. Magad mondottad, hogy ahol ketten a te nevedben összegyűlnek, ott vagy te közöttük. Igen, itt vagy közöttünk, nem csak szellemileg, hanem valósággal, testileg is itt vagy az oltári szentségben. Jó veled lenni itt, édes Jézusunk, mert itt béke, szeretet van. A te közeledben jobbá leszünk, tisztul a lelkünk, puszta közelséged is javít valamit rajtunk. Ezért, Uram, mi mindig feléd igyekszünk, és minél jobban megtagad a világ, mi annál jobban igyekszünk szeretni téged. Minél inkább elszakítani igyekeznek az emberek tőled, mi annál szorosabban ragaszkodunk hozzád. Ha megszegik mások törvényeidet, mi annál lelkiismeretesebben megtartjuk, hogy engeszteljünk téged. Ha mások káromolnak, mi imádunk. Ha mások az élvezetek tilos mezein keresnek csalfa örömöket, mi nálad keressük az igazit. Csak arra kérünk, hogy szeress továbbra is, és erősíts minket ebben az

Uram, mi mindenkit idehozni szeretnénk, de különösen azokat, akiket nagyon szeretnél, a gyermekeket, a fiatalokat. Az ő lelkesedő szívük tud téged igazán lendülettel szeretni, érted önfeláldozó lenni. Azért hívtad magadhoz, azért engedted magadhoz olyan közel, és ezért engeded most is magadhoz a gyermekeket. Megtartani igyekszel bennük a tisztaságot, meg akarod tanítani lelkükbe mélyen beleírni törvényeidet. Oltárod körül szeretnéd látni őket, mert legszebb díszei oltáraidnak. Jézusom, te tudod, hogy ma milyen nagy harc folyik a gyermekekért, az ifjúság lelkéért. A jövő ígéretei ők, és aki uralkodni akar, elsősorban őket igyekszik meghódítani. Uram, még sokszor a szülők sem hozzád viszik a gyermekeiket, hanem ellened beszélnek, és törvényeidet megvetik. Olyan kevesen vannak, akik hozzád vezetik, és olyan sokan, akik elvezetik tőled. Ezt látva, félve gondolunk a jövőre, mert az ifjúság a jövőnk, és amilyen az ő lelkületük, olyan lesz egész életük, cselekvésük. Jézusom, jövő hónapban nyílnak meg az iskolák kapui, hogy befogadják a tanulók seregét. Adj nekik olyan nevelőket, Uram, akik a te utadra, törvényeidre is oktatják és nevelik. Jézusom, te az ifjúság barátja voltál, és az vagy most is. Te adtál életeddel példát az ifjúságnak, és te adsz lelki erőt is, hogy azt a példát meg is valósítsák. Ezért ajánlunk neked minden fiatal életet, hogy te légy nevelőjük, barátjuk, te légy bizalmuk, aki átsegíted őket a lelki élet nehézségein. Amen.

Uram, sok kísértés, sok bűn ostromolja a fiatal lelkeket. A hitetlenség folyton rájuk vadászik. Őrizd meg őket, tartsd meg hűségedben, mert melletted lesznek az életnek bátor harcosai, akik megállják a harcot keményen a szenvedélyek, a kísértők, a korszellem ellen is, ha az lelküket megrontani akarja. Jézusom, ami imádságunkba egyesítjük, az aggódó édesanyák és édesapák féltését, remegését, félelmét gyermekeikért, akiket mások kezére bíznak. Ha olykor nem is jut eszükbe, hogy reád bízzák, mi mégis téged kérünk fel. Védd, óvja a gyermekeinket, és vond szent szívedhez őket. Te ismered a fiatalok szívét, ismered küzdelmeiket, és tudod, hogy mire van leginkább szükségük. Előtted semmi sem marad rejtve. Viseld gondját tehát minden fiatal léleknek, légy vezetőjük, tanácsadó barátjuk, bizalmuk. Ha hozzád hűségesek lesznek, akkor szülőt szerető, embert szerető, népét, hazáját szolgáló fiatalokká válnak majd általad. Ilyen ifjúságot nevel jóságos Jézus. Uram, a szentjeik között oly sok fiatal van, akik korán a szentség magaslatára jutottak, mert szerettek téged, és szent szíved melegében hamar megértek az örök élet koronájára. Azt ígérted, hogy akik szívedet tisztelik, hamar jutnak előre a tökéletességben, nagy segítséget kapnak, ezért szenteljük szent szívednek magunkat, és ezért akarjuk minél jobban szeretni szentséges szívedet. Vonj magad, hogy szívedhez, Uram, Jézusom, vonj oda fiatalt s öreget, gyarlót s tökéletest, hogy nem esedjen a világ. Jobbak legyünk, és szeretetben növekedjünk általad. Amen.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteléd számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedeteink elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg neki.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyom, Szűz Mária.

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szenttitka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzárókövet és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: aráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uráljál, nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk,

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, ami a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosak. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: Táján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: szolgáljen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Isten!
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: virgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

szemem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.

0: Igen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Asszonyok.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Atyáján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának anyja, maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Amen.

0: nevében.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
2: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,

0: szemmel, rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk,
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: most segíts meg, Mária.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leó szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leó Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genazzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya a szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal, Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, Isten minden embert nagyon szeret. Ez ugye nem újdonság, ezt mindenki tudja, de azt hiszem, hogy nem

az Istenbe vetett bizalom helyett inkább magukhoz ragadják ugye a lehetőséget, hogy inkább ők legyenek a saját maguk istenei, ne Istenben bízzanak, és miután ők elszakadtak Istentől, minden leszármazottjuk, tehát minden ember úgy jön a világra, hogy Istentől el van szakadva, és ezért nem ismerjük az Istent. Nem is ismerhetjük meg, ha csak ő nem jön hozzánk, és nem nyilatkoztatja ki magát nekünk. De Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Igen, Istennek kezdettől fogva az volt a terve, hogy bár mi fordítottunk neki hátat, ő mégis utánunk jön, hogy megkeressen minket. Ő a jó pásztor, aki elmegy az elveszett bárány után, a vállára veszi és visszaviszi a nyájhoz. Ennek érdekében, hogy ezt a megváltó üdvözítő tervét az egész emberiséggel kapcsolatban megvalósítsa, kiválasztotta Ábrahámot és a tőle származó népet, a zsidókat, és nekik kinyilatkoztatta magát. Megkérte őket arra, hogy segítsenek neki, hogy a többi néppel is megismertesse saját magát. A zsidók ugyanis ismerték őt, mert megtapasztalták a szabadítását. Ők ott voltak az egyiptomi fogságban, egy egész hadsereg üldözte őket, amikor távozni akartak Egyiptomból. Ilyettükben Istenhez kiáltottak, ő pedig ketté választotta számukra a vörös tengert, azon száraz lábbal átkeltek, majd visszacsukódott a tenger, és megmenekültek az egyiptomiak rabszolgaságából. Így ez a szabadulás előképe lett annak, amit Jézus tesz velünk. A bűn, a gonosz lélek hatalmából mi is megszabadulhatunk. Persze ahhoz kell, hogy akarjuk ezt a szabadulást. Na most a zsidó nép hát több-kevesebb sikerrel hajtotta végre ezt a küldetést, hogy a többi néppel is megismertessék az egy igaz Istent. De aztán, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte az ő egyszülött fiát közéjük. Voltak, akik felismerték benne azt a messiást, akinek eljöveteléért már évszázadok óta imádkoztak, voltak pedig olyanok, akik megkeményítették a szívüket, és nem akarták felismerni benne a messiást, akit vártak. És ennek köszönhetően ugye megalakult az egyház, aminek az első tagjai nagyon nagy többségükben, szinte mindnyájan zsidók voltak a kezdetben. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Isten hátat fordított a zsidóknak, hogy elvetette volna őket, hiszen őket kiválasztotta, és ahogy mondja Szent Pál a rómaiaknak, Isten nem bánja meg a meghívását, a kegyelmi adományait. Igen, azt mondja, hogy nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Tehát Isten nem bánta meg, hogy meghívta a zsidókat. De ők úgy döntöttek, legalábbis egy nagy részük, hogy köszönjük szépen, nem kell nekik Jézus. És ezért Isten megnyitotta az ajtót, hogy a választott nép körébe befogadja azokat a pogányságból származó embereket, mint a minket is, akik hisznek ő benne, és így a keresztség által, a Jézus Krisztusba vetett hit által mi is az Isten új szövetségi választott népének a tagjai lehessünk. Az Isten új szövetségi választott népe most már nem csak a zsidókból áll, hanem azokból a zsidókból, akik Jézusban hisznek, és azokból a pogányokból, akik szintén Jézusban hisznek. Így testvérek lettünk, zsidók és pogányok. Ezért mondja Szent Pál, hogy már a zsidó nép egyik része elutasította Jézust, de az ő engedetlenségük áldás lett a pogányok számára, mert megnyílt a lehetőség, hogy mi is csatlakozzunk. És aztán máshol a római levélben azt írja Szent Pál, hogy amikor majd a pogányok száma betelik, akkor Isten visszahívja majd a zsidókat is az ő népének a körébe, és amikor a zsidók elfogadják őt messiásnak, ők fogják majd visszahívni. Ugye mi mindnyájan várjuk Jézus második eljövetelét, és mégis ez a titok, hogy mi is hívjuk őt vissza, de a zsidók kell, hogy visszahívják, mert elsősorban az ő messiásuk. Hiszen az ő körükben született, nekik lett megígérve, és a zsidók egy része fel is ismerte benne.

az elküldött messiást. Ugye az a jelenet emlékezetes számunkra, amikor az olajfák hegyén Jézus így felülről látja a várost, és megsiratja a várost. Jaj, neked Jeruzsálem, és megjövendőli, hogy jönnek a rómaiak, és elpusztítják a várost, azért, mert nem hallgattál a prófétákra, nem hallgattál az Úr szavára, tehát megsiratja a Jeruzsálemet, és azt mondja nekik, a zsidó népnek, hogy nem láttok engem többé, amíg nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidók kell megtérjenek, és a zsidók kell visszavárják és visszahívják Jézust. Ők kell mondják majd, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát Isten nem vetette el végleg a zsidó népet, hanem amikor majd a pogányok száma beteljesedik, tehát minden pogány, aki akarja, befogadja Jézust a szívében Úrnak és Messiásnak, és akkor megtérnek majd a zsidók is, és velük együtt fogjuk Jézust visszahívni, aki majd eljön, és itt akkor megvalósítja a maga teljességében az ő országát. Tehát Istennek kezdettől fogva az volt a terve, hogy először a zsidókat kiválasztja, de aztán minden más nép fiát és leányait is meg akarja menteni, és üdvözíteni akarja. Ehhez kapcsolódik a mai evangélium, amikor Tírus és Szidon vidékére megy Jézus. Ez Izraeltől északra, észak-nyugatra van. Tírus és Szidon két kikötőváros, már pogányok lakta vidék, és ezek nagyon gazdag, kereskedő városok voltak. Ezek bejárták annak idején hajókkal a földközi tenger minden részét, és mindenféle dolgokat hoztak a különböző országokból, és nagyon meggazdagodtak. Úgy tűnik, hogy azért a zsidók közelsége miatt eljutott hozzájuk is Izrael istenének a híre, és az is, hogy a zsidók várják a megígért messiást. Mert ez a kánoáni asszony, aki ott lakott, Tírus és Szidon vidékén, ez úgy tűnik, hogy ismerte a zsidók istenét, és hallott az eljövendő messiásról is, mert így kiállt Jézushoz, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Hát tudjuk, hogy Jézusnak az apját nem Dávidnak hívták, ugye József volt a nevelőapja, de az eljövendő messiást, mivel Isten megígérte több próféta által is Dávidnak, és később is az ő leszármazottainak, hogy majd az ő családjából születik a messiás, ezért már előre is ezt a címet használták az eljövendő messiással kapcsolatban, hogy Dávid fia. Tehát aki Jézust Dávid fiának szólította, mint a jerikói vak is például, vagy ez a tíruszi asszony is, az azt jelenti, hogy hitte Jézusról, hogy ő az a messiás, akinek az eljövetelét várják. És még ráadásul Uramnak is szólította, ami azt jelenti, hogy alávetette magát neki. Tehát engedelmeskedni akart neki, hitt ő benne. Na most nem reagált. Tehát Jézus úgy tűnik, hogy próbára akarta tenni ennek az asszonynak a hitét. Nem reagált semmit. De ő tovább kiáltozott, az apostolokat már zavarta, hogy ez az asszony jön és kiabálott utánuk, és mondták Jézusnak, hogy küldje el. Ő pedig akkor az asszonynak is hangosan mondta, hogy az asszony is hallja, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Hát én a zsidókhoz jöttem. És akkor az asszony továbbra is, tehát másodjára is azt mondja, Uram, segíts rajtam, megint csak Uramnak szólítja. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Na, ez kemény mondás egyébként. És az asszony erre hittel válaszol, nem azt nézi, hogy itt most meg kéne sértődni, hanem azt mondja, Uram, a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. És így akkor elnyeri végül az imája meghallgatását. Hát ettől az asszonytól azt hiszem megtanulhatjuk, hogy mi az ima meghallgatásnak a titka. Három dolgot tanulhatunk meg ettől az asszonytól, hogyha meg akarjuk tudni, hogy hogyan kell valahogy elérni azt, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Három dolog a következő. Az első a hit. Tehát mivel Uramnak és Dávid fiának, tehát a messiásnak szólítja őt, az azt jelenti, hogy egy pillanatig se kételkedik abban, hogy ő
képes megszabadítani a lányát. A lánya ördögtől megszállott volt, olyan ember nem létezett a földön, aki meg tudta volna szabadítani. Tehát azzal, hogy Dávid fiának nevezte, kifejezte azt a hitét, hogy te képes vagy arra, hogy megszabadítsd a lányomat. Tehát a hitet tanulhatjuk meg első lépésben ettől az asszonytól. És bízik Jézus isteni hatalmában, és Uramnak szólítja. A második dolog, amit megtanulhatunk tőle, az a kitartás. Jézus úgy tűnik, hogy próbára teszi, és egy kicsit úgy próbálja kiszedni belőle még erősebben a hitet, teszteli a kitartását, és valahogy még többet akar adni neki, nem csak egyszerűen így meghallgatni az imáját. Ma olyan világot élünk, hogy mindent gyorsan akarunk. Én emlékszem, gyerekkoromban sorba álltunk. Mindenért sorba álltunk, kenyérért, tejért, akármiért. Aztán hányszor úgy jártunk, hogy álltunk egy-két óra hosszát, azt mire odaértünk, elfogyott. Egy csomót álltunk sorba. Most már minden egyből kell. Hát ha az internet nem megy villámgyorsan, akkor már ütögetjük a képernyőt, meg simogatjuk, mi van már, nem egyből. De nincs semmire se türelmünk, már gyors étel van, meg mindent gyorsan akarunk. Egyből ad meg, Uram, de rögtön. Sokszor Istennel is így vagyunk, hogy nekem most kell, már tegnap is késő lett volna, de most rögtön, ha megadod, akkor még elnézem neked. Istentől is már mindent rögtön akarunk. Nem baj végső soron, tehát Isten türelmes hozzánk, az se baj, hogyha megmondjuk neki, hogy mit kell csináljon. A kezdő hívő ember ilyen. Nem azért közeledünk Istenhez, mert szeretjük őt, mert barátkozni akarunk vele, mert meg akarjuk kérdezni tőle, hogy mit szeretnél, Uram, hogy hogyan éljek, milyen döntéseket hozzak, kivel kössem össze az életemet, milyen munkahelyre menjek el, vagy a főbb, nagyobb döntések előtt a tanácsát kérjük. A kezdő keresztény nem így szokott közeledni Istenhez, hogy tőle tanácsot kérjen, hanem inkább csak azért, mert el akar élni valamit, amit ő saját maga nem tud megvalósítani. Sokszor az elején igazából, ha őszinték vagyunk, ki akarjuk használni Istent. Csak arra akarjuk használni, hogy adja meg azt, amit más nem tud megadni nekünk. De nem őt keressük, és nem őt akarjuk. Azt a valamit, az ima meghallgatását, a csodát akarjuk. És Isten nem haragszik meg ránk, mert szeret minket. Végtelen az ő türelme, hihetetlen. De talán azzal, hogy nem egyből adja meg a kérésünket, azzal vonzani akar közelebb saját magához. Hogy miközben megtanuljuk a kitartó imádságot, egyre jobban elkezdjük felfedezni őt. Az ő szeretetét, az ő jóságát, az ő csillogó ragyogását, az ő dicsőségét, hogy mire eljutunk oda, hogy készen állunk az ima meghallgatás elfogadására, befogadására, addigra már őt is szeressük annyira, hogy az ima meghallgatás után ne fordítsunk neki hátat. Hogy ne mondjuk azt, hogy na, ezt akartam, megvan, most már szerusz. Ez kellette, nem kell lesz. Isten azt akarja, hogy megszeressük őt, megismerjük őt, és az ima meghallgatás mellett aztán maradjunk az ő közelében, és kezdjünk el nem csak azért imádkozni, ami nekünk kell, vagy amire úgy gondoljuk mi, hogy nekünk szükségünk van, hanem aztán egyre jobban kezdjünk, ha mondjam magyarul, megtérni. De végső is erről szól a dolog, hogy add meg, Uram, de rögtön, de ezt add meg, mert én majd megmondom, hogy mit kell te csináljál. Eljussunk oda, hogy lassan rájöjjünk, hogy ki is a főnök itt kettőnk közül. Nem én kell megmondjam neki, hogy ő mit kell csináljon, hanem egyre inkább bízzak benne, rábízzam magam, eljussak arra a teljes önátadásra, ahova eljutott a szűzanya is, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Valósuljon meg a te terved az én életemben. Ugye tegnap ünnepeltük Nagy Boldog Asszonyt, ehhez az önátadásra kell eljusson Jézus minden tanítványa. Egy adott ponton túl már nem mi mondjuk meg az Istennek, hogy mit csináljon, hanem engedjük, hogy az ő terve valósuljon meg a mi életünkben. Ez az igazi megtérés, ez a teljes önátadás. És aki már ebben él,
az már nem mondja meg az Istennek, hogy mit csináljon, hanem rábízza a gondját, a baját, a lehetetlennek tűnő kilátástalan helyzetét is az Úr kezébe helyezi, és rábízza, hogy ő oldja meg, ahogy jónak látja, mert aki már így ismeri őt, tudja, hogy mekkora az Isten szeretete és a velünk való együttérzése. A harmadik dolog, amit megtanulhatunk ettől az asszonytól, az alázat. Hát jóformán kutyának nevezi őt. És nem sértődik meg az asszony. Az asszony nem sértődik meg. Tisztában van vele azzal, hogy ő nem zsidó. Hogy Isten a zsidókat választotta ki, velük szövetséget kötött, nekik megadta a törvényt, a parancsolatokat, ott lakott az ő körükben, Jeruzsálemben, az ottani templomban, és elsősorban a zsidó népet akarta először megismertetni saját magával. A jeruzsálemi templomban nem is volt szabad bemenjenek a pogányok, csak volt egy ilyen legkülsőbb udvar, ahova az ő benne hívő pogányok beléphettek, de beljebb már nem mehettek. Tehát tudták az Istenben hívő pogányok, hogy a zsidóknak szabad dolgokat, ők közelebb vannak az Istenhez, nekik csak éppen oda a legkülsőbb udvarba szabad bemenni, legjobb esetben. Tehát nem sértődött meg, amikor azt mondta, hogy aki nem zsidó, az jóformán olyan, mint a kutya. Hanem azt mondta, hogy igen, lehet, hogy mi olyanok vagyunk, mint a kutya, de a kutyának is lepottyan néha valami a gazda asztaláról. Tehát nem a megsértődést választotta, hanem a hitét, a kitartó könyörgését vitte az Istenhez, Jézushoz. Na most, tehát mi ez a három dolog, amit megtanulhatunk? A hit, a második a kitartás, és a harmadik az alázat. Mit akar Isten elérni velünk? Hát először is, mint mondtam, a kezdő keresztény először azért jön az Istenhez, mert akar valamit. És ő néha azért teszi próbára a hitünket és a kitartásunkat, hogy közben magához édesgessen, és ennek a folyamatnak a végén már ne valamit akarjunk tőle, hanem őt magát akarjuk. És ehhez, hogy őt magát megismerhessük és befogadhassuk teljesen, ehhez el kell jussunk oda, hogy teljesen átadjuk magunkat neki. Hát ez már nem a kezdő szint, ez már a haladó szint. De innen kezdődik majd az, amikor már az ő munkatársai lehetünk, amikor engedjük, hogy Isten átformáljon minket, hogy magyarul, hogy szenté tegyen, mert ez a célunk, ugye? És azért, hogy az ő munkatársai legyünk. Kell segítsünk az Istennek. Mert Isten segítségre szorul? Igen, segítségre szorul. Valamiért úgy döntött, hogy legalább addig se csinálunk hülyeséget, amíg neki segítünk, addig is vele vagyunk. Meghívott minket, hogy segítsünk neki. És sokszor, aki szülő vagy nagyszülő, ott van a kicsi gyermek, és csak addig se csinál valami hülyeség, gyere segíts fiam, aztán lehet, hogy kétszer annyi időbe telik, ha ő is segít, de legalább addig is velünk van, és jó helyen van, és addig is alakul a kapcsolat. Talán szorosabbra fűződik. Lehet, hogy mi is inkább akadályozzuk sokszor őt, de azt akarja, hogy vele legyünk, hogy mellette legyünk, hogy segítsünk neki. És miben kell segítsünk? Hát Isten, mint mondtam, minden embert szeret, és minden embert meg akar érinteni az ő szeretetével, és minden embert meg akar menteni az örök kárhozattól, hogy mindenki az örök üdvösségre eljusson. Minden vasárnap meg akar áldani mindenkit. Például mindenkit, aki ebben a faluban lakik. De itt van-e mindenki? Meg tudja Isten érinteni az ő szeretetével a falu teljes lakosságát? Hát nem nagyon, mert nincsenek itt. Egyesek talán azért nem jöttek el, mert nem képesek rá. Az egészségi állapotuk, az öregség, vagy nem tudom milyen problémájuk miatt nem képesek eljönni. Az ilyenek talán épp a Mária Rádión keresztül hallgatják a Szentmisét. Jó Isten áldja meg őket ott, ahol vannak. Hiszem, hogy közel van hozzájuk. Ott van a beteg ágyuk szélén, ott ül és fogja a kezüket. Isten nagyon együtt érez a szenvedőkkel, és nagyon szereti őket. Közel van hozzájuk. De biztos vannak olyan emberek is, akik, hát minek menjek én templomba. És Isten nem fordít hátat ezeknek, hát ha téged nem érdekel, akkor végeztem veled.
Ők azért viselkednek így, mert még nem ismerik őt úgy, ahogy mi ismerjük. Mi már ismerjük eléggé ahhoz, hogy vágyjunk utána, hogy vágyjunk vele találkozni. Ők, a többiek még nem ismerik őt annyira, hogy vágyjanak vele találkozni. És ezért megkér minket arra, hogy szívjunk magunkba itt mindent a templomban, amit ő adni akar nekünk, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő áldásait, és amikor kimegyünk innen ezzel a sok jóval itt feltankolva, akkor elmenjünk, és vigyük el ezt a szeretetet, ezt az áldást, ezt a kegyelmet azoknak, akik még nem ismerik őt. Hogy valamit megérezzenek az ő szeretetéből rajtunk. Hogy lássák, hogy nem úgy mentünk vissza a templomból haza, mint ahogy eljöttünk ide. Hogy több szeretet, több megértés, több jóság, több türelem van bennünk, mint amikor idejöttünk. Mert akkor azt mondják, hogy de valami történt ott a templomban. Valami ragadt rájuk. Ezek nyugodtabbak, szeretettel teljesebbek. Ha valami jót osztanak ott a templomban, legközelebb elmegyek én is, megnézem, mert engem is érdekel. Hogy tényleg van valami, hogy tényleg történik valami. Ezt a vágyat fel kell keltsük bennük. Pont azzal, hogy megmutatjuk azt, amit mi kaptunk itt a templomban, egy kicsit megosztjuk velük. Ha ugyanúgy megyünk haza, mint ahogy jöttünk, akkor azt mondják, hogy minek jöjjek, úgyse történik semmi ott. Kell érződjön valami többlet rajtunk, amit megkívánnak ők is. Az a több béke, a több remény, a több öröm, a több szeretet. Igen, így leszünk mi az Isten munkatársai, általunk akarja megérinteni azokat, akik még nem ismerik őt. Hát segítsen a Jóisten minnyájunkat, hogy az ő üdvözítő terve megvalósuljon, és valóban akkor szívjunk magunkba itt mindent, különösen a szent áldozásban, egyesüljünk vele, aki erre a szent áldozásra nem áll készen, akkor az úgynevezett lelki áldozásban mondja Jézusnak, Uram, jöjj, költözz a szívembe, a szent áldozásra nem vagyok készen, de jöjj a szívembe, a lelkembe, járd át a szereteteddel, és add, hogy magammal haza tudjalak vinni, és el tudjam vinni a te szeretetedet a családtagjaimnak, a szeretteimnek is. Amen.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
2: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok, és most a Mária Rádióban a Lélek Ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek különleges ajándékról, lelkiségi mozgalmakról szól, és akik itt voltak a múlt kedden este is a találkozóba, itt a Mária Rádiós műsorban, azokat is külön nagy-nagy szeretettel köszöntöm, de minden kedves Mária Rádió hallgatót, mert azt a műsort nem fejeztem be, azt a részt, hogy ezt szeretném folytatni. Medjugorjéról szól ez a műsor, az Arándoklatról, a Fiatalok Fesztiváljáról, mindenkinek szól ez, de nagy-nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik együtt voltunk, a hadbusz lakóit, zarándokait, hát az ember még inkább a Szent Kristóf kedves testvéreket. És hát kedves már rádió hallgatók, mindjárt az elején el szeretném mondani, hogy október 23-ára ismét lesz egy Medjugorje zarándoklat, az őszi zarándoklat, úgyhogy ide még lehet jelentkezni, Marikánál lehet jelentkezni, mert még vannak helyek, jócskán, úgyhogy ha összegyűl egy buszra alul, akkor az a busz is elindul Medjugorje felé, és azokkal én is szeretnék zarándokolni, úgyhogy lehet apostolkodni, segítsünk sokakat oda, hogy tudjon erről, és hát szizony hívására el tudjon indulni. Kedves Mária Rádió hallgatók, nekünk, akik ezen a zarándokon ott voltunk, ajándékba adtak egy gyönyörű zarándok füzetet, és mindjárt az elején egy gyönyörű szöveg van, minden nagyon szép ebben a füzet, érdemes időnként elévenni, és imádkozni, meg a lelkünket föltölteni ezekkel. Tehát ebben a füzetben olvassuk, hogy kedves zarándokok, az iszonya megjelent Medjugorjéban, immár 45 éve, és meghívott téged is, földi otthonában. Jelenléte sok millió zarándokot vonz, akik reményvesztettek és lelkileg szomjaznak, és valóban senki sem megy haza csalódottan a zarándoklatról, senki sem tér haza összetört szívvel, mert bizonyan mindenkinek osztja a menny kegyelmeit, mert csak ugye valóban a paradicsom egy darabkája, a mennyország békés illata lengibe. Lehet, hogy csodákat fogsz tapasztalni, mint a napcsoda, vagy más megmagyarázhatatlan jelenségek, hivatások születéséről, megtérésekről hallasz, vagy magad is megtérő leszel, a test és a lélek rendkívüli gyógyulásait tapasztalod. Édesanyán képesítesz a gyónás, akkor is, ha évek óta nem tetted, sőt, menekültél előle, megtanít rózsafűzét imádkozni, örömtőlük tető szívvel részt venni az oltári szentség imádásában, a szentmisén, a szentségimádáson, szentségimádást végezni a legszentebb oltári szentség előtt, térdelni, sírni, bőrgyölni, örvendezni, mennyei örömmel. Édesanyánk szíve Medjugorjéban érezhetően értünk dobog, közbejárására kivirágzik lelkünk sivatagja, megérint, megmozgat, lenyűgöz az ifjúsági fesztivál hatnapos programjával, kösen megérint a napokat záró jézusi imádság, Jézus előtt az oltári szentség imádság, az élő szent ostjában jelen van, mi nézzük őt, és ő néz minket végtelen szeretetével. Ebben a találkozásban ajándékul megkapjuk, hogy mi is jobban szerethetjük az élet szerzőjét, Jézust. Kedves Mária Rádió hallgatók, olyan csodálatos ezek a szavak, vegyük elé gyakran, másnak is felolvashatjuk, megmutathatjuk, hogy milyen szép dolgok vannak benne. Mindjárt ezt követően ott találjuk azt a kilencedet, ami június 16 és 24 között zajlott, és viszonya megjelent ott a jelenések helyén, ott voltak a látnokok, ott voltak nagyon sokan, és hát kedves Mária Rádió hallgatók, ezt a kilencedet bármikor lehet imádkozni, önálló kilencedként is, és minden nap hozzácsató egy rózsafűzét, egy jó illatú rózsacsokrot hálából a szizanyának ajándékul. Tehát itt olvassuk nyitott szívvel ezeket, és merjünk másokkal együtt imádkozni, hisz a szizanya sokszor kérte, egyik nagy feladatunk az, hogy ima közösségbe éljünk, ami azt jelenti, egymást támogatjuk,
és segítjük, mert ebben nagy-nagy erő van. Tehát ez a csodás zarándokfüzet sok szép dolgot tartalmaz, felkészít minket a zarándok helyen való örvendezésre, aztán keresztút van benne, énekgyűjtemény, gyónási felkészülés, van a végén egy nagy buzítás, hogy hazatérőben, kedves zarándok, mit érdemes úgy mélyen a lelkünkbe fogadni, és ilyen szép áldással fejeződik be, világítson és áldjon meg téged az Isten minden kegyelemmel, amire életed során szükséged lesz. Tehát, kedves, már rádió hallgatok, ezt a füzetecskét forgassuk, mert igaz, hogy rá van írva a dátum, de ez mondhatnánk így örök érvényű. És hát a Sziszony azt kéri tőlünk, hogy legyen imacsoportunk, akkor lesz egy imacsoportból Medjugorjés imacsoport, hogyha imádkozunk a rózsafűzét és a Sziszonya üzeneteit olvassuk. Csodálatos könyvek jelentek meg, a Nyolc Boldogság Közössége az idén is megjelentett egy könyvet, a Sziszonya Medjugorje üzenetei címen, tehát a Nyolc Boldogság Közösség Medjugorje 2026, úgyhogy nagyon elgondolkodtatok, kedves Mária Ádi hallgatók, hogy ez alatt a 45 év alatt mi mindent mondott nekünk a Sziszonya, és újra beszél hozzánk nagy-nagy szeretettel. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, akkor folytassuk ott, ahol a múlt kedden abba hagytuk, az múlt keddi utolsó idézet, ami elhangzott a szentségimádáson, az Úr értem van ott. Ezt mondtam utajára, és hát ott van az a sok ezer ember, fiatal, kevésbé fiatal, és mindenki, akik ott Jézus szent jelenlétében vannak. Kedves Mária rádióhallgatók, én a múlt alkalommal azokról a benyomásokról beszéltem, ami elsősorban a mi buszunkban volt, meg hangzott el a Szent Kristóf buszban, mert hát én jegyeztem, míg be nem sötétedett egészen. Persze név nélkül, nem tudom, melyiket kimondtam, de a lényeg az, hogy kit mi érintett meg. Első rész hangzott el a múlt alkalommal, 18-án, most szeretnél ezt folytatni. Tehát ott vagyunk a szentségimádáson, és érzem, hogy az Úr Jézus értem van ott. Nagyon örültem a dolgoknak, a rózsafűzér imádkozásnak. Hallottuk, kedves Mária Ádi hallgatók, hogy Medjugorjében a Sziszonya a lelkünkbe égetheti, mondhatnánk így, a rózsafűzét. A rózsafűzér egy önimádság, szentírási szövegeket ismételünk, Jézus életének eseményére gondolunk, és a Sziszonya imádságon keresztül tesszük mindezt, és a Sziszonya mindig mondta, amikor a rózsafűzét imádkoztátok, én ott vagyok személyesen veletek. Csodálatos ez a mondás. Engedjük, hogy ez így is alakuljon az életünkbe, és persze a legszebb, hogyha közösségben, családi közösségben többen imádkozunk együtt. Nagy élmény volt számomra, mondja az egyik testvérünk, az Úr megmutatta magát. Persze ilyenkor mi nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, de sejthetjük, úgy rá vagyunk hangolódva arra, hogy ilyenkor a buszban mondhatnánk olyan lelki túlfűtöttség van, hisz mindenki az ő lelki élményéről tesz tanúságot, hát emögött is sejtjük, hogy nagy élmény, az Úr megmutatta magát nekem. És a Sziszonya is érzékeltette, hogy miért kellett ebben a buszban ülnöm, hogy találkozok a gitáros lányokkal, halljam az énekeket, hát jöttem adni a Sziszonyának, és megköszöni mindent. Nekem óriási élmény volt, mondja valaki, a tanúságtételek. A Sziszonya konyhája, közösség bemutatása, a Mária ebédje, sokféleképpen használják ezt a Mary Smith angol kifejezést. Aztán a rózsa illatot annyira vágytam, hogy érezzem, és megadazott nekem. Éreztem, és nagyon is köszönöm a Sziszonyának, kedves Mária Ádi hallgatók, aki érzett ilyen rózsa illatot, az érzi, hogy nem egyszerű rózsáról van szó, hanem mutatnánk így a mennyei rózsa illatról. Ezt a Sziszonya sokaknak megadja, ez az ő különleges, kedves ajándéka. Mint a Sziszonya átölelt volna rózsa illatot,
éreztem, a Rizsavácon aludtam. Azért kell, hogy jöjjek ezután is tovább, hogy a szizonyának az iskolát járjam, és ezt másnak is sugározni tudjam. Hálás vagyok a dicsőítő csoportnak, kedves már rádióhallgatók, amikor ezt a kifejezést hallják, hogy dicsőítő csoport, arról a több mint 100 fiúról és lányról van szó, akik ott a színpad, nem színpad, az oltár mögött énekeltek, és a zenekarnak is olyan csodálatos az ő énekük, meg nagyon szépen van kihangosítva. Nincsen túlzásba, egyik része sem, hanem úgy nagyon összehangolva, és ilyenkor hat a lélekre. Tehát a dicsőítő csapatnak nagyon hálás vagyok, a szizonya áldja meg őket. Aztán a sátorosoknak olyan öröm volt ebédet nyújtani, kedves Máriádi agatok, azt tudjuk, hogy akik a sátorokban laktak, azoknak nem volt külön ebéd, ők maguk oldották meg az étkezésüket, de mi azért adhattunk egy-egy tányi leves nekik, vagy akár a másodikból is, úgyhogy erről szól. Nekem a kedvencem mindaz, ami ott lezajlik, írja, mondja valaki, mert hát ott mi van ott? Hányan és hányan vágytak arra, hogy hallottuk a mutakomat, érezzék Isten jelenlétét, szeretetét, valami különlegeset tapasztaljanak meg, és amikor valaki erre gondol, akkor erről tesz tanúságot, hogy igen, Isten válaszolt neki. Számomra nagyon jó volt minden, a Jelenések hegyén, a Kereszthegyén, és megérintett engem az őrangyalos, és azt szeretném, hogy ez ne érjen véget, hanem ez folytatódjon. Lehet folytatni, kedves már rádióhallgatók. Jól tetszettek, de meg kell rágjam, emészem az egészet. Igen, ebben sok igazság van, kedves már rádióhallgatók, meg kell rágjuk, meg kell emészük, mert ott nagy dolgok történtek. A szizonya megérintett, éreztette mennyetjen különleges szeretetét, erről szól. Tehát valami ott van a lelkemben, ott miközben a buszban elmondtuk a mély lelki élményeinket, én mondtam egy ilyent, hogy aki elmondja, annak kikristályosodik jobban a lelkébe, amit átért, aki pedig hallgatja, kapja, annak egy nagy ajándék. Hát így visszafelé is hat, és kifelé is hat, bármit is megtapasztaltunk, és továbbadunk. Élmény volt az együttlét, a beszélgetések. Olyan csodálatos volt, hogy akik itt vannak, itt vagyunk, azokkal egészen közeli testvéri kapcsolatba kerültünk, és ezt nagyon köszönöm. Éreztem, hogy itt van a helyem, kösképpen ott van a helyem a szentség imádása. És ezt szeretném otthon is gyakorolni, ott lenni Jézus közelségében. Aztán valaki így beszélt a Jelenések hegyéről, hogy igen, a szizonya itt jelent meg először, ezt a helyet a mennyatya választotta ki, a szizonya hányszor és hányszor ott megjelent, most is a 9. alatt, és nekem nagy élmény volt ott lenni ezen a hegyen. Boszniában nagy magasságok és nagy mélységig is vannak. Megtapasztaltam a Jóisten jelenlétét, az igazi szabadság érzetet. Hú, milyen különös. És gondoljunk, kedves testvérem, arra, hogy halljuk ezeket a szavakat, kifejezéseket, és hogy mögötte mi lehet. Ez valahogy igyekszünk kifejezni emberi szavakkal, amit alig lehet érezzük, hogy kimondjuk, hogy nem, ez a szintelen, fénytelen, de sokkal mélyebb dolgot tapasztaltam meg. Igen, hát emberileg ezeken túllépünk, és igyekszünk ráérezni kicsit arra, hogy mit jelentett valakinek, amikor így fejezte ki, megtapasztaltam Jóisten jelenlétét az igazi szabadságon. Amikor Jóisten megtapasztaljuk, sok ilyen élmény volt, akkor azt érezzük, hogy egy különleges boldogság, különleges öröm, békesség, ugye a létnek a megtapasztalása, hogy létezünk, elindultunk ebben a létbe, és csak átmegyünk ebből a létből a másikba, Isten csodálatos világába, halálunk pillanatába,
és ezért olyan különös meg lehet tapasztalni Isten szeretetét, jelenlétét. Na aztán olyan szépen fejezi ki másik testvérünk, hogy bennem hála és köszönet van. Két héttel ezelőtt még nem gondoltam, hogy itt leszek, de itt énekelni és együtt imádkozni, a szentmiséken részt venni, nagyon tetszettek, de óriási élmény volt mindez. Igen, kedves már rádió hallgatók, hát sokszor énekben nem tudtunk belekapcsolódni, de a lelkünket fel tudtuk emelni az énekbe, úgyhogy nagy-nagy élmény volt nekem is, meg ahogy itt mondják másiknak is. Külön szándékkal jöttem, nagyon sok szemét hoztam a lelkembe, és mindenkit oda tettem a Szűzanyá közességébe, hogy áldja meg őket, és érintse meg anyai szeretetével, kezével azokat a személyeket, akiket odahoztam. És mint valaki azt mondja, hogy nagy élmény volt, óriási élmény volt ezt a sok fiatalt látni, és megragadott az a kemény út, a Krizsevác felé is a kemény út, de óriási élmény volt. Jó volt. Olyan különös, hogy valaki csak ennyit mondta, hogy jó volt. Igen. Igen, hát ezt nem lehet másképp kifejezni, csak valami olyasmi tapasztalat volt, ami különleges, és ott van mindenki. Kétszer is éreztem Isten jelenlétét, erős jelenléte volt Istennek. Milyen jó volna, kedves Mária rádió hallgatók, hogyha most ezt a szemét megkérnénk, hogy egy kicsit bővebben, most már eltelt ennyi idő, mióta az vettünk, és erről egy kicsit bővebben beszélni, hogy mit jelentett, vagy van, aki leírja ezeket az élményeket, és így megőriződnek, meg kikristályosodnak jobban. Nagyon jó volt, a Jóisten megérintett, mondta valaki még, és a Szűzanya közelebb jött hozzám, és én is éreztem, hogy a Szűzanyához közelebb kerültem. Csodás volt. Hát igen, kedves Mária rádió hallgatók, ez nagyon csodás volt. És hát ugye a kezembe került, még fog kerülni a kezembe ilyen beszámolom, valaki ezt írtam. Előszólt a Medjugorjeban már az első nap reggelén, megérintett a Szűzany jelenléte, a szobránál térdelve a téren. Kedves Mária rádió hallgatók, van olyan olasz fénykép, van egy ilyen szórólap a templomban, ott meg lehet találni, ami a rózsafűző imádkozásról szól, szentatyák meg a Szűzany, és hogyan buzít, és ott van egy olyan kép a téren lévő Szűzany szoborról, ami térdelve körbe mennek. Úgy, ahogy van ilyen Fatimában, meg Csíksonyon is, igen, ott még úgy van márvánnyal kirakva, meg lehet nézni azt a felvételt, hogy igen, ott kell térdelve végig menni, még egészen nem tanultuk meg ezt, de a Szűzanya nagyon örvend, hogyha így megalázkodva körbejárjuk az ő szobrát, és megköszönjük, hogy oda elsegített. Térdelve a téren csak néztem és hálát adtam, hogy ott lehetek, és sírtam az örömtől. Amikor Jelenések hegyére mentünk fel, láttam, amikor a Szűzanya eltávolodik a szobortól, és felkiáltottam, de senki nem hitt el. Másnap megláttam a felvételeket az interneten, mások is látták, tisztán látszik a fényképen. Elhívott a Szűzanya, úgy nézett ki, hogy mégsem tudok elindulni. Olyan rosszul voltam, aztán mondtam, hogy vigyél Szűzanyám, ha ott kell legyek, akkor legyek ott. Amikor a föltámadt Jézus szobránál imádkoztam, annyira megérintett az Úr Jézus szent lelke, hogy kiment a lábamból az erő, és körülbelül másfél órán keresztül sírtam az örömtől. Szobor mellett, amelyik egy csoda, mivel lábánál folyik valami, föltámadt Jézus szobráról van szó. Valami érthetetlen módon, de csak azoknak, akiknek van hite. Nagy békességet és sok választ kaptam Medjugorjéban. Ezt nem igazán lehet szavakkal kifejezni. És hát még sok-sok mindent tapasztaltam, és éreztem ott a Szűzany jelenlétében. Én még soha nem éreztem, hogy ennyire együtt imádkozva, ennyire dicsőítve az Urat, öröm és kegyelem tölti be az ember lelkét. Hát igen, azt a hatalmas tömeget látni, hogy imádkozik, érezni, hallani, hú, az tényleg nagy élmény. Ugye az utazásunk közben a buszon, mind ott a miséken is, ahol több ezer fiatal öröm újongás a dicsőtő Szűzanyát és az Úr Jézust,
az is nagyon mélyen megérintett, nagyon sok férfi, fiatalember és családapa a kezében a rózsafűzére imádkozik, hogy a kicsi gyermekeikkel ott vannak. Igen, ezt többen kifejezték, hogy a férfiak imádsága jobban megérintették a jelenjüket. Olyan jó lenne, ha a világ tele lenne ilyen férfiakkal. Ez egy különös közösségi élmény, az Isten jelenlét, amit legalább egyszer meg kell tapasztalunk életünkben. Bízunk magunkat az Úr Jézusra, az ő vezetésére és a szűzanya közbenjárásával. Kérjük a mennyei édesanyánkat, hogy vezessen minket a Szentfiához, adja meg azt a kegyelmet, hogy lehessünk mi is alázatosak és szeretetteljesek gyermekeinkkel, milyen ő volt Szentfiához. Minden édesanyja imádkozzon a gyermekét, hogy a szűzanya vezesse lépteiket. Köszönjük szépen, kedves testvér, aki ezeket a sorokat írta és eljutotta nekünk. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, még egyszer szeretném hirdetni azt az október 23-ai zarándokútat, oda még lehet jelentkezni, Marikánál lehet jelentkezni, úgyhogy nagy szeretettel szeretnénk indulni ismét a szűzanyához, mert ő vár minket. Tehát akkor merjük kezünkbe venni a szűzany üzeneteinek csodálatos kis könyvét, a legújabbat, amit a nőérek jelentettek meg magyarul, meg a zarándok füzetünket is, csoda dolgokat adott kezünkbe ez a zarándoklat. Úgyhogy én azt szeretném ajánlani mindenkinek, hogy aki többször is volt ezeket a füzeteket, úgy gyakran használja, mert nagyon szép lélekemelő sorok vannak benne. Kedves Máriádi hallgatók, én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy együtt zarándokolhattunk, és hát akkor a szűzanyja adja meg, hogy még nagyon sokszor elmehessünk együtt, és egyre jobban elmélyüljünk az ő iskolájában. A szűzanya azért vár minket, mert tanítani, vezetni akar, és szeretne egyre közelebb vinni Szentfiához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, jó is tárgyalunk mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod. Jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. A Sepsiszentgyörgyi stúdióban jelentkezek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Nem én világi életet.
1: Hát a zenésztel az.
0: Amit megkóstoltam, a világi életet. És voltak jelek, tapasztaltam jeleket meg, de még se vettem számba erősen azokat.
1: Bocsáss meg, visszaemlékszel az első áldozásodra?
0: Igen, persze.
1: Mi, volt-e valami onnan megmaradt?
0: Hát igen, nagymama úgy nevelt, mint kisgyereket, hogy ha rossz vagyok a templomba, akkor Jézuska sír. És akkor ez belém
1: nem
0: rögződött.
1: Nem megválna, nem sír.
0: Sír.
1: Jó, te.
0: És akkor ez belém rögződött, dicsőség az Úrnak, mert ugye nem volt nálam zakatolás. Tehát a nagyom, ha vitt a templomba, öröki kellett menjünk, vasárnap mentem. Mindennapokon is, persze, ő úgy nevelt engemet.
1: Igen,
0: de nem volt, nem volt rosszalkodás, meg hogy sikoltozzak, meg hogy sírjak, vagy valami rosszat csináljak nagymamám mellett, hanem nem tudom, elhiszed-e, de ez így van, úgy ültem mellette majdnem mindeszeg. És akkor történt egy olyan, amikor oda kerültem az első áldozásra, hogy a társamot, az egyik társamot, pont így elmondtam neki, hogy nagyon már valamikor úgy tanított, hogy ha rossz vagy, akkor Jézuska sír. És egyszer játséges, akkor ezt a misét bírd ki mellettem, te is, úgyhogy mutassuk meg másoknak, hogy...
1: Nem
0: és megtörtént ezt, tehát én csodáltam azt, hogy ő mellettem pont ő is úgy ült, mindeszek. És van egy olyan fényképem, és aztán egyszer, hogy kerül, akkor megmutatom neked, amikor le vagyunk fényképezni, most tőle többiek ott rosszaskodtak, ott hangolottak minden, de amiket nem voltunk. És ez vezetett arra, hogy Jakabos Barni barátom által, Tomos Plébános biztos, nem hogy belé kerültem a minisztrálásba, és akkor még közelebb kerültem egy kicsit a Jóistenhez, és ő belé vitt a minisztrálkodásba, belé vitt a temetésekbe, és emlékszem, hogy az első temetés az olyan volt, hogy a katonát temettünk, tehát az borzasztó volt, hogy az édesanyja majdnem kiszedte a koporsóból, mert hogy elveszíted a fiadot. Na de nem ijedtem meg. Valahogy az Úr ott volt, és akkor még nem volt bennem ez a közelebb ismerkedés, hogy az Úr vágyasztott, hogy a saját szavaiddal szólj hozzá, hanem imádkoztam, de nem is volt ez a téma, hogy nem is imádkoztam, hogy a gyermek voltam még akkor, hogy menjünk a temetésre, hanem én mentem, hogy lesz, ami lesz, Barni van, de valahogy úgy volt, hogy nem történt semmi, én kibírtam az egészet.
1: Visszaemlékszem nagymamádra, aki nagyon mozgó volt, és...
0: Igen.
1: Nagyon sokat segített.
0: Az Árdában nőtt fel.
1: Igen.
0: A Pácán, Róna széken. Bocsánat.
1: Igen. Az oltárdíszítésekben mindig a...
0: Igen, virágokat támogattunk. Igen, és akkor ez bennünk megmaradt, hogy ő támogatta virágokkal, én pedig támogatom azzal a talentummal, amit kaptam az Úrtól, a zenei szolgálattal, amíg élek.
1: Igen, a bérmálkozásra visszaemlékszel-e?
0: Igen. Igen, visszaemlékszek a bérmálkozásra, de... Valahogy az első áldozást egy kicsit...
1: Igen, mert mama nem
0: valahogy volt veled. Nem. Élt akkor a bírmálkozásra
1: de nem is. Volt veled.
0: Bírmálkozásra, amire visszaemlékszem, az volt, ami téma volt, hogy azt a sok kérdést azt hittem, hogy én azt nem fogom tudni megtanulni. Amit feladtak, hogy ezt a sok... Most nem tudom, mind működik-e, de abban az időben, vagy 3-4 A4-es lapot békeret vágni, de szóz a tábla. Mert nem tudtad, hogy melyik kérdés fogja kérdezni, mikor kérdőre vesznek. És akkor én ebben úgy voltam, hogy hát én nagy nehezen megtanultam a szózott állat, most már lehet, hogy valamennyit elfelejtettem belőle, mert matekból gyenge voltam örök az iskolába. Na de ezt a leckét, amit adtam, és ezt bévágjam, én ezt a 4 oldalas A4-es lapot emiszem. Na de addig magoltuk nagymamámmal, hogy bévágtuk. És amikor jöttem ide vizsgázni, ugye, mert kellett elővizsgázni, akkor dicsőség az Úrnak, hogy átmentem. Úgyhogy meg volt. Olyan kérdést kaptam, hogy egyből tudtam a feleleteket.
1: Igen. Hogyan alakult a továbbiakban a vallásos életed? Ugye, mert amikor az ember ugye a fiatal korban megérinti a világ szelleme, és ugye
0: igen.
1: Úgy kezdi hát, befolyásolni, akkor az egy kicsit változás az ember.
0: Bírmálkozásom után ugye még tovább folytattam az iskolai tanulmányaimat. Persze jött a 8. osztály, és akkor tervembe volt, de rengeteget minisztráltam, az őszinteség. Hát én örökké itt voltam a papokkal. Én nappal is, este is volt egy pár jó barátom, pap, tisztelendő urak. Én örökké velik voltam egy végben. Ugye itt volt egy nagyon jó ifjúsági csoport, Ferenc István plebános úr idejében, akkor kezdődött. de BK

0: kerültem, és akkor ugye őt elhelyezték, és akkor jött Lokodi Attilos, na de örökké itt voltunk.
1: Ott
0: igen, hát igen, de én akkor már kevésbé jártam. Én akkor voltam inkább, amikor Attila volt, Lokodi Attila.
1: Értem.
0: Felvételiztem, tervemben volt, hogy na, kész, hát mivel rengeteget miniszterek látom, hogy működik itt a papoknál, hogy van a templom, minden, hát én is ott kerüljek az oltalnál, azt meg kell csináljam. Én valahogy kétszer kaptam lehetőséget, emlékszem a gyerekkórusba, pap Ibika néni idejében, Jézus szerepét énekelni. Na de ez akkor, akkor nem vettem olyan, csak úgy volt, hát oké, jó, most ez a hangnak, ez felett meg, akkor csinálnak, kész, de milyen jó, hogy a Jézus szerepét kész. De most egészen másképp gondolom azt a tartalmat, mert az a helyzet, hogy ott már azokban a feladatokban már érintéseket kaptam. Na visszatérve, készültem, ugye felvételizzek a kantoriskolába, hát nem vettek fel. Eltelt egy év, visszamaradtam, beiratkoztam egy iskolába, de úgy csináltam, hogy maradjak ki belőle, és még egyszer megpróbáljam, felvételizzek még egyszer, akkor se sikerült, mivel nem voltam, túl nem voltam valami jó matekból, az őszintes igaz, az algebraban nem voltam az, úgyhogy, és kértek akkor nem csak egyház történelmet kértek, hanem kértek más.
1: Igen,
0: általános. És ezt akkor nem sikerült, hazajöttem, elvégeztem egy inas iskolát, beálltam mobilába dolgozni, de amellett belé vágtam a zenei kereskedelmi ipar, vendéglátóiparba. Nekiálltam, csináltam, persze nem hagytam el a Isten, tehát jártam templomba, ami kellett, a nagyamám által, ami hátra volt hagyva, az meg örökké teljesült, de én nem csak azért, mentem, én el kellett menjek, mert tudtam, hogy az Isten szeret engemet, és ad lehetőséget, csak akkor lennyivel legalább viszonozzam meg, hogy én vasárnap a házat megszentelem. Ezt akkor valahogy így vettem. Tehát nem éreztem még akkor azt a isteni szeretet, az isteni közelségét, amit most megtapasztaltam, és most érzek nap, mint nap, perceken, másodpercekem keresztül. Úgyhogy persze a zenei ipar ágán keresztül, hát az nem azt jelenti, csak hogy belévágtam a vendéglátóiparba, mert abból megkóstol az ember sok olyan dolgot, ami nem Istentől van. És ez legfőképpen nekem az első téma, a cigi volt, cigiztem is, el nem vettem számba, hát a cigit azt már a sulis időben, de akkor nem vittem számba, akkor csak egy-két szállat olyan tarságot elhúztam, vagy hétvégére elmentünk szórakozó helyekre, na ott kész, aztán a katonaságnál ott már még jobban belényomult. Voltak ilyen olyan kiagyalások, hogy letettem, csokoládékot ettem, minden, hát az eltelt egy pár hónapig, utána visszaestem, csak nyomtam. Persze megkóstoltam a legnehezebb dolgot, az italt, ami a leg, hogy mondjam, a leghuncutabb dolog a világban.
1: Boldogítás.
0: Az embert nagyon mély tudja csapni. Ezt sokan nem veszik számba, testvéreim, de ezt mondom is a játszavamból. Ő nagyon mély tud csapni. Ezt nagyon belévitt engemet, kezdetben nem épp annyira, de aztán átálltak évek, belenyomtam keményen, volt barátnőmi kapcsolat, elszakadtunk is más dolgok miatt, nem az ital miatt, és akkor volt egy olyan időpont, hogy Attilával, az egyik zenész kollégával, Hamaratival összetalálkoztam, én mondott erről találkozóról beszél, de adjatok nekem békemet, én próbálkoztam felvitalizni, nem vettek fel papnak minden, én eljárok a templomba, kész, oké, de ne témázatok nekem, adjatok, mert így vettem az egészet. Persze az Úr örökké ott volt velem, és sugott nekem dolgokat, de én nem akartam ezt venni addig, amíg addig botlottam, hogy volt egy olyan elképzelésem tényleg, hogy ment, mert kibékültünk barátnőmmel, megint összevesztünk, kész, nem volt ez valami túlságos élet, s voltak olyan sugallatok, hogy menjek ki az állomásra, s várja meg a vonatot, s aztán ezt, ami lesz, de áll az úrnak, hogy nem az állomásra mentem s a vonatra, hanem elmentem az esti misére, vagy egy vasárnap esti misére, s Attila pont ott volt, igen.
1: Bocsáss meg, de ez egy elég érdekes helyzet, amikor az embernek ezek a sugallatok bejönnek, hogy jobb lenne az életnek véget vetni, jobb lenne nem küzdeni tovább, jobb lenne, nincs értelme. Hogy alakult ki ez a gondolkodásmód benned, vagy hogy formáldott meg?
0: Hát ezt sugta, hogy látod, nem is semmire se az élete.
1: Jön, azért, mert a barátnőd is elhagyott.
0: De hogyha beléhagytam volna ebbe, tehát belémerültem volna ezekbe a gondolatokba, már nem merültem én azért annyira belé, hogy most már tényleg beléadom, csak kaptam ezeket a sugallatokat.
1: Igen, ezeknek a sugallatoknak szokott lenni egy gyökere.
0: Tudom, ez beléhúz, ha nem vigyáztam volna.
1: Arra visszaemlékszel, hogy hol formáldott ki, hogy meguntad az életet? Tehát mi volt az első olyan magatartás vagy kijelentés, amiben úgy az élet ellen...
0: Hát nem tudom, abba tali lehetett a fáj körülbelül. Na most így nem jövő be nekem.
1: Tehát úgy érzed, hogy ilyen itas állapotban...
0: Igen, úgy. Igen.
1: És akkor ezek ugye reagálnak rá.
0: Igen, volt.
1: Visszakérdeznék még, visszaemlékszem rád eléggé jól, amikor Rómában voltunk, és te voltál a Mr. Q.
0: Igen.
1: Akkor úgy milyen állapotban voltál, és milyen kapcsolatban?
0: Hát örvendtem, hogy eljutottam oda, pedig nem számítottam, nem is álmodtam, hogy én Rómába, nem, hát kellett arra egy kemény fejmosás kapjak, Isten nyugasztalja Bálintól, Puskás Bálint úrtól, mert nem hittem azért, hogy gyorsan intézem el az útlevelemet, mert nem is foglalkoztak. Mondták, hogy intézek útlevelet, de én nem, mondom, hát az humbugdumát, én úgy elmenjek Rómába, onn is pénzem sincsen, nekem sekem, hogy ingyen nekem, azt nem oldja meg senki sem. Tehát ennyi volt a hitem, nem hittem én azt ott. De elkerültem minden, hát egy élménynek vettem akkor az egészet. Tehát nem úgy vettem. Nem, csak nem a főnökséget, nem volt főnök, melyik a felelősség volt. Igen. Azt te is láttad, hogy kellett vigyázni az emberek, nem már voltak ilyen emberek, akik készültek ki a csoportból, hogy elmenjenek, ne jöjjenek vissza. Na de inkább felelősség volt, mert reggel korábban is kellett kelljek, semmire örök, ott kellett legyek a busznál, úgyhogy nem Hawaii volt, de egy élmény volt az, hogy olyan helyeken tudtam járni, hogy a katagombákba, tehát ezt a mostani észre tudom ezt felfogni. Akkor nem. Akkor nem is úgy vettem, akkor arra vágytam, mivel itt akkor indult a zenei ipar, nem volt zeneüzlet. Tehát én arra vágytam, hogy ott valahogy életembe bejutassak egy zeneüzletbe, és meglássak egy dobgépe, szintetizátort, mert az itt nem volt még abban az időben. Tehát itt mind ilyen dob nélküli hangszerek voltak, Vermonak, Vermona erősítők, ezekkel intett kevés volt, nem volt akkor még lehetőség. Most már hál' Istennek van elég hangszerüzlet.
1: Tehát kihasználtad akkor, a lehetőséget ezen a téren.
0: Arra vágytam. Tehát nem, én örvendtem annak, hogy megláttam a pápát minden távolról, de most ezt más, most a nézet, másképpen tudom felfogni az egészet, akkor nem. Tehát sajnos, hogy nem.
1: A felelősséged elnyomta a lényeget.
0: Hát, mit csináljázzon? Visszatérve, elmentem arra vasárnap esti misére, ott volt Attila, és megkérdeztem tőle, ez az Ati Hamar Attilától, hogy na akkor...
1: Hogy hoztad a döntés? Mert azért nagyon lényeges dolgok ezek, hogy tehát készülök meg...
0: Kíváncsiságból jöttem el. Legyen, ami lesz. Egyszer eljövök.
1: Egy meg egy picit. De készülök meghalni, vonat elé dobjam magamat,
0: hát,
1: és, de mégis a szentmisén kötök ki.
0: Hát
1: az a helyzet, hogy
0: nem véglegesen döntöttem én állasztat, hogy ki meg az állomást, csak egy olyan sugallat volt, egy olyan elképzelés, de azért még se tettem meg, nem volt már én annyi a nyümerésség.
1: Tehát nem kellett küzdködjél, ugye?
0: Nem volt az a merésség bennem, hogy én kimenjek oda, s várom a vonatot. Az csak egy ilyen álma volt a gondolatban. Nem, éppen azért nem csúsztam.
1: Igen? Jó, akkor
0: elmegyünk. És akkor lesz, ami lesz, mondom. Hát megkérdeztem tőle, hogy mikor van az a találkozó. Jaj, azt mondja, hála, uram, azt mondja, hogy ezt a szót hallom tőled. 2 éve imádkoztam, azt mondja, hogy valahogy ezt meghalljam tőled, hogy gyere. És mondta, hogy szerdán, na jó, akkor eljöttem szerdán, oda a leghalt csapatba, hogy jöttem, mert ez volt a tervemben, hogy én oda hátul leülök. De nem hátul kerültem, hanem a második csapatba kerültem legelőre, és mondta, ott ismerősöm. A Máltai Szeretett Szolgálattól vele voltunk, jól emlékszem, igen, az arándoklatra a Rómában.
1: Igen.
0: És már ő avval kezdte, hogy na szia, Isten hozott, de neked nem itt a helyet. Hát mondom, most egyszer eljöttem, mondom, elküldjetek el. Nem. Neked ott a helyet, ott melik. Nem, mondom, milyen nem, hogy a zenészek, de nem, mondom, én nem is ismerem ezeket a számokat, nem tudom, mi folyik, hogy működik, mondom ezt, sokat kell tanuljak, mondom ezt, nem hiszem én, hogy én oda ki tudok menni. Persze ezt az ördög is simította, hogy ez igazad van, te csak maradj, de nem kellett előre se leülj, ott hátul jó helyen lettél volna. Na mindegy, megvártam azt a találkozót, ami nagyon megérintett, de nem is gondoltam, hogy tehát az elmékedés minden, tehát nagyon Ez maga az az érintés, nem tudom, de az, mint a valami rian szalt volna, már nagyon, nagyon megérintett. És akkor találkozó után... Igen, nem jöttem haza, hanem elmentem Attilához, megmutatott az apostol a cselekedeteiből egy videófilmet, és akkor valahogy egy olyan félelem jött rian, hogy nem mertem hazajönni. Hát nem mertem lemenni a gyalog a Pekóig, hogy onnét kártyás telefonok voltak, hogy hívjak-e taxit, hogy tudjak hazamenni. Attilát meg kellett kérnem, hogy gyere oda, hogy Pekóig le. Máskor tiszta gyalog, hát én éjjel 3 órakor a Csikenyedben udvaroltam, és jöttem haza. Nem is egyszer. Akkor nem mertem, nem, bocsánat. Akkor nem mertem odaig le, egy olyan félelem ült belém, majd megnéztem ezt az apostolok cselekedeteit.
1: Ez a félelem kötve van valahogy az az életforma, az, amit éltél, és az, amit ott láttál, amire hivatva vagy, vagy nem tudod, hogy honnan került?
0: Nem tudom, hogy honnan került, de akkor úgy rám szalt. Igen. Na hát, nem mondjuk, nem maradt ez véglegesen aztán, hogy rám szalt, hogy el is szalt. Ugye visszakerültem az ima találkozóra, hát egy pár hét után, tehát már a második találkozón már kérdeztem, hogy gyerekektől, hogy van-e ezeknek a számoknak valami akkordok, ez az meg lehet, de Attila már adott nekem azt hiszem CD lemez, valami ilyesmit, Csiszél a cégtől a számokat, hogy hallgassam, és voltak akkordok, mindenet kezdtem neki állni, és kezdtem megtanulni a számokat. És azt hiszem a harmadik találkozó után már fogtam az orronát a anyám alá, és jöttem dicsőíteni.
1: Igen.
0: Ami dicsőítettem, tettem, s vettem a dolgokat.
1: Te annyi neked már, hogy
0: le volt írva. És főbe bément. Én általában a dicsőség az Úrnak, én megkaptam azt a talentumot a jó Istentől, hogy a hallásommal azért nincsen gond, hogy inkább fülhallás
1: után. Inkább a hallásoddal.
0: Hallás után zenélek inkább. Kottát nem nagyon ismerek. Pedig végeztem zeneiskolát is minden, de én inkább hallásan jobban meg tudom csinálni. Valahogy úgy érzem, lehet, hogy a kottából is, persze a kottából abban sokkal tisztábban szólnak az énekek. Visszatérve, ami a lényeges dolog, az, hogy én nagy, attól eltekintve, hogy én dicsőítettem itt az Urat, és dicsőítés vállaltam fel, tehát megérintettem nagyon az Urattal, de én az italt azt nem hagytam abba.
1: Csak egy pillanat, tehát ahogy megérintettél, úgy rendszeresen kezdtél járni?
0: Igen.
1: És a harmadik alkalomkor már ott voltál a zenés.
0: Igen, ugye emlékszem, igen.
1: Milyen volt az első találkozó, az első hát szolgálatod mondjuk így a zenés?
0: Ahol nem volt téma, azt megcsináltam, hanem volt
1: ezt olyan... Megcsináltad, de utána hogy érezted magad, vagy mi volt az? Vagy?
0: Hát más, de boldognak éreztem magam, hogy tudtam zenélni Istennek, de valahogy még akkor se vettem fel ezt a közelséget, nem... Az volt, hogy na, ide is bejuttam, tudtam csinálni, be jó, kész, oké, de ezt nem hagyom abba, tehát itt valami vonzott, tehát valami megfogott itt, ami, ez nem, hogy nem hagyom abba, ezt nem szabad abba hagynom, valami egy ilyesmi volt benne.
1: Igen, érdekesek ezek a fázisok, ahogy az ember az Isten közösséget tapasztalja meg. Sok ilyen árnyalaton keresztül, akár a zenén keresztül, és meg sok sajnos ott van a helyzet, hogy sokan megállnak azzal, hogy én most kórustag lettem, én most már imacsoportba kerültem, én most már zenérek, én most, mint tudom, én gitározok, vagy billentyűzek, vagy bármi, és ott a gond, hogy itt úgy megállnak az emberek, és nem jutnak el a lényegig, hanem megelégednek azzal, hogy akár azzal, hogy én rendesen templomba járok, én minden évben meg Somjóra, Bucsora. Tehát egy-egy ilyen vallásos tett, ami úgy megelégedetté tesz, és nem érez késztetést, vagy nem lássa a szükségletét annak, amiért mindezt teszi, amiért templomba jár, amiért zarándoklatra jár, amiért zenél, amiért kórusba jár, vagy ehhez hasonlók. És én sajnálom sokszor, hogy ugye az emberek így ennyivel meg vannak elégedve, hogy visszaemlékszem egy kedves hölgyre, aki elég problémás volt, és sokat járt orvosokhoz, és kérte a segítségemet, mondtam, hogy azt mondjam, egy problémája van magának, hitetlen. Nagyon felharagott rám, hogy én tudom, hogy ő jár kórusba, mennyi mindent az egyháznál. Mondtam, jó, de hitetlen. De hogy lehet ilyen mondani, nem is ismerem, nagyon felázat. Na aztán a végén bebizonyosodott tényleg a hitetlenség, hogy megállt annál, hogy ő templomot díszít, ő kórusba jár, ő két felekezetnél is szolgál, két templomnál is, és nem jut el a lényegig, amiért mindezt tesszük. Úgy látom, hogy nálad is úgy alakult a dolog, hogy...
0: Így van.
1: Hogy meg voltál elégedve azzal, hogy zenélt, sikerült, összejött.
0: Ez így van, hogy te mondod, mert akkor ebben voltam
1: én. Járni,
0: hogy na most ezt is csinálom, igen, na most ezt is csinálom, és ez is benne van. Tehát úgy vettem, hogy na, ez benne van, úgy, hogy te mondtad, ez most benne van így a pakliban.
1: Egy szolgálat, igen. Ugye ez a vallásosságokban, ugye, úgy egy...
0: Igen, de hát...
1: Időközben a baráti körből, hogy te jártál ide, ugye, mert ezzel mondod, hogy zenéltél is.
0: Kacagtak.
1: Ezt akartam megkérdezni.
0: Eleinte még nem tudtam azt, hogy nem örökződött be bennem azt, hogy a miattam, legyetek boldogok, hogyha miattam szidalnaznak és kacarnak az emberek, már jutalmatok nem lesz a mennyekország. Igen, jutalmatok nem lesz a mennyekországában. És nem vettem ezt én akkor úgy témába, akkor inkább úgy érzettem, hogy most mi van, igen, hogy fú, inkább nem menjek fel, és inkább nem szórakozok fel.
1: Tettek megjegyzéseket rá.
0: Igen, igen. Na de hát...
1: Megszentültél.
0: Igen, és aztán utána...
1: Milyen megjegyzéseket
0: utána nem lettek? Vettek. Hát ott jöttem, mondott, hogy megszentült is, beállta a szektalbas, de ennél csufabbat is sajnos, hogy ennél csufabbat is mondtak, áld meg uram őköt, mert... zenétem a vendéglőben, ott is a saját főnököm is, most már ő szegény nem él, de ő is nyomott rejön dolgokat. Tehát, ami nem minő volt, úgyhogy...
1: Jó, erre még
0: tehát nem csak erre, és a közösségre, és mindenre. Tehát,
1: igen, erre még vissza fogunk térni, mert vannak fontos dolgok, amit az ember úgy nem lát be, hogyha nincs átlátása, tehát hogyha nem a lélektől van megvilágosítva, hanem világi módon gondolkodik, ugye. Mert mindez, hogy szolgálok egy egyház keretén belül, bármilyen szolgálatot végzek, abban még benne van a világi része, hogy én csináltam, én vagyok, megy nekem, bírom, tudom, meg ehhez hasonlok. Viszont később jutnak el arra a helyre, ahol... Lori, nekem meg egy sereg kérdésem lett volna hozzád. Sajnos a beszélgetési időnk lejárt, de arra kérlek, hogy folytassuk a jövő héten, hogyha van időd erre.
0: Tiszta szívesen.
1: Most befejezésként... imádkozzunk közösen azokért az emberekért, akik ugye megálltak a vallásosság szintjén, akik belevágtak ma, és meg is vannak magukkal elégedve. Hogy Isten úgy, hogy téged is majd a jövő héten erről fogunk beszélni, megvilágosított, hogy nem kell megállni a lépcsőn, fel kell menni, és a közöbben is be kell lépni ahhoz, hogy tényleg az Isten közelségben tudjál élni. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk testvéremmel, kérve kerülünk mindazokért, Uram, akik valahol megálltak, és meg vannak elégedve a vallásos magatartásukkal, de a világ szelleme még mindig ott van az ő szívükbe, az ő elméjükbe. Még olykor csak formaság és külsőség az egész. Nincs a lélek jelen az életükbe. Kérünk Jézus nevén, törd meg ezt az megelégedettséget. Oldozd fel a szíveket és az elméket, Uram, hogy megtapasztalják, hogy te élő Isten vagy, és vágyodsz, hogy betörzs szereteteddel az ő életüket, és teljesíted a te életedben való életre. Jöjj Szentnek, és segíts mindezeket ennek megélésére, kivitelezésére, hogy legyen részük egy igazán személyes Isten kapcsolatban, egy örömtől Isten gyermek életre. Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Kedves Lori, én köszönöm a ide szánt időtet, és a jó Isten áldjon meg, hogy mindaz, amivel megajándékozott téged, azt tovább tud gyarapítani az ő dicsőségére.
0: Dicsőtessék Jézus Krisztus.
1: Mindenki, ámen. Önök Bajcsi Tibort hallgatták, Sepsiszentgyörgyi stúdióban jelentkeztem. Dicsőtessék Jézus Krisztus.

keresztet a földön minden ember kap. Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Születhet kunyhóban vagy palotában, elkészítve várja az ő keresztfája. Az a csoda aztán, hogy senki sem látja, mint vérzik a válla, hogy sebes a háta. Van, aki alázattal és lehajtott fővel viszi a keresztjét, Krisztusi erővel. Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud, még a másik zokog, és le a földre rogy. Van, aki büszkén viszi, hisz más úgy sem látja, milyen nagy a másik ember keresztfája. Van, aki zokogva, zúgolódva viszi, minden sarkon megáll, s ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, olcsó könnyek sokszor áztatják orcáját. Van, aki keresztjét más vállára rakja, abban a hiszemben, hogy vissza már nem kapja. Van, aki félre néz, hol jobbra, hol balra, segít társain, segít, mert akarja. Én a keresztemet fiatalon kaptam, elfogadni, hely, de sehogy sem akartam. Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem, s ó, csodák csodája, újra nőtt előttem. Így aztán fölvettem gyönge vállaimra. Tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. Tövises útamon elgyöngült a lábam, vittem a keresztet, megkörbült a hátam, elestem, fölkeltem, így ment éveken át, vittem és cipeltem a nehéz keresztfát. Akartam feledni napsütéses tájon, de a keresztem fáját ott is megtaláltam. És akik ismernek, szinte egytől egyig mind kigúnyultak és lettek csúfolóim, tövises koszorumat jól fejembe nyomták, könnyeim patakját szélesebbre válják. Mert hát keresztemet nehéznek tartottam, azért hozzá több más kis keresztet kaptam. Immár ott állnak szeretteim sírján, megszaporodott már hatalmas keresztfám. Meg is öregedtem, a hajam fehér lett, de az én keresztem súlya könnyebb nem lett. Naponta növekszik szívemben a súlya, vagy én lettem gyengébb, a vállam már nem bírja. Ó, de sokszor szeretném letenni, azt hiszem, hogy tovább nem bírom már vinni. Vérzik a szívem is, a lelkem roskad össze, de az én keresztem hű hozzám örökre. Cirenei Simon, ki vinni segítetted, a jó Isten áldjon jóságodért téged. Tudom, ha meghalok, eltemetnek engem, síromra tűzik majd a végső keresztem. Akkor majd azt mondom, én Uram, Jézusom, nehéz a keresztem, most már visszaadom. Esdve kérem tőled, édes jó Istenem, üdvözítsd az égbe az én szegény lelkem, boldogítsd örökre az én fájó szívem.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól. Világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséget színe előtt, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt, lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király, a föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél, forduljunk buzgón a világurához hangos imánkkal.
1: Hogy minnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének mind e világon. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram, Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Öröm újjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, Az Úr jobbja művelt csodákat.
0: Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr, és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Énekeljünk szent éneket Istenünknek. Alleluja. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harson a szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fúvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal. Dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja.
1: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kő szíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek, lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet.
1: És nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
2: Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek, ez legyen szellemi hódulatotok.
0: Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáink a lirgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek, ez legyen szellemi hódulatotok.
0: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki e világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítjuk őt hangos szóval.
1: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk.
0: Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje.
1: Ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk.
0: Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre.
1: Hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet.
0: Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz.
1: Hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval.
0: Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek.
1: Add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk, erőséges Szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Csendben szürkén a szoba legsarkában, kinél falon függ, kinek asztalán van. Nem övezi sehol semmi pompa, dísz, mégis elvezeti, aki benne hisz, egy más, jobb világba, ahol megtanul várni, dolgozni, szenvedni szótlanul egy szebb jövőért. Más nem tanítja ezt, csak a falon függő szürke kis kereszt. Ne menj most tovább, állj meg előtte hát, és ha nem is mond ajkat hozzá imát, nézd az irgalmas Krisztust a kereszten. Sebeitől a gonosz is megretten. Nézd a kínos, rettenetes halált, mit bosszújára a nép kevésnek talált. Előbb korbács nyomán patakzik vére, majd tövis koronát nyomott fejére. Testéről durván minden ruhát letép, mint egymást szídva osztozik a nép. Üvölt a vértől tombol a nép, örül Krisztus szenvedésén kereszt körül. A kétlator sír, jajgat mellette. Ő a föld minden kínját elszenvedte. Annak, hogy ez történt 2000 éve, mit hagyott Krisztus mindezért cserébe, hogy a feledéken gyarló emberek még minden szavára így emlékszenek? Semmi mást. Boldogságra ígéretét, és hozzá a kulcs, az irgalom, a szeretet, melyet kereszt halálában ránk hagyott, és érte már sok ember kincset, vagyont, rangot eldobva, mint valamennyi szent, mosolyogva, boldogan a halálba ment. Boldogságra ígéretet, semmi mást, és benne a hit nyújtott vigasztalást. Bajra, szenvedésre, milliók közt, követői közé boldogság költözött. És minden sok kín, boldogság, gondolat ott van a szobádban egy kép alatt. Függ, vagy asztalon áll észrevétlenül, a szoba bútorai közt elvegyül. És mégis mind tanítja, mind adja ezt a szobádban lévő szürke kis kereszt.

Isten irgalmának minden hatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára, te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. A tisztító tűz szörnyű hőségéből irgalmathoz kiáltás száll le kínok mélyéből, és vigaszt, enyhülést, hűsítést ad. A szívedből folyt vér és vízpatak, a tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb, minden nyomorúságot megold. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kapsiság ellen furfanggal című részt.

11. Lajos francia királyhoz beállított egyszer egy parasztember, s termésének egyik legszebb darabját, egy hatalmas répát vitt neki ajándékba. A király nagyon meghatódott a szívből jövő ajándékon, és 1000 aranykoronával jutalmazta. Megtudta ezt a parasztember gazdag szomszédja. Ő is felkerekedett, és egy nemes, arab paripát vitt a királynak ajándékba. Ám 11. Lajos észrevette az ajándék mögött meghúzódó kapzsiságot. Átvette az ajándékot, megköszönte, azután előhozatta a répát, és oda nyújtotta a gazdagnak. 1000 aranyamba került, fogadd el tőlem, viszonzásképpen.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszú vágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd. Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökségvita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes. De az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy. Hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik! Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.

Krisztus követésének vannak bizonyos, a Szentírásban is lefektetett feltételei. Jézus egyértelművé teszi, hogy mit vár el azoktól, akik az ő követésére igent mondanak. Melyik az az út, amin vezetni akarja az övéit? Az egyik út az önmegtagadás útja. Mi sok esetben úgy akarunk Krisztushoz hasonlóvá válni, hogy közben kihagynánk az önmagunk megtagadásának lépéseit. Saját szeretetlenségünk, önzésünk megtagadása. Régi vágyainktól, rossz beidegződéseinktől való elszakadásunk. Nagyon sok esetben nem szerepel a terveink között. Azt képzeljük, hogy egyszer majd egy szempillantás alatt megváltoztat minket Isten. Elkezdünk jobban szeretni. És mindez majd menni fog magától. Ha azonban hiányzik az életünkből az önmegtagadás, akkor tulajdonképpen, jelképesen értve, a kezünk még tele van az Isten nélküli régi életünk dolgaival, amelyekhez görcsösen ragaszkodunk, amiket nem vagyunk hajlandók elengedni. Így viszont nem leszünk készek Isten ajándékainak az elfogadására. Miközben a régi életünkhöz, az óemberünkhöz ragaszkodunk. Elveszítjük, kioltjuk a sarjadozó, növekedésben levő újat.

meg tudod tagadni a pénz utáni sóvárgásodat. Azt a tévhitet, hogy akinek pénze van, annak az élete biztonságban van. Le tudsz-e mondani arról, hogy uralkodni akarja a családodon, vagy a munkatársaidon? El tudod-e engedni a megfelelési kényszeredet? Azt, hogy mindig az emberek tetszését keresed, ahelyett, hogy Isten rád vonatkozó tervére figyelnél. Kész vagy Istennek szentelni a szabad idődet?

Csupán néhány kérdés, amelyekre megpróbálhatsz ma választ keresni. Ne félj Isten előtt önvizsgálatot tartani. Ránézni arra, hogy vajon mi az, amit meg kell tagadnod magadban azért, hogy követhesd a megváltódat. Merj bátran szembenézni és leszámolni bűnös énettel, hogy ezáltal Istennek tetsző életed legyen.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánffy Szilárd atya mutatja be, énekelnek a plébánia fiataljai. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Szeretett testvéreim, ma ünnepi szentmisét hálából Isten segítségéért István és Olga szándékára ajánlom föl. Évközi 22. vasárnapja van a Világegyháznak. Egy nagyon kényes témával foglalkozik ez a vasárnapunk, ez az áldozat, a kereszt, az önmagunk odaajándékozásának a témája. Az biztos, hogy az élet minden területén is ezt nem is lehet eléggé hangsúlyozni. Áldozat nélkül nincsen igazi szeretet. Ahhoz, hogy gyönyörűen daloljak az Úrnak, hogy szépen doboljak, gitározzak, énekeljek, ahhoz áldozatot kell hoznom. Péntekenként eljövök a próbára, készülök. Ahhoz, hogy találkozzak azzal, akit nagyon szeretek, arra is készülök. Még ha kell, felkelek nagyon korán is. És előkészülök, pedig amúgy nem tenném meg, de mivel szeretem őt, meg tudom tenni. De csak azért tudom megtenni, mert oda vagyok érte. Az életem áldozata sokszor a szenvedése, a kereszthordozása, családtagomért, gyermekemért, fiamért, apósomért, valamilyen hozzátartozómért, de a világért is. Ez mindig áldozattal is, kereszthordozással jár. És a szenvedéseimnek, a lemondásaimnak mindig lesz gyümölcse. Nézzünk őszintén a szívünkbe, mennyire akarunk, tudunk, szeretnénk lemondani valamiről, hogy valaki mellettünk boldog legyen. Komoly kérdés ez. Komolyan adjunk választ is rá. Gyónom,

Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása, önt szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Erre Péter félrevonta őt, és óvva intette: Uram, Isten, ments! Ez nem történhet meg veled. Mire ő Péterhez fordult, és így szólt: Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt Jézus tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében is, megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnénk bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, lehet, hogy a kedves Mária rádiók előtt, hallgatók előtt is furcsának tűnik, vagy mi előttünk is, de tényleg van ilyen ember, nem is gondolnánk, akiről a következő eset, történet fog szólni. Ez megtörtént helyzet. Azt mondaná valaki, hogy ez őrültség, de tényleg van ilyen. Nem egy fikció, nem egy kitalálás. Egy nagyon-nagyon aggályos, lelkületű ember, semmit sem bízott a véletlenre, mindenben biztosra akart menni az életében, minden, de tényleg, abszolút. És tehát annyira olyan szinten volt például sokáig, már lefekvés előtt, hosszú idővel azon gondolkodott, hogy, és azon aggódott pontosabban, hogy mi lesz, ha holnap reggel nem találja meg a ruhadarabjait. És akkor nem tudott aludni egy jó darabig. Na mi lesz, hogy a hónap annyira aggályos volt, hogy nem akart semmit sem véletlenre bízni, és ezért egy adott ponton vett egy cetlit, és felírta, hogy hol mi található, hogyan fog felöltözni. És akkor reggel majd meg fogja ezt keresni, és nagyon boldog lesz. Például, tehát olyan szinten volt, hogy azt mondja, hogy na, az oknit a középső szekrény alsó fiókjába, a nadrág összehajtva a kanapén, az ing a jobb felső válfán, és így tovább. És akkor szép sorjában aztán reggel felöltözik, megtalálja a cetlit, boldog, yes, jaj, de jó. Furcsa helyzet. Megtalálja a dolgait, felöltözik, és akkor szinte gyomorgörcsöt kapott, hogy valamit elfelejtett. Elfelejtette, hogy ő hol van. Hol vagyok én? És elment a ház, és elkezdte keresni magát. Furcsán jön ki a helyzet, mondtam előre. Elkezdte keresni magát, hogy hol vagyok én. Mert tudom, hogy hol van a zokni, hol van a ruha, hol van a fülbevalóm, hol van a fogkefém, a zoknim, nem tudom én. De hol vagyok én? És elkezdi keresni magát. Kétségbe esetten. Nagyon sok ember
eléldegél egy életet így, hogy be van spájzolva sok minden a szívébe, tudja, hogy na most itt a zakuszkák vannak, itt a paradicsomlé, itt amaz van, itt ide van téve ez, de saját magáról, hogy ő kicsoda, valójában fogalma sincsen, vagy hogy mi is az ő életének az igazi értelme, vagy mi az igazi tartalma, miből tartalmasan, miből telik ki egy napja, egy hete, hogy neki megint suliba kell mennie, vagy egyetemre, vagy már férhez ment, vagy megházasodott, és aztán már másabb, mint amikor 5 évvel korábban élt az élete. Mit használ, mondja az Úr Jézus az evangéliumban, ha az egész világot is megnyerem, de a lelkem kárt szenved. Na most, hogyan lehet a lelkemnek kárt szenvedni? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt azért nem mondja egy konkrétan így Jézus. Tehát olyan furcsa utalások úgy vannak, vagy mit értenek az emberek azon, amikor ilyesmit mondanak, hogy elvesztettem a lelkemet, vagy kárt szenvedett a lelkem, megsérült a lelkem. Mert ugye azt, hogy testileg valaki sérült, azt értjük, ha valamit ugye nem hall, látása, hallása, a lába fáj, azt értjük, hogy sérült. Na de hogyan van az, hogy lelkileg valaki sebesült? Vagy hogyan kell erre konkrétabban gondolni? Nagyon hasonló a testi sérüléshez a lelki sérülés. Mondják tudós emberek, hogy minden testi betegségnek van egy lelki párja, szinonimája, összekapcsolható, és ebből a lelki betegségből ez a testi alakul majd ki. Pillangók a gyomromba, miért? Mert várom a kedvesemet, hogy hol van, jó Istenem, jöjjön már. Vagy a torkomba gombócok, ugye? A magyar ezt nagyon jól szemlélteti. Vagy egy vastagbélrák. Valamit nem tud elengedni. Tartja magában. Kicsin gyermeket is ugye biztatni kell, hogy gyere, ne add fel újra és újra az elengedésnek a törvényei. A lélek sebesülése alapvetően ugye hivatásában ingatja meg az embert. Mert lefékeződnek, vagy leáll az ő testében, az ő szervezetében az, ami korábban fontos volt. Tehát az már lelkileg úgymond sérült, és elindul egy bizonytalanságba, amiben nem látja a célját. És akkor semmi értelme, és azt mondja, reggel felkeljek, semmi értelme nincs fogatmossak, semmi értelme nincs kimosom a ruháimat, semmi értelme ennek, annak, tehát nem látja azt, ami korábban boldogító volt neki. Elhanyagolja ugye azokat a kapcsolatokat, amelyek addig, fú, de olyan jók voltak, mert mindig találkoztak, mindig leültek kávézni, mindig összefutottak XY helyen. Tehát nem leli semmi örömét már ezekben. Aztán, ha pedig valaki elveszíti a lelkét, akkor teljesen szembe is fordulhat korábbi önmagával. És nem ismer alapvetően önmagára. A léleknek a szenvedését lehet abban látni, amikor az ember nem marad hűséges az élete önként vállalt döntéseihez. Eldöntötte, hogy ő rendőr lesz. Egy példa, de lehetne pap is, vagy orvos, vagy ügyvéd, vagy bármi egyéb. És ezekhez a nagy döntéséhez már egyáltalán nem hűséges. Akár a hivatásáról is megfeledkezik. Eldöntötte, hogy ő mostantól férje lesz. És hát már egyáltalán nem tekinthető férjnek. Bizonyos okok miatt. Eldöntötte, hogy ő egyetemista lesz. És hát egyáltalán nem úgy viselkedik, mint aki egyetemista lesz. Eldöntötte, hogy ő szakács lesz. De valahogy ebben nem leli a kiteljesedésének a
az örömét. Nagyon sok ember van, aki úgy gondolja, hogy attól lesz valaki, amit birtokol, amit megszerez, megszerzett tudást. Nagyon jó tudása van bizonyos tantárgyból, és ő ezt birtokolja, ezt a tudást. És ezért, hogyha már birtoklom, mert attól leszek én valaki, legyen az tudás, legyen az pénz, legyen az bármi más egyéb, amit megszerzett, összekapircálgatott idézjelbe, innentől kezdve már látványosabb jólétre törekszik. Már kicsit változtat a ruhatárán, modifikál, alakít rajta. Mások azzal, de közben ugyanakkor ki van égve. Mások azzal próbálják palástolni életük igazi értelmének a hiányát, és ez nagyon-nagyon erős a mai világban, hogy rajongókat gyűjtenek. Legyen egy fán kör, legyen egy osztályban, na ők az én spanok, ők az én társaim, akik rajonganak értem, valamilyen oknál fogva, valamiben nagyon jó voltam, vagy valamiért nézzenek fel rám. Olyan emberek sokasságát akarják maguk körül látni, akik valamiért csodálják. Vagy netalán irigylik. Azt mondják, hogy hadd irigykedjenek. Azért is, hadd irigykedjenek. Még azért is ráteszek egy lapáttal. Csak hogy borsot törjek, hogy egy kicsit az orra alá. Hogy miért, az szinte mindegy, nagyon sok esetben, de az biztos, hogy a lélek károsodása meggátolja az embert abban, hogy az élete igazi küldetését teljesítse. A lélek károsodásom az meg fog gátolni abban, hogy az életemnek a legfőbb célját megtaláljam. És akkor eljön 15-20-30, nem tudom hány éves lesz, 40-50, meg hosszú idő is, és nem találja, hogy az életének mi is az igazi célja, vagy rendeltetése, vagy értelme. Ugye Jézus az Úr Jézusban nagyon világosan beszél, és azt hiszem, hogy ezt Dostig abszolút elég, ha mai napra elvisszük útravalónak, a következő hétre. Így fogalmaz, hogy a kereszt vállalása, a keresztnek a hordozása ebben jelöli meg az ember életének a célját. Ez nem azt jelenti, hogy most ősanyargatólag itt most az áldozatot kell keresni. A másik véglet, hogy ha én az áldozat a mártir a családba, a mártir az osztályba, mert engem bezzeg mindenki így úgy, meg az utcában is, meg a haveri körben is. Tehát itt nem a fájdalom okozása az igazi cél, a küldetés, hanem a mögötte levő odaadás. És erről beszéltem a bevezetőben is, hogy minél inkább kerüli az ember a másokért vállalt, és nagyon lényeges, tehát nézd meg magadat, minél inkább kerüld a másokért vállalt odaadást, vagy szenvedést, áldozatot, hogy a másikért, jaj, megint össze kell pakoljak, meg hasonló dolgok, minél inkább kihasználom a önzőségemmel, rájátszok arra, hogy hát ő úgyis szeret, úgyis meg fog bocsátani. Én megengedhetem magamnak, én kevésbé szeretek, ő talán kicsit jobban, és aki többet szeret, az több mindent is megtesz, több, nagyobb áldozatot is, több mindent eltűr, elhordoz, elfogad az életében. Az, aki kevésbé szeret, vagy önzőbb, vagy másképp látja a dolgokat, az megengedhet magának más, nagyobb, fájdalmasabb dolgokat is, mert kerüli a másokért való áldozatot. A kereszthordozásban Jézus nagyon világosan beszél. Jézusnak az útja, a kereszthordozása, az minden embernek az útja. Minden embernek ez az útja. Hiszen az oda ajándékozásomban találom meg a másik embernek, a másik emberben az igazi kiteljesedést, az igazi boldogságot. Jézus nem annyira ugye a keresztről beszél, hanem inkább arról, hogy aki elutasítja, és ez nagyon fontos, hogy az, aki elutasítja a másikért vállalt fájdalmat, az a szeretetet és a vele járó boldogságot is elutasítja.
elutasítom-e az életem keresztjeit? Nem kellemes, meg már évek óta tűrni, meg elnézni. Nem valami örömtelinek tűnik a világ szerint. A világ azt mondja, téves eszme szerint, hogy hát önnek ön megérdemli, önnek jár, egy kicsi jobb is, ha minek szenvedjen, minek tűrjön, minek nézze el, miért hozzon áldozatot, hogy reggel megint a gyermekes iskolába készíteni. Aki mögöttesen odaadó, az tényleg hordozza a keresztjét. És azt mondja Jézus, ez az élet célja, az ember élet igazi értelme, hogy odaadóan hordozom ezeket az apróbb hétköznapi keresztjeimet. Mit használ, hogyha az egész világot megnyerem, de a lelkem kárt vall. Amen. Hiszek egy Istenben, minden atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, én is Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született.

0: hiszen az Atya egy Szent, a Katolikus és Apostolikus Egyházban. Hallom az Atya egy Szent, a bűnök bocsánatára, várom a bűnök a föltámadásához, és az Atya egy Szent.
1: Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól.
2: Add Urunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit. Add Urunk, hogy el ne merüljünk az e világi élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni. Add Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat. Add Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről. Add Urunk, hogy a betegek a teszt kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
1: Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk őszinte odaadás és békesség szerzője, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köszönjük.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem.

Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk! Kérünk a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztussal, mi Urunk által. Hirdetem a kedves híveknek a szentmisség rendjét következő étre. Holnap hétfőn a Szentlélek napja van, nem felejtettük el ezeket. Reggel 7 órától a szentmisét Nezezon András és a család halottaiért mutatjuk be. Kedden, felebaráti szeretet napján, 7 órától Isten segítségért egy szándékra. Szerdán, a családok napján, reggel 7 órától Teffenhárt József és a család halottainak lelküdvéért. Csütörtökön, fiatalok napján, este 6 órától Nagyszent Gergely pápa és egyháztanító, figyel az egyház. Este 6-tól a szentmisét hálából Róbert és Brigitta szándékára házassági évfordulójuk alkalmából. Jövő héten pénteken, betegek és idősek napján, este 6-tól a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért. Szombaton szülők napja van, és Kalkutta és Szent Terézre figyel az egyházunk. Reggel 7 órától pap Erzsébet és János lelküdvéért lesz a szentmise. Jövő vasárnap, évközi 23. vasárnap, 9 órától hálából Orsolya szándékára, 11 órától a kedves hívekért. Az önkéntes sekrestések a következő héten Wolfer Attila és Enikő, valamint Reiser Ferenc és Ildikó. Kedden este 6 órától a Mária Légió ima órájára kerül sor. Szerdán délután 4-től férfiakat várjuk templom körüli teendőkre, szombat reggel pedig a szentmise után a hölgyeket várjuk templom takarításra. Csütörtökön zárul a nyári gyerekfoglalkozás sorozatunk, amelyben kiosztjuk majd a díjakat, a jutalmakat, várjuk a gyermekeket szeretettel továbbra is oltárszolgálatra. Hálás köszönet ezért Nándornak, Zitának, Enikőnek, Andreának, Orsolyának, az odaadó tanúságos, építő, hűséges munkájukért. Tegnap este egy fantasztikus film került vetítésre, és arra gondoltunk, hogy ezt októberben majd még megismételjük, Isten is úgy akarja. Hálás köszönet a fiataloknak ezért, hogy októberben lesz még egy ilyen remek alkalom majd. A jövő héten hétfő estétől lelki gyakorlaton vagyok, a keddi és szerdai szentmiséket helyettes atya végzi majd el. Köszönjük Maskulik Zitának a technikai segítséget és a felkonferálást a Mária Rádió munkaközösségének pedig, hogy ismét a Szentlélek plébániáról lehettek a szentmise közvetítések ezen a héten. Megtisztelő ez nekünk. És természetesen, hogy együtt imádkozhattunk a rádióhallgatókkal. Aki szeretné a rádiót támogatni, az a gyóntatószék melletti fali persejbe helyezze majd el adományát. Jövő héten első péntek megyek a betegekhez a szokott rendben és időben, jövő vasárnap pedig első vasárnap lesz, 5 órától lesz a titokcsere és a szentségimádás. Az újságú előfizetés árak nem változtak, a vasárnap 58 lej, 50 bani, a keresztény szó 10 lej, a keresztény élet pedig 70 lejbe kerül. Kereszthordozásból van elég az életünkben, megmutatja ez az odaadó szeretetet. Ehhez kérjük mindig a Jóistennek az erejét és a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Tegyük ezt következő héten is, ne feledjük el, első csütörtök is lesz egyben, és 10 órától szokott rendben bárki este 6 óráig nyugodtan jöhet, a templomot látogathatja, ki lesz téve majd az oltári szentség. Az egész nap folyamán figyeljünk erre, van lehetőségünk Jézussal más formában is beszélgetni. Első csütörtök, tudjuk,
este 9 órától fantasztikus szentségimádásunk van, amiben tényleg a lélek nagyon-nagyon nagy mélységeket tud megjárni. Ugyanakkor a szentmiséket se hanyagoljuk, hiszen itt a magasságokban is megtalálhatjuk az Istennel való kapcsolatunk erejét. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Az Úr legyen veletek! Erősítsen és áldjon titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szentmise véget ért, menjetek békével. Urunk Istenünk!

0: Szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatta be, énekeltek a plébánia fiataljai. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmárnémeti Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyóvölgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmárnémeti a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elad, íge. Szatmárnémetit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmárnémeti kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmárnémetit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében

Jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A szatmárnémeti székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgálja Mártonáron Erdély nagypüspöke, és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a 4 főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában 3 harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a Rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences világrend működnek. A szatmárnémeti Szentlélek plébánia a szatmári római katolikus egyházmegye szatmári főesperesség erdődi esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, szatmárnémetitől nyugatra a Szamos balpartján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet.
A műsor a Szatmár Németi Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Az anyák védelmében védjük az anyákat, az édesanyákat. Mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy a régiek mondták, a ház négy sarka az anya szívén és gondoskodásán nyugszik. Az anya a család kincse, és kincsként kell kezelni. Elmúlt alkalommal az okosságról volt szó, az okosságról. Most egy gyakorlati erényről elmélkedünk, ami érték a mi életünkben, és pedig ez nem más, mint az optimizmus. A Jóisten mindent a legjobbnak teremtett. Az ő végtelen szeretetéből az ember földi boldogságát akarja. A hívő ember az örök boldogságot akarja elérni. Ahhoz, hogy ebben a lelki boldogság és az örök boldogság meglegyen, meg kell látni mindig a jót, vagyis optimistává kell alakulni. Minden jó, sőt a legjobb, amit a gondviselő Isten eltervezett, és az optimista ember ezt meglátja. Csak a jót akarja látni, és azt hangoztatja mindig az optimista ember. Nem a negatív oldalt, az ostoba ember a negatív oldalakat keresi, hogy hol van a hiba, hol van kifogásolni való, hol van rombolni való. Óvatosan kell mindent kezelni. A tanúság kedvéért említjük meg a családi életben, hogy bármilyen közösségben szükséges az okosság, az óvatosság, hogy nem látni meg, ne lássuk meg a szálkát embertársunk szemében, amikor a magunk szemében gerenda van. Vagy mindig jó elismeréssel lenni a hitvessel szemben. A Szentírás leírja, Mária a legjobb részt választotta. Nem szabad a butának, elmaradottnak nevezni egy asszonyt sem, mert sok asszonynak ez a fájdalma. Mert volt olyan ember, aki azt mondotta mindig a feleségének, te semmihez se értesz. És persze, hogy ez az asszony lelkében fájósabb volt. Egy alkalommal a férfi ment le a pincébe, hogy a villany vezetékkel dolgozzon, megcsúszott, és kezét, lábát törte. Felesége hetekig ott volt mellette, heteken keresztül alig pihent, férjéről gondoskodott. És a férfi aztán beismerte, és azt mondotta egyszer, bocsáss meg, amért azt mondtam, hogy te semmihez se értesz. Mert ami a legértékesebb, ahhoz nagyon értesz. A szeretethez, az jósághoz nagyon értesz. Optimizmus. A hitvesben a jót kell meglátni, nem pedig kritizálással a negatívumot. Nagyon sok ember kritizálja az ételt. Nem tetszik. Nagy fájdalom ez a hitvesnek. Nagy fájdalom, mert mindent beleadott, hogy jó legyen az étel, és a család meg legyen elégedve. A kritizálással csak fájdalmat tudunk okozni, de dicsérjük az ételt akkor is, amikor nem tetszik. Assisi Szent Ferencről olvasom, a legjobbnak tartotta a leprás embereket, legjobbnak, optimistán gondolkozott, és az elhatározást szül benne, hogy a szülői vagyont értékesítve szétossza a szegény embereknek. Ugyanazt tette Árpádházi Szent Erzsébet is, hogy mindenkiben jót látott. Lássuk meg a jót másik emberben, főleg a hites társunkban, hogy tudjuk neki örömteljesíteni az életét. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Ismerkedés kis Szent Terézzel. Gondolatok Szent Teréz életéről az önéletrajz alapján az Ágnes anyának ajánlott Áh kéziratból. 25. rész.
1: Most már egyedül az Istenre hagyatkozás vezérel, más iránytűm nincsen. Már nem tudnék forrón imádkozni másért, mint azért, hogy lelkemen tökéletesen beteljesedjék Isten akarata, úgy, hogy teremtmények nevethessenek elébek által. Elmondhatnám keresztes Szent János atyánk szellemi páros énekének ezeket a szavait. A belső boros házban vőlegényemnek italából ittam. A nyájam nem találtam, mikor kijöttem onnan, most új mezőkre járok szakadatlan. Lelkem hozzászegődött, övé lett minden, mi azelőtt enyém volt. Nyájot többé nem őrzök, nem függök más parancstól, teszem, amit a szerelem parancsol. Vagy pedig még, mióta ezt megtapasztaltam, a szeretet oly hatalmas dologra képes, hogy hasznot tud húzni mindenből, amit csak bennem talál. Jóból és rosszból egyaránt, és önmagává tudja változtatni lelkemet. Ó, drága anyám, milyen édes a szeretet útja! Az igaz, hogy el lehet esni rajta, hogy lehet hűtlenségeket elkövetni, de a szeretet, amely mindenből tud hasznot húzni, igen gyorsan elhamvaszt mindent, ami csak visszatetszhet Jézusnak, s csak valami alázatos és mély békét hagy meg a szív mélyén.
0: Micsoda nagy lelki szabadságra utal ez a kifejezés, most már egyedül az Istenre hagyatkozás vezérel, más iránytűm nincsen. Amíg az ember belső bizonytalanságban él, mert nem találta meg azt a kapcsolatot Istennel, amire teremtetett, vagyis egy élő szeretet kapcsolatot, addig külső kapaszkodókat keres, s abba helyezi a biztonságát. Ezért kapkod. Teréz is átment ezen, mert utal arra, hogy egyedül az Istenre való hagyatkozás a biztos iránytű. Megtalálta a számára legdrágább kincset abban, hogy Isten őt mennyire szereti. Mert egyedül ez a mencsvár, amiben otthonra talál, ahol megtapasztalja az elfogadást, az önátadást, s nem akar ebből kilépni. A szeretetről, amelyben él, csak dadogni lehet, mert tapasztalaton nyugszik. Isten akaratának megtétele megtermi a lelki békét, amit a szeretet borít be. A lélek egyedül Istenre figyel, akiből életének éltető leheletét meríti.
1: Mindenek felett az evangélium mond nekem sokat elmélkedéseim alatt. Benne mindent megtalálok, ami szegény kis lelkem számára szükséges. Mindig új világosságot, titokzatos és rejtett értelmet fedezek fel benne. Megértem és tapasztalásból tudom, hogy Isten országa bennünk van. Jézusnak nincs szüksége sem könyvre, sem doktorokra, ahhoz, hogy a lelkeket tanítsa. Ő a doktorok doktora, szavak zengése nélkül tanít. Soha nem hallottam őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban. Vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell. Pontosan abban a percben villannak fel olyan megismerések, amilyenek soha nem voltak világosak előttem, mikor szükségem van rájuk, s a leggyakrabban nem is elmélkedéseim alatt jönnek gazdagon, hanem napi elfoglaltságaim közepette. Úgy érzem, hogy ha az összes teremtmény ugyanannyi kegyelmet kapna, mint én, senki sem félne a jó Istentől, hanem szenvedélyesen szeretnék őt, szenvedélyesen és szeretetből, nem pedig félelemből. Soha egyetlen lélek nem egyeznék bele abba, hogy megbántsa őt. Megértem azonban, hogy minden lélek nem hasonlíthat egymásra. Kell, hogy különbözzenek családok egymástól, hogy mindegyik a maga módján váljék a Jóisten tökéletes tulajdonságainak a dicsőségére. Számomra végtelen irgalmát adta, s én ezen keresztül szemlélem és imádom a többi tökéletes isteni tulajdonságot. S így mindegyik sugárzik a szeretettől, úgy érzem, hogy még igazságossága is, és ez talán még jobban, mint a többi, szeretetének a hordozója.
0: Micsoda mélységről tesz tanúságot, Teréz, az imában találja meg az Istent, aki a szívében rejtőzik, és a kellő időben vezeti azokkal a sugallatokkal, vagy felismerésekkel, amelyekre az adott pillanatban szüksége van. A Szentírásban azt olvashatjuk, hogy amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Teréz ugyan nincs ilyen vészhelyzetben, de Isten vezeti a hétköznapokban, mert azt mondja, amit magában hall, s az Isten szava nem az övé. Pontosan a kapott üzenet éltető természete által bizonyodik meg az ember, hogy Istentől jön-e az vagy sem, hogy a beszéde hordozza-e a több életet vagy sem, több szeretet felé vezet-e vagy sem, afelé a szeretet felé, amely újjáteremti sebzettségünket, meggyógyítja sebeinket, és az élet örömét hordozza.
1: Június 9-én, a Szent Háromság ünnepén egy olyan kegyelemben részesültem, amelyből megértettem jobban, mint valaha, hogy Jézus mennyire vágyik szeretetre. Azokra a lelkekre gondoltam, akik az isteni igazságosság áldozatául ajánlják fel magukat, hogy magukra vonják, s így elhárítsák a bűnösöknek kijáró büntetéseket. Ez a felajánlás nagy és nemes, de távol vagyok attól, hogy példája engem is vonzon. Ó, én Istenem, kiáltottam fel a szívem mélyén, csak igazságosságot kap olyan lelkeket, akik áldozatul hozzák magukat. A te irgalmas szeretetednek vajon nincs szüksége rájuk? Mindenhol csak félreismerik, visszautasítják. Azok a szívek, melyeket el szeretnél árasztani vele, a teremtmények felé fordulnak. Azoktól kérnek boldogságot és nyomorúságos szeretetet, ahelyett, hogy a te karodba vetnék magukat, és elfogadnák a te véghetetlen szeretetedet. Ó Istenem, szívedben fog maradni megvetett szereteted. Úgy hiszem, ha találnál olyan lelkeket, akik a te szereteted egészen elégő áldozatául ajánlják fel magukat, gyorsan elégetnéd őket. Úgy hiszem, boldog lennél, ha szabad folyást engedhetnél a benned rejlő végtelen gyöngétség áradatainak. Ha igazságosságot, amely csak erre a földre szól, szeret könnyíteni önmaga terhén, mennyivel inkább vágyik irgalmas szereteted arra, hogy lángra lobbantsa a lelkeket, hiszen a te irgalmad az egekig ér. Ó, én Jézusom, legyek én ez a boldog áldozat, emészed fel egészen elégő áldozatodat, isteni szereteted tüzével.
0: Amikor egy út világossá válik, azon kell haladni. Teréz Isten kegyelmének segítségével meg tudja különböztetni azokat a hatásokat, amelyek a lelkében hatnak, és ki tudja választani a helyeset, van bátorsága egyedül azon haladni. Elindulni és menni azon az úton, amelyen az egyetlen támasz Isten szeretete. Nekünk embereknek az adja a biztonságot, ha meg tudjuk ragadni a szószoros értelemben valaki kezét, aki vezet. Teréz mondhatni Isten kezében kapaszkodik, s előre nézve halad. A megtapasztalt szeretet biztosítja útjának helyessége felől, nem kell töprengenie a mi a helyes, a szeretet szárnyakat ad, és ő, mint egy sas, a szárnyait kitárva repül a magasságok felé.
1: Drága anyám, ön, aki megengedte nekem, hogy így ajánljam fel magamat a jó Istennek, tud a kegyelemnek azokról az áradatairól, vagy még inkább óceánjairól, amelyek lelkemet elöntötték. Ó, ezóta a boldog nap óta úgy érzem, hogy a szeretet belém hatol és körülkerít, hogy ez az irgalmas szeretet pillanatról pillanatra megújít, megtisztítja a lelkemet, a bűnnek nyomát sem hagyja meg benne, ezért nem félek a tisztító tűztől sem. Ó, milyen édes a szeretet útja! Mennyire azon akarok lenni, hogy mindig a lehető legnagyobb ráhagyatkozással a Jóisten akaratát tegyem.
0: Életünk odaadása nem csak másokat gazdagít, hanem bennünket is. Nagyszerű ajándék ajándékká válni mások és magunk számára. Amikor Teréz odaadja magát az irgalmas szeretetnek, megtapasztalja, hogy ez a szeretet a szívében áramlik, és keresi a szavakat, hogy hogyan tudná megragadni azt a pillanatot, azt a nagyszerű tapasztalatot, amely által szárnyalni, élni és végérvényesen szeretni tudná a jó Istent.
1: Hogy fog végződni az apró fehér virág története? Zsengén szakítják le az apró virágot, vagy más partokra ültetik át. Nem tudom, csak abban vagyok bizonyos, hogy a Jóisten irgalma mindig kísérni fogja, s hogy mindig áldani fogja azt a drága anyát, aki őt Jézusnak adta. Egy örökké valóságon át fog örülni annak, hogy koszorújának egyik virága lehet. Egy örökké valóságon át fogja zengeni ezzel a drága anyával együtt a szeretet meg-megújuló himnuszát.
0: Énekelni a szeretet himnuszát egy életen át. Ez nem egy vágyálom, amely nem valósulhat meg, hanem egy olyan valóság, amelyben benne élhetünk. Minden pillanatban újjáélet, amikor egy lélek rátalál kis Szent Teréz útjára, s felfedezi benne a saját útját, biztonságát, reményét, ami járva az örök életre juthat. Hálát adunk neked, kis Szent Teréz tanításodért, amelyet elénk éltél, amelyből meríthetünk, gazdagodhatunk az ákézirat alapján. Kérünk, segíts bennünket tovább élni ezt a mindennapokban is veled, a te segítségeddel eljutni a Krisztussal való egységre. Amen. Ezzel az ákézirat végére értünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A Szent Anna-tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

szeretett testvéreim! Mindez akkor történt, amikor Jézus Fülöpnek, a negyedes fejedelemnek a birtoka, fennhatósága alá tartozott Cezareájának vidékére ért. Elfogányosodott vidék volt ez, Galilea, ahonnét az apostolok is valók. És ahol ezeket a kijelentéseket tette Jézus, jó, odafigyelni, egy hatalmas sziklatömbön épült a város, és azon volt a Jupiter templom. És a templom kulcsait a pap őrizte. Sziklatömb, templom, kulcsok. És abban az időben már a császár istenítette magát. Tehát amikor Krisztus itt a mennyek országáról és egy új közösségről beszél, akkor azt is kijelenti, hogy ez egy új világ közösség lesz, de nem politikai alapon, sokkal mélyebb. Ennek a kontrasztját is érezni kell. De azt hiszem, hogy mégiscsak az ószövetségi, a zsidó alapot kell jobban megfontolni. A szikla a zsoltárok szerint Isten maga, az abszolút szilárdság. Persze, aki belekapaszkodik, az is szikla, az is szilárd lesz. A másik, a jeruzsálemi templomra gondolnunk kell, amelynek megjövendölte végét, kőköven itt nem marad, mert saját testét nevezte új templomnak. És emlékeznünk kell annak, hogy ennek a templomnak, a jeruzsáleminek is volt kulcsa, amit a főpap kezelt. Neked adom a mennyek országának a kulcsait. Érdekes, hogy ebben a részletben minden szóval foglalkozik a modern szentírás magyarázat. Egy kifejezéssel egyedül egy magyar zseniális tudós, Jáki Szaniszló, Bentés atya foglalkozik a kulcsokkal. Meg is jegyezi. Az, hogy Krisztus kulcskészletet képzelt el építményének működését, alig ha találjuk meg az egyházhoz szóló újabb teológiai irodalomban. Az az újszerű kifejezésmódok sikeresen kisajátították a tudományosság fogalmát. Holott az igazi bibliai tudományosság, és ez a legmodernebb, az, hogy komolyan vesszük a képeket. Mert az ókori embernek, főleg a zsidóknak, a szimbólumok, a képekkel mondták el azt, amit mondani akartak, akár a rabbik, akár egy nagyapa a kis unokájának, a kulcsok, képeknek a teológiája. És ezt írja még az atya, a házfelügyelők, háztulajdonosok, boltosok és autótulajdonosok kulcskarikában függő kulcsok meg annyi emlékeztető azokra az értékekre, amelyek biztonságát őrzik tulajdonosai javára. Az értékek közül a mennyek országa végtelenségével tűnik ki. Nem csoda, hogy ennek az országnak a kulcsát a mennyben készítették. És nem helyettesíthető semmi mással. Bármely kulcs tágabb értelmezés szerint, most a lényeg jön ki, mit jelent a kulcs szimbóluma? Egy eszköz, amely világosan tanúskodik értékeknek az igazságáról. Tehát azért zárjuk be, mert értéket őrzünk. Igen. Hát ez az első jelentés azt jelenti, hogy az egyházban végtelen értékek vannak, amelyet őrizni kell. Pontosan az emberiség javára. Tehát be kell zárni és ki kell nyitni. A kulcsnak és az ajtónak ez a szerepe. Ahol csak be van zárva, ott baj van. Ahol meg ki van mindig nyitva, ott el is dobhatjuk a kulcsot. Nagyon lényeges, modern egyházi problémák ezek. Az egyház tehát olyan épület, ahol van ajtó.
nem pedig nyitott egyház. Olyan értelemben, hogy leszerelhetjük az ajtót, és mindenki hitvallás nélkül is besétálhat, mert mi befogadók vagyunk. Abnormális gondolkodás. A családba se tudod befogadni százassával az embereket. Más az, ha meghívom, és értékeimet átadhatom neki. Nagyon súlyos kérdésekről beszélek ma. Mert ha nincs ajtaja, vagyis kulcsa, akkor a falak is feleslegesek, meg az alap is, meg a tető is. Csak arra való, hogy meg ne ázzunk. Tehát kulcskérdés ennek az evangéliumi résznek a megértése, hogy mit jelent a kulcs. Első, hogy félteni való, de ugyanakkor az emberiség javára tartott isteni értékeket, kincseket hordoz az egyház. Kedves testvérek, igen, ilyen érték például az egyháznak a tanítása, amely részben benn van az evangéliumban, de benn van a szent hagyományban is. Erre nagyon vigyázunk. Protestáns testvéreinkkel is egyetértünk ebben, bár azt hiszük, hogy vitatkozni kell róla. Hiszen ők ugyanazt a hiszek egyet mondják el, amit pár perc múlva mi is elmondunk. És az nem szentírási szöveg, hanem a szentírásnak az értelmezése. Az Anya Szent Egyház őrzi az evangéliumot. Szerző joga van hozzá, mert ő rakta össze, és ő minősítette Pál leveleit kinyilatkoztatott, Istentől sugalt írásnak. Tehát vigyázzunk, bármiféle kérdést lehet újra tárgyalni, lehet nagy vitákat rendezni, hogy elmélyüljünk. De ha nem Krisztus személyével kapcsolatos, és nem

egy nő örök házassága. Ugyanúgy a celibátus. Igaz, hogy az is érv lehet, amit Szalézi Szent Ferenc mondott egy hölgynek, aki napokat dumált vele, bocsánat a szóért. És ez a szelíd püspök elfogadta, hogy lelkileg hát fogadja ezt az asszonságot. És egyszer fölhozta, hogy hát meg kellene ám nősülni a papoknak, püspöket, mert asszonyom, akkor én tudnám magát fogadni? 5-6 gyereked mellé rád tesznek nős plebániát? De ez nem érv, hanem az, hogy Krisztus mit akart. És ott is a mennyek országáról van szó. Az apostolok házas emberek voltak. És a házasságról mondja azt, hogy amit Isten egybekötött ember szétne válaszza, nincsenek mózesi felmentések. Erre megdöbbennek. Na most az Úr és amit mond, most figyeljünk, ezt a házasság logikáján belül mondja. Ti ezen megdöbbentek? Az is elérkezhetik a házasságba, hogy a mennyek országáért lemondanak a nem életről. És az ősegyház házas embereket szentelt föl, csak éppen akkor mondtak le az együttlétről a feleség beleegyezésével. Ezért alakult ki, hogy az egyház eleve azok közül választja ki papjait, akik eleve ezt a meghívást elfogadják. Ez ma a tudomány, a többi fecsegés. A celibátusnak krisztológiája van. Ki, aki ezt mondta? Ki az, aki a kereszten éltünk, mint örök főpap, kínhalált szenvedett? És hogy lehet, és tessék már megengedni, hogy az ő papságában így résztvevőket egészen magához hasonlítja? Tehát a tanítás. De a tanításnak az alapjait őrzi az egyház, kulcsra zárva. Az, hogy kicsoda Krisztus. Ő mondta ezt. Nem pedig az, hogy mi az én ízlésem. Tessék mind elvetni, ami elfelett van, az nem teológia, a szócsépés. Boldog John Henry Newman, aki anglikán pap volt, sokáig majd katolikus lett, és felszentelték papnak, ő mondta, ugyanannyi anglikán pap, lelkész, ugyanannyi bűnt, ha nem többet elkövetett a hatodik parancs ellen, mint amennyit a katolikus klérus. Tehát akkor nem a házasság a megoldás, és nem a celibátus az oka, hanem mindegyik engedett a test, a világ és az ördög kísértésének. Ez világos beszéd. Csak a világos beszédtől elszokott Európa. Nincsenek meghatározások, nincsenek alapigazságok, hanem fecsegés van, ami nagyon sokszor az egyházban is. És éppen Péter utódja, a pápák védték meg a tanítást. Hadd hozzak fel egy nagyon érdekes esetet. István pápa a keresztény ókorban. A püspökök egy része meg a hívek úgy gondolták, hogy azok a püspökök és papok, akik más tanítanak, vagy kiszakadtak az egyházból, azoknál nem érvényes a keresztség. Akik kiszakadtak a római egyházból, nem érvényes. Tehát újra kell keresztelni őket, ha visszajönnek. És egy római pápa mondta ki, hogy nem. A keresztség érvényes. Mert az újjászületés, és ha megszülettem, nem lehet még egyszer megszületnem. Tehát István pápa biztosította azt a modern ökumenizmust, amire ma építhetünk. Hogy a mi református evangélikus testvéreink érvényes keresztségben vannak, isteni életük van. És ahogy írja a Szaniszló atya, sok-sok protestáns testvér a legmagasabb keresztény eszmék iránt példamutatón elkötelezett, és közülük sokan mélységesen elkötelezett hittel rendelkeznek. Szerencsére azonban ők is elismerik a nyilvánvaló tényt, a kereszténység egységének többnek kell lennie, mint a mi egyéni lelkiismeretünk összessége, akármennyire becsületesek az egyének.
Az ilyen összesség legfőjebb

csak bizonytalan tömeg lehet, de sohasem meghatározott eleven egység, amely az igazi összetartozásnak a gyümölcse. Tehát testvérek, ez az a kincs, amit Péternek és utódainak el kell zárni, sokszor a benti rablóktól is. Hogy Krisztus tanítását, de Krisztus tanításánál van még egy fontosabb. Maga Krisztus. Az ige testélő. Tehát az Atyaisten üzenete, tanítása nem csak az, amit Jézus mond, az másodlagos, hogy így mondjam, hanem az, hogy kicsoda Jézus. Hogy egy lényegű az Atyaistennel. Hogy az ő énje a második isteni személy, de Mária méhében emberé lett. Ez az, ami be van zárva. És ezt nem engedjük ellopni. Erre épül minden. Ezért az ő tanítása csak ebből következhet. És ezért éppen, amikor Péter azt mondja, te vagy az Isten fia, akkor mondja, te pedig Simon. Érdekes, azzal a névvel szólítja meg, az Ószövetségben van egy jövendelés Sirák fiából, hogy Simon főpap megjavította az Isten hajlékát, megerősítette a templomot, és most az új Simonnak megszólítja, te Kéfás vagy, szikla. Most belekapaszkodtál abba, amire egyedül lehet megkapaszkodni, hogy Isten emberré lett. Jézusba. És én erre a sziklára építem egy házamat. Igaza van protestáns testvéreinknek, hogy itt Péter hitére épít Jézus, de több is van. Magára, Péterre. Azt mondja, erre a sziklára, egy hivatal ez. Kulcsukat ad át neki. Nem 30 évre, amíg vezette az egyházat, hanem örökre. Később az összes apostol megkapja a kulcsok hatalmát, vagyis a többi püspök is, de csak Péterrel együtt gyakorolhatja. És felelősek érte. Igen, kedves testvéreim, ez az az oldáskötés, a bezárás és a kinyitás. Ennek az ígéretét kaptuk a mai ószövetségi olvasmányban, hogy Dávidnak lesz egy utódja, akinek olyan kulcsa lesz, amit bezár, az be lesz zárva, amit megnyit, az meg lesz nyitva, az ki lesz nyitva. Kedves testvéreim, hát ez az. És mit nyit meg, amit senki meg nem nyithat? Én téged feloldoznak. A bűnbocsánat. És a bámulatos. Micsoda nyitás. Hol van ilyen nyitott közösség? Ahol nem pszichoterápiára szívül be a bűnös ember, és bemagyarázzák neki, hogy nem is vétkeztél, hanem a szüleid meg a társadalom a hibás, hanem ahol hatalommal azt mondhatják, én téged feloldoznak. Én. Mert a papszenteléssel be vagyok iktatva, a püspökök hatalmának részese vagyok, és ők pedig Péteré. Csodálatos testvérek, és azt hiszed, hogy te föl vagy mentve? Nálad is ott van ám a kulcs bizonyos értelemben. Az a sensus fidéli, a híveknek a közös keresztény érzéke, amely képes azt mondani egy lelkésznek, hogy ezt nekünk ne tanítsa, mert nem ez a keresztény hit. Amely képes volt Árius idejében kivonulni a templomból, hogy ez a megalomániás, császárperti pap, aki politikailag korrekt teológiai beszédet hallgat, ez nem a mi hitünk, mert Krisztus nem teremtmény, hanem Krisztus egy lényegű az Atyával. Az egyház szellemi kincsei között, amit őrizni kell, ez a tanítás. Éppen azért hoztam a celibátust, mert most volt egy nagy vita, és valaki azt mondta, hogy Balázs atya félti a tanítást. Igen. De ezt úgy mondta, mint valami rosszat. Hát nem azt írja Szent Pál Timóteusnak, Timóteus, őrizd a hitleteményt.
Tudnilik, ez a valaki, amikor a celibátusról beszélt, mindig csak azt mondta, hogy gyülekezet, eukarisztikus banket, lakomamise, nem, áldozat is. És hogy a pap elnökölött, nem elnökölök, hanem szacerdosz vagyok, Krisztusba beiktatott, egy ontológiai belső változást kapott, Krisztus papságában másképp részesült, mint ti, mert ti is részesültetek a papságából, hiszen ti is téríthetitek a pogányokat, és alkalmasként meg is keresztelhetitek. Ez észrevette, hogy én féltek valamit. És ami tragikomikus, hogy gyanús az, hogy egy katolikus pap valamit félt. Mert kincseink vannak. Az egyház szellemi, testi valóság, ez a másik. Tehát nem csak szellemi egyház van, hiszen a jeruzsálemi templom az templom volt, de jelezte az ószövetségi közösséget is. Az első levél, tesszalonikai levélben azt írja Szent Pál, alig lehet lefordítani. Üdvözletét küldi az egyháznak, amely Tesszalonikában van és az Atyaistenben. Vagyis most itt vagyunk a sümegi Szent Egyházban, de közben az Atyaistenben is vagyunk, mert megkeresztelvén hozzánk jött és bennünk lakik, illetve mi vagyunk ő benne. Isten gyermekei vagyunk. Tehát az egyház az egy látható gyülekezet is, amelyben sokszor nagyon gyarló emberek is belekeverednek, és gyarló papok köztük én is, és gyarló püspökök is, de mégis ez az ő egyháza.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a nagyon forró vasárnapi napon. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, valamint a Mária Rádió oldalán keresztül elküldhetik szöveges üzeneteiket is. Az ima szándék fogadás befejezése után majd kapcsolunk, illetve fél egykor Csíkszeredából közvetítünk majd búcsús szentmisét. Várjuk és hívjuk a kedves hallgatókat, hogy majd a rózsafüzér elimádkozása után csatlakozzanak hozzánk.

Imádkozzunk továbbra is a békéért, betegekért, idősekért, mindazokért, akik kérik a mi imáinkat, és természetesen imádkozzunk a kedves hallgatók egyéni szándékára.

Kedves hallgatók, üresek a vonalak, bátorítom önöket, hogy telefonáljanak, hisz most nagy valószínűség szerint be lehet jutni, lehet kérni imákat.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani. Tessék mondani, csak halkítsa le a rádiót, mert vízhangzik nagyon.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden örökjelben.
1: Ezt a Rauzsa Fűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesseért, hallgatójáért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kellemes vasárnapot kívánok.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, önnek is kívánunk egy áldott szép napot.

0: Haló, haló.
1: Dicsertessék a Jézus.
0: Mindörökjelme.
1: Ezt az odafűzérkel szeretném ajánlani lányom gyógyulásáért, ki súlyos beteg, és nem találják betegségének okát. És az eddig kapott kegyelmekért, és imádkozik érte édesanyja és a családja. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Örök jelme.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária rádió hallgatót. A mai nap imáit, szent miséit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, és bízva a közös ima erejében imát szeretnék kérni nagyon-nagyon fontos szándékokért, családom minden tagjának egészségéért, bűneink bocsánatáért, halottak örök nyugodalmáért, gyermekeim családjába békességért, munkájukra áldásért. Önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában!

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a rózsafűzést felajánlom a Carlson Imperi Balázsi Lajos lelkaügyvéd, akinek most a napokban volt a nevenapja. A Jóisten adjon neki csendes pihenést feleségével együtt, akinek Rozália napjakor lesz a nevenapja. Nyugodjanak csendesen, mind a ketten imádkoznak értük testvérei Csíkszentkirályról. Köszönöm szépen, Meska, áldott szép napot kívánok magának is.
0: Köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is kérem Martor Áronnak a közbenjárását a betegekért, és az én betegségemért is, hogy az Úr Jézus hallgassa meg, s enyhítse a betegségemet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádkozok mindig, és önökkel vagyok mindig. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is a hívását, imádkozzunk együtt. A családom egészségért és a fiam sikeréért, akinek bátorságot és erőt kérnek a szűzanyától és minden gyerek jólétéért imádkozunk, így szól egy üzenet.

0: Halló, halló. Halló.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaszűzét szeretném felajánlani. Csikvacsácsi, Szőcs Antalit, akinek ma egy éve, hogy elhunyt, nevére, Madéfalváról, és a család. Adjon a jó Isten neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. És még felajánlom szüleim és testvéreim haláláit, hogy jó Isten adja meg nekik az örök nyugodalmat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

Kedves hallgatók, lassan lezárom a Ima Szándék fogadás műsoridejét. Hívjuk és kérjük önöket, tartsanak velünk, hisz hamarosan dicsőséges rózsafüzért imádkozunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallják. Rózsafüzét közvetítünk a csíkszeredai Szent Ágoston plebánia templomból, amelyet a Szent Erzsébet ima csoport végzi. Megkérem a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a rózsafüzérbe.
1: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött Fiában, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsértünk, mint az Atyát és a Fiú. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egyszer. Katolikus és apostol, Szent Egyházat vallom, az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
2: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadott.
0: Aha.

0: urájának.
1: Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg
0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, te Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akinek jobban szólnak irgalmadra.
2: Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedlek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelked elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelked elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelked elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ők a szent lelked elküldte.
1: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelmes, és Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek ünk a szent lelket áldotta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek a szent lelket elküldte.

0: fiúk, kegyelem már teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben most és mindenki. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kopolt szívből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlény már!

0: Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi

0: volt közétől, s vitte a mennybe a rátekert, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hivalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: A asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: A asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenkorban, kezdetben, most és mindenekké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen,
0: tied élet családban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen.
1: Anyám, benned bízok és remélek,
0: anyám, te utánad hevedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segíteni, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmet anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és meneléke, föld reménysége és reménynek édessége. Kikértem és segélyedek vasztalanul, kitámozott tőled meghallgatatlanul. Azért bízom, mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet családban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
2: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunakbajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te előtt nem törik meg, ő imáig elmegyünknek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség hínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak.
0: Amen. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeink között tisztelhessünk, tanítása és példája, világító jel legyen, mindannyiunk számára. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői már gyermekünknek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rózsafüzét közvetítettünk a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet a Szent Erzsébet imacsoport végzett. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallják. Búcsú szentmisét közvetítünk a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet Hatos Mihály altórjai ezüstmisés plébános mutat be. Az ünnepi szentbeszédet dr. Faragó István, sepszi, Kőröspataki plebános tartja. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold végzi. Megkérjük a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a szentmisébe.

Szeretettel köszöntöm a kedves paptestvéreket, kedves híveket, a kedves vendégeket, és nem utolsó sorban a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mai búcsú ünnep egy kicsit különbözik a megszokottól. Egyrészt azért, mert ma ünnepli Hatos Mihály paptestvérünk ezüstmiséjét, amikor a szentmise keretében, a búcsú szentmise keretében hálát ad 25 éves papi szolgálatáért. Másrészt pedig azért, mert 3 éves munka után megszólalt a templomunknak az orgonája, az új készülő orgonája, fogalmazzak helyesen, amelynek a hangjával, a mai búcsúünnep alkalmával dicsőítjük és magasztaljuk a Jóistent. A tegnapi Márton Áron konferencián, Márton Áron születésének a 130. évfordulója alkalmából érsekatyánk tiszteletre méltó Márton Áron püspököt idézte, amikor azt mondta, hogy a jövő azoké, akik hisznek és szeretnek. Úgy gondolom, hogy ez a készülő orgona a közösség hitének és a szeretetének a gyümölcse lesz majd, ha teljes valóságában elkészül. Kedves testvérek, ahogy az ezüstmisés atyákra tekintek, azt látom, hogy akár egy kisebb évfolyamtárs találkozót is le lehetne bonyolítani itt a búcsú alkalmával, hiszen nem csak Hatos Mihály van itt, mint ezüstmisés, hanem itt van Farabó István, a sepségkörös-pataki plébános, aki szintén ebben az évben ünnepli ezüstmiséjét. Aztán ifjú Cikó László, csíkszentmártoni plébános, aki szintén ebben az évben ünnepli az ezüstmiséjét. És azért mondom, hogy akár évfolyamtárs találkozót is tarthatnának, mert itt van még 2 évfolyamtársuk is, akik időközben ugye dr. Diósi Dávid, dékán meg vicerektor tanulmányokat folytatott, és éppen ezért a szentelésük csúszott, és Péter Artúr atya pedig a marosvásárhelyi főespereső szerzetesi úton volt, ugye szerzetes volt, és ezért szentelték később. És van még egy szatmári születésű évfolyamtársuk is, a Kocsis Gábor, aki jelenleg Nyíregyházi Egyházmegyés plébános, ugye jó fogalmazok, hanem javítsák ki. És öröm ünnep számunkra, hogy együtt imádkozhatunk, imádkozunk az ezüstmisés papokkal, évfolyamtársaikkal, velük is értük, hogy a Jóisten az ő áldásával, szeretetével végig kísérjen életútunkon. Tudjuk azt, hogy a búcsú amúgy is ugye búcsúval jár, búcsú elnyerésével jár. Különösen most ez hatványozottan érvényes az ezüstmise alkalmából. A Hiszek egyet, a pápa szándékára majd el fogjuk imádkozni a szentmisében, a mi atyánkot szintén, az Üdvözlégy Máriát és a dicsőséget pedig most imádkozzuk el a búcsú elnyerése érdekében. Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte, bűnösökért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. És mielőtt a szentmise áldozat bemutatását elkezdenénk, szeretném felolvasni Hatos Mihály ezüstmisés atyának az érsekatyánktól származó gondolatokat, amelyet és Kerekes László segít püspök atyáktól származó gondolatokat, amelyeket az ezüstmise alkalmából fogalmaztak meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főtisztelendő ezüstmisés atya, a gondviselő Isten végtelen jóságának ajándékaként főtisztelendőséget ma bemutatja ezüstmiséjét, és hálát ad a papi szolgálatban eltöltött 25 év kegyelmért. Örömében osztozik a főegyházmegye, a paptársak, a hívek, valamint családtagjai, barátai és mindazok, akik tisztelettel és szeretettel kísérik hivatását. Minden keresztény hivatás és szolgálat, de a lelkipásztori szolgálat különösképpen abból a mély találkozásból indul ki és táplálkozik, amit valamikor tapasztalt, hogy Isten a szeretet, és erre a szeretetre egy teljesen szeretetből átadott, hiteles élettel lehet válaszolni. A Zsoltáros szavaival ezt így fogalmazta meg papi elmondatában: áldani akarlak, amíg csak élek, és nevedben emelem fel kezemet. Eddigi szolgálata helyein, Gyímesbüktől kezdve Sínfalván át egészen Altóriáig, ezt tapasztalhatták meg sokan, hogy a szeretet Istenét hirdeti, őt áldja a szentségek alázatos kiszolgáltatásában. Ma, amikor hálát ad Istennek a 25 év papi életért, azt is tudja, hogy minden eredményt Istennek köszönhet. Ő a kegyelmének, az ő kegyelmének, hiszen minden kegyelem. A pap csak eszköz, aki által Isten kegyelme működik. Nehéz, de magasztos hivatás Isten méltó munkatársa, kegyelmének eszköze lenni. Az ezüstmise ünnepi alkalmát megragadva a főegyházmegye nevében is megköszönjük áldozatos munkáját és lelkipásztori szolgálatát, és az elkövetkező évekre a mindenható Isten bőséges kegyelmét kérjük, és jó egészséget kívánunk. Adja meg a jó pásztor, hogy mindig odaadással és szeretettel tudja végezni lelkipásztori szolgálatát, Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Szeretettel küldve főpásztori áldásunkat főtisztelendőségednek, az ünnepségen résztvevő paptestvéreknek és a kedves híveknek, imádságos köszöntéssel dr. Kovács Gergely érsek és dr. Kerekes László segédpüstök. Tudják ezeket.

Reményik Sándor, akarom. Akarom. Fontos, ne legyek soha magamnak. A végtelen falba legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. Legyek a kéz, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mi üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű. Durván összerót ladik, mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.

Könyörögjünk! Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötte Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszélett juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és egészségeset. Az igazság szerint legeltetem őket. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lélekből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Istenem.

Abban az időben Jézus így beszélt a tanítványokhoz. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája, aki önmagát fölmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium jégy. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.

Kedves Mihály Misi, Krisztusban szeretett testvérek, vannak ünnepek, amelyek önmagába nagy örömet jelentenek, a mai nap azonban azért is nagyon gazdag számunkra, mert együtt ünnepeljük a templom búcsúját, Szent Ágoston emléknapját is, együtt adunk hálát paptestvérünk 25 évnyi papi szolgálatáért, az ezüst miséért. Első pillantásra talán két külön ünnepnek tűnik, ez pedig valójában ugyanarról szól, Isten hűségéről. 25 év nagy mérföldkő, de nem a cél, hanem egy olyan állomás, ahol az ember megáll, egy pillanatra visszatekint, hálát ad és új erőt kér a folytatáshoz. Mi sima hálát adunk, érted? Hálát adunk azért, hogy 25 évvel ezelőtt igent mondtál Krisztus számára, és azért is, hogy ezt az igent minden örömön, fáradtságon, megpróbáltatáson át újra és újra igyekeztél kimondani. Hálát adunk családodért, különösen elhunyt szüleidért, akik előtették benned a hitnek a magvát, nővéredét és szeretteidét, akik szeretetükkel és imádságukkal kísértek ezen az úton, valamint mindazokért a közösségekért, amelyben szolgálhattál. De ez a mai ünnep mégsem csupán rólad szól, sokkal inkább arról az Istenről, aki meghív, elkísér, fölemel és hűséges marad akkor is, amikor elfáradunk. Éppen ezért olyan szép, hogy ezt a jubileumot Szent Ágoston búcsúján ünnepeljük, mert hogyha valaki nagyon jól ismerte az ember szívének a nyugtalanságát, akkor a Szent Ágoston volt. Ő maga írja a vallomásaiban, hogy nyugtalan a mi szívünk, ameddig meg nem nyugszik te benned, Istenünk. És ez tulajdonképpen egész életének a története, mert Ágoston kereste a boldogságot, kereste az igazságot, kereste a szépséget, a sikert, a tudást, a filozófiát, tehát sok mindent megtalált, amit a világ értéknek tart, de a szíve mégsem talált nyugalmat. Mert az ember szíve mindig többet keres annál, mit a világ tud nyújtani. És talán éppen ezért olyan találó John Bunyan a Zarándok útja című könyvének egyik fejezete, az egyik rész az beszéli el allegórikus nyelven, hogy a keresztény nehéz utat jár, sok próbatétel, nehézség, küzdelem éri, aztán elér egy tágas rétre, és ennek a rétnek a neve Csalóka rét. Itt meglát egy ösvényt, amely úgy tűnik, hogy párhuzamosan halad a hitnek az útjával, ami könnyebb útnak ígérkezik. Tehát rátérhet erre az útra, aztán eltéved, és sötét erdő mélyén éri az éjszaka, és reggel arra ébred, hogy egy hatalmas alak rugdosva költögeti, és ennek az óriásnak kétségbe esés a neve. Később megtudjuk, hogy a kétségbeesés feleségét bizalmatlanságnak hívják, és a mi emberünk ennek az óriásnak a birtokára téved be, ez fölébreszti, nyakon ragadja, elhurcolja, börtönbe veti, majd a börtönben folyamatosan inzultálja, ütlegeli, kemény szavakat mond neki, hogy folyton az öngyilkosságra készteti, hogy inkább választ a halált.

gondoljuk, hogy másfele kellene mennünk. És vannak időszakok, amikor a kétségbe esés hangja bennünk is megszólal, és azt mondja, hogy nincs értelme, nem sikerül, nincs visszaút. És ilyenkor azonban nekünk is eszünkbe kellene jusson annak a kulcsnak, amelyet Isten a kezünkbe adott. Mert Isten ígérete nem csal meg, és az ő ígérete Jézus Krisztus. És talán ezért tudjuk olyan mélyen megérteni Szent Ágoston életét is, mert ő is végigjárta a csalóka rétjeit, ő is kereste a boldogságot rossz helyeken, ő is letért az útról, de Isten nem mondott le róla. Édesanyja Szent Mónika könnyei és Szent Ambrus püspök tanítása és mindenekelőtt Isten kegyelme lassan visszavezette őt a helyes útra. És ezért tudta később olyan megrendítően mondani, hogy későn szerettelek meg, ó, örök szépség, későn szerettelek meg. De Isten számára nem volt késő. És talán ez Szent Ágoston ünnepének egyik legfontosabb üzenet, hogy nincsen olyan messzeség, onnan Isten ne tudna visszavezetni. És nincsen olyan hosszú út, amelyen Isten ne tudna végigvezetni. Kedves Misi, na, ha visszatekintünk az elmúlt 25 évre, nem emberi teljesítményt ünnepelünk, hanem Isten hűségét, amely minden napon kísértett és hordozott. Egy pap életében is vannak csalókarétek, vannak sikerek, amelyek könnyen elbizakodottá teszik az embert, vannak kudarcok, amelyek kétségbe sodorhatják, vannak fáradt időszakok, amikor úgy tűnik könnyebb lehet más utat választani, mert a papi élet sem attól szép, hogy nincsenek tévedések, hanem attól, hogy Isten mindig visszahív, visszavezet az útra. És hogyha ma visszatekintek az elmúlt 25 évre, azt látom, hogy amikor elfáradtál, ő erősített meg, amikor letértél volna, a könnyebb útra ő visszahívott, amikor a kétségbeesés óriása kopogtatott, mindig ott volt a kezedben az ígéret kulcsa, az evangélium, az eukarisztia, a papi testvérek és a hívek imádsága. Krisztus nem csak meghívott, hanem kezedbe adta az ígéret kulcsát, és nem azért, hogy birtokoljad, hanem azért, hogy nyissad vele az emberek előtt Isten országának a kapuit. És itt kapcsolódik olyan szépen a mai ünnephez a te ezüstmisés mottód, áldalak, amíg csak élek, és nevedben emelem fel a kezem. Egy 25 év után már nem egyszerű bibliai mondat ez, ez egy életprogram. Áldalak, amíg csak élek, vagyis amíg élek, Isteni akar lenni az életem, amíg élek, őt akarom szolgálni, amíg élek, róla akarok beszélni, hozzá akarom vezetni az embereket. És nevedben emelem fel a kezem. Milyen szép kép egy pap életére, hogy fölemelni kezét imádságban, fölemelni kezét áldásra, fölemelni kezét, amikor az eukarisztiát ünnepli, fölemelni kezét, amikor Krisztus nevében bocsánatot hirdet, és fölemeli kezét azért is, hogy segítsen annak, aki elesett. De még van ebben a mondatban valami, aki felemeli a kezét, az nem önmagára mutat, hanem a pap keze Krisztusra mutat. A motto tehát nem a múltról szól, a következő évek felé küld téged. De hadd idézek egy másik emléket is, amely különösen szépen kapcsolódik a mai ünnephez, amikor Csíkszeredában itt épült ez a katedrális, a Szent Ágoston templom. Misi még teológus volt, de már akkor szívén viselte ennek a templomnak a sorsát, mert emlékszem, hogyan reklámozta a teológián, tégla jegyeket árult, hogy ezzel is segítsen, hogy a felépülhessen ez a templom. Talán akkor még senki sem sejtette, hogy ez a fiatal ember, teológus, aki tégla jegyeket reklámoz a templomnak az építéséért, egyszer majd ugyanebben a templomban mutathatja be az első szentmiséjét, és ma 25 év papságára tekinthet vissza. A templom falai téglából épülnek. Az egyház azonban élő kövekből. Misi akkor még talán csak azt látta, hogy ez a templom építéséhez téglákra van szükség. Ma 25 év papi szolgálata után tudja, hogy a templom igazi élete nem a falakban van,
hanem azokban az emberekben,

akik itt Krisztussal találkoznak, egymás hordozzák, együtt imádkoznak, együtt örülnek, együtt keresik Istennek az akaratát. A téglából templom épül, az emberekből pedig közösség, élő templom, egyház. És egy pap legfontosabb feladata, hogy ezek az élő köveket segítsen, hogy egymásra találjanak. Krisztushoz vezesse, és Isten szeretetébe kapcsolja. Milyen különös a papi hivatás, a pap újra és újra találkozik olyan emberekkel, akik a kétségbeesés várában ülnek, vannak, akik a bűneik miatt nem látnak kiutat, mások a gyász, a betegség, a csalódás, vagy a reménytelenség tartja fogva. Ilyenkor a pap nem önmagát viszi, nem a saját bölcsességét kínálja, hanem Krisztus ígéretét, az evangéliumot, az irgalmat, a feloldozást, az eukarisztiát, és talán egy pap egyik legszebb feladata éppen az, hogy azokhoz is elvigye az ígéret kulcsát, akik már nem találják a kulcsot. De csak azt tud Krisztusra mutatni, azt tud mások előtt ajtót nyitni, aki maga sem távolodik el Krisztustól. Ez itt olyan fontos, hogy a pap ne csupán beszéljen Jézusról, hanem éljen vele. Ne csak ismerje az evangéliumot, hanem abból éljen. Ne csak mutassa az utat, hanem maga is azon járjon. És hogy az üstökös csak addig tud ragyogni, amíg a nap közelébe jár, úgy a pap is csak addig tud világítani, amíg Krisztus közelébe van. És talán ez a 25 év legnagyobb tanúság tétele nem a sikerek, nem az eredmények, hanem a hűséges Krisztus közelség, mert csak így lehet Krisztusra mutatni. Ez a pap küldetése, ez volt Szent Ágoston küldetése, és ez minden megkeresztelt ember küldetése, mert minden megkeresztelt ember kapott meghívást, hogy életével Krisztusra mutasson. A keresztény ember élete, de egy közösségnek az élete is mutat valamire vagy valakire. Ez a közösség felmutatta, hogy templomot tudott építeni, de a mindennapokban élő kövekké tudnak-e válni, Krisztusra tudnak-e mutatni. Nagyon jó lenne nekünk a mai embereknek Jézusra mutató útjelzőknek lenni. Mert ő maga biztat erre, amikor azt mondja, hogy olyan fényes legyen a világosságunk az emberek előtt, hogy látva cselekedeteinket dicsőítsék a mennyei atyát. És hogyan lesz valakiből útjelző másoknak, miként lehetünk Jézusra mutató emberek mindenek előtt úgy, hogy ismerjük őt, lélekben közel vagyunk hozzá, és mert Jézus kifejezetten hangsúlyozza, hogy azok az ő fivére, nőtestvére, anyja, aki a mennyei atya akaratát cselekszik. Hogy mi is őrá mutató útjelző emberek legyünk, ismernünk kell őt, és közel kell kerülnünk hozzá. Bensőséges ismeret, lelki ráhangolódás nélkül nem tud az ember útjelzővé válni. Mert akadnak azért nagyon szép, valóban útjelző életek. Emberek elgondozzák hűségesen, zokszó nélkül idős szüleiket, néha nagy áldozatot is vállalva, az ilyenek jó szíve. Jézus ezerszer nagyobb jóságára mutat, akár egy útjelző tábla az út mentén. Aztán látunk egy jó ügyért, a közösség egy-egy ügyért, magukat egészen oda áldozó embereket, akikre lehet számítani, mert nem a maguk karrierjét építik csupán, hanem teszik a kötelességüket, amit elvállaltak, és állnak a helyükön tisztességesen. Az ő hűségük is jelzőtábla az út mentén, ami Jézus ezerszer nagyobb hűségére mutat. Tehát ezen életek mélyén ott rejlik bennük a csöndes, bensőséges Jézus közelség, mint erőforrás. Mert aki ismeri őt, és közel van hozzá, az másoknak is útjelzővé válik. Akarata ellenére is, és egyszerűen úgy fénylik a világossága, hogy mi látva az ő cselekedeteit, dicsőítjük a mennyei atyát. Útjelző emberek azok is, akik termű életet élnek. Jézus szerint a fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, az kivágják. És bizony sok ember megy el ilyen kivágott fa állapotában a földi világból,
teli keserűséggel, hiába valóság érzésével, mert nem termett jó gyümölcsöt, amikor termnie kellett volna. Mennyi jó ügyet támogathatott volna idejével, erejével, áldozatával, ám csak élt magának, és így aztán életét is, halálát is értelmetlennek látja, ami nem is csoda. Jézus azt mondja, aki bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt hoz. És ez valóban így van, mert nélküle az életünk üres és terméketlen marad. A keresztény életnek a gyümölcsei azok a krisztusi cselekedetek, amelyek az emberi együttélést a családban, a társadalomban frissé, üdévé, kellemesé, zamatossává teszik. Gyümölcs mindez a szó, cselekedet, szolgálat, áldozat, amiben benne van Jézus, amiben realizálódik Istennek a szeretete, öröme, békessége, jósága. Ezekben Krisztus válik láthatóvá. Szent Ágoston ünnepe azt hirdeti, nincsen olyan messzesség, onnan Isten ne tudna visszavezetni. Az ezüstmise pedig azt hirdeti, Isten nem csak visszahív, hanem meg is tart évtizedeken át. Kedves misi, a mögötte lévő 25 év tapasztalata ne lezárás legyen, hanem új kezdet. Legyen benned továbbra is erő az evangélium hirdetésére, türelem az emberekhez, és mindenek előtt az a belső közelség Krisztushoz, amelyből minden papi szolgálat fakad. Legyél olyan ember továbbra is, aki nem önmagára, hanem Krisztusra mutat. És amikor majd újra elfáradsz, amikor újra találkozol a csalók a réttel, amikor kétségbeesés hangja megpróbál megszólalni, akkor jusson eszedbe az ígéret kulcsa. Isten ígérete nem csal meg. És kedves testvérek, talán ma is vannak közöttünk olyanok, akik talán a kétségbeesés várába ülnek, talán vannak, akiknek a bizalmatlanság hangja szól a szívébe, de ne feledjük. Keresztény ember kezében ott van az ígéret kulcsa. Ne engedjük, hogy a kétségbeesés óriása vagy a bizalmatlanság hangja uralkodjék a szívünkbe. Ne feledjük, Isten ígérete ma is él. Az ígéret kulcsa ma is a kezünkben van. Ott van az evangéliumban, ott van a szentségekben, ott van az eukarisztiában, ott van Krisztus irgalmában is, ott van az egyház közösségében, azokban az emberekben is, akik életükkel egymást Krisztus felé segítik. Kérjük Szent Ágoston közbenjárását, hogy nyugtalan szívünk mindig Krisztusba találja meg a nyugalmát, és kérjük a kegyelmet, hogy életünk, akár papként, akár hívőként, olyan útjelző legyen, amely nem önmagára, hanem mindig Krisztusra mutat. Mert végül minden út, minden hivatás, minden emberi élet ugyanahhoz a Krisztushoz vezet, aki nem hagy magunkra bennünket. Ő az örök főpap Melkizedek rendje szerint, aki ma is közöttünk van, és aki az eukarisztiában újra és újra önmagát ajándékozza nekünk. A kenyér és a bor színe alatt ugyanaz a Krisztus jön közénk, aki Szent Ágostont megtalálta, aki 25 évvel ezelőtt meghívta misit a papi szolgálatra, és aki ma is erőt ad minden hivatáshoz, minden hűséghez, minden újrakezdéshez. Ő az, aki életünkbe adja az ígéret kulcsát, és aki ezt a kulcsot használja, annak megnyílik a reménykapuja, megnyílik az életkapuja, és végül megnyílik számára az örök életkapuja is. Amen.

0: Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe.
1: Imádkozzunk, Urunk, Leó pápánkért, Gerger főpásztorunkért, püspökeinkért és papjainkért. Erősítsd kegyelmeddel egyház megyénket és egyház közösségeinket, hogy hűségesek maradjunk hozzád.
2: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
3: Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hit hirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje a Szent Fiad evangéliumát.
4: Támasz hívő szakembereket, az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lélek javára.
3: Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért, jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezően.
2: Imádkozzunk a jelenlévő vendégekért és egyházközségünk minden tagjáért. Lakjék szívükben szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit.

Mindenható örök Isten, te kiapadhatatlan fényességbe lakozol. Engedd, hogy minden ember megtapasztalja irgalmadat, és eljusson igazságot fényére. Gyarapíts híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én adom és a tétek kezdesnek a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál meg, kezdesnek az áldozatot.
0: Üdvösségünk áldozatát bemutatva kérve kérünk, irgalmas Istenünk, hogy szentséges családi asztala, az egység jele és a szeretet összetartó kapcsán legyen közöttünk,

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Ágoston ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi azért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszál.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltett és megszentesz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szintelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ágostonnal, és minden szenttel együtt, az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhuny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabad is megkérünk, Urunk, minden gonosztól, látj kegyesen végét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Mi reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőség.

0: Feltámadása után Jézus így köszönte tanítványait, békesség nektek. Azért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ész és uralkodol mindörökkön-örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Vengesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogan is meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: Uram,
1: nem vagyok méltó,

0: Kérünk Istenünk, szenteljen meg minket Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, hogy mi, akik tűzoltós testének tagjai lettünk, azzá váljunk, amit magunkhoz vettünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Kicsit még megkérem a kedves híveket, hogy üljenek le. Kedves híveknek hirdetjük a következőket. A jövő héten a szentmiség sorrendje a következő. Holnap hétfőn reggel 7:30 lesz a szentmise. Keddel pedig szeptember 1-ével visszaáll a régi rend, tehát azt jelenti, hogy reggel este lesz szentmise. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 7:30 és délután 6 órától lesznek a szentmisék. Jövő vasárnap pedig mához egy hét a megszokott sorrendben 9:11 és délután 6 órától lesznek a szentmisék. Az Anyaszentegyház házasulandókat hirdet. Csiki Norbert, római katolikus, informatikus. A Csíki László, római katolikus villanyszerelő, és Amrus Erzsébet, római katolikus takarítónő szülők fia, házastársul akarja venni Váta Biborkát, a Váta Viorel, római katolikus nyugdíjas, és Tankó Irén, római katolikus nyugdíjas szülők leányát. Ha valaki házassági akadályt ismer, megkérjük szépen, hogy szíveskedjék a plébánián jelenteni. Jövő héten, vagyis holnap reggel 9 órakor indulnak a gyerekek a minisztráns táborban. Ahogyan azt hirdettük, a gyülekező a plébánia udvarán lesz, kérjük a szülőket, hogy ide hozzák, és majd csütörtökön fognak hazaérkezni. A belső plébánia, a Szentkereszt plébánia nagy ünnepségre készül, alapításának 275. évfordulóját szeretné megünnepelni. A Szentkereszt felmagasztaláson ünnepek keretében is előtte. Ami azt jelenti, hogy 6-a és 12-e között az esti szentmisék alkalmával igehirdetéssel egybekötött szentmisék lesznek, ahol azok a lelki pásztorok hirdetnek igét, akiknek közük van a plébánia alapításához. Mármint nem ők alapították, de például a Szent Ágoston, Zsögött, Pálosok, Taploca, Csíksomjú. Szeretettel várják a kedves híveket. Most a szentmise végéhez érkezve, és ismét szóhoz jutva, szeretnék köszönetet mondani a Jóistennek, hála is, öröm van a szívembe, hogy megünnepelhettük Szent Ágoston ünnepét az ezüst misével összekötve, és ilyen szép számban eljöttek az ezüst misések, meg az évfolyam társa. Hát valóban Jóisten áldása kísérje őket életútjukon. Hála és köszönet van a szívemben azért is, mert ahogy említettem, a szentmise elején megszólalt az orgona. 3. éve kezdtük el építeni, 698 síp üzemel jelenleg, jelen pillanatban, úgyhogy szokjuk az orgonát, és ő is szok minket. Egy kicsit úgy vagyunk, mint amikor a családban a gyermek megszólal. Mindenki örvend a gyermeknek a hangjának, hogy nem néma, hogy tud beszélni. De amíg kialakul a szókincse, és választékos lesz a beszédje, addig sok idő eltelik. És mi is így vagyunk, hogy amíg az orgona is kinövi magát, és választékos lesz a színjátéka, és amíg elérjük a 3000 sípot, addig még munka van hátra. De hiszem azt, hogy a Jóisten segítségével ezt is sikerül megvalósítani. 30 éves pap vagyok, és mindig ugye, amikor valamit teszünk, akkor sokszor hallom hangukat, hogy minek kell olyan drága, minek kell az. És 30 év tapasztalatából azt látom, hogy valahányszor valahol voltam, igyekeztem mindig a legtöbbet adni az Úristennek. És egy trappista szerzetest szeretnék idézni, aki egy nagyon gazdag ember volt, mielőtt belépett volna a szerzetbe. Tudjuk azt, hogy egyik legszigorúbb szerzetes rend, és a következőket írja. Kedves barátom, én bejártam fél Európát, és szervezi porcelánból ittam a teát a Krillon tetején, a Biarritzban, ahol annyit költöttem egy vacsorárom, amennyiből 50 szegényt gazdagon meg lehetne vendégelni. Nos, ha leülök a cintányér elé este a refektóriumban, és megeszem a sűrű levest és a darabka sajtot, nem hiányzik sem a porcelán, sem az ezüst, sem a kaviár. Az utazások, tájak, idegen országok csak arra jók, hogy kisebbnek érezzük a földet, és a végtelen felé vágyódjunk. Határtalan kíváncsisággal indultam mindig idegen tájak felé, de csak kettőben nem csalódtam. Amit az Isten alkotott, és amit az ember az Istennek épített. Szeretnék köszönetet mondani az ezüstnis és dr. Faragó Istvánnak a beszédért, a szolgálatáért. Tudom értékelni azt, hogy egy szórvány közösségben van, és úgy használta fel az idejét, hogy ledoktorált, úgyhogy gratulálok itt is, a Jóisten adjon neked erőt, türelmet és kitartást, mert nem semmi. Tudom tisztelni a tudós embereket. Ugye a másik osztálytársuk a dr. Diósi professzor úr, vannak itt nagy doktorok is, őt is a Jóisten tartsa meg erőbe, egészségben. Aztán szeretnék köszönetet mondani a kántor úrnak, a kórusnak, és minisázsgyerekek, nektek is. Azért, hogy jelenlétetekkel támogattatok, és együtt ünnepelhettünk. És köszönöm még egyszer a kórusnak, és kívánom, hogy szokjátok az orgonát, és barátkozzatok vele is, sok szép darabbal, kórusszámmal örvendeztessetek meg majd az évek folyamán. Szeretném megköszönni a Rózsafüzér Társulat csoportoknak a borítékukat, a figyelmességet. Sok kicsi apró figyelmesség, olyan, mint az orgona sípja, mint egyik kicsi, másik nagyobb, de ugyanabban a műbe dolgoznak, szolgálnak. Hát adjon a Jóisten mindenkinek sok-sok erőt, és hálás köszönet az adományaikért. Aztán szeretném megköszönni a néptelen adományozóknak is, és köztük Márta néninek is a virágukat, az adományokat, aki egész évben ugye támogat bennünket virágokkal, Isten fizesse az adományokat. És bárki bármit adott azért, hogy ez a búcsú ünnep szebb legyen, ez az ezüstmise még szebb legyen, hálás köszönet érte. Köszönöm az egyháztanácsnak, köszönet a munkatársaimnak, a szolgálatukért, a segítségükért, a helytállásukért. És szeretném megköszönni a Mária Rádiónak is, a héten innen közvetítették a szentmiséket, és köszönet nekik a szolgálatukért, a munkatársaknak is. És nem utolsó sorban is nektek, kedves évek, hogy együtt ünnepelhettünk, együtt adhattunk hálát a Jóistennek, Szent Ágostonért. Köszöntöm a kedves vendégeket is, kívánom, hogy érezzék jól magukat a Szent Ágoston plébánián, és kívánok mindenkinek egy szép délután, örömteli együttlétet, jó étvágyat, és akik a jövő héten névnapot, születésnapot vagy házassági évfordulót ünnepelnek, Isten éltesse mindannyiuknak. És paptestvérek, nektek is még egyszer köszönet és hálom. Misi, akkor átadom a szót nekik.

Bár minden szentmise hálaadás, eukarisztia. A mai szentmise különösen is az volt, mert a mai misében veletek együtt hálát adtam az eltelt 25 évért. Így gyermekeskedtem Csíkszeredában, a falázban nőttem fel, ahogy mi neveztük. A deszkatemplomba jártunk ministrálni, mert akkor még csak egy plébánia volt. Sok gyerekkori élményem fűződik a csíkszeredai deszkatemplomhoz, és majd 95-6 után a Szent Ágoston mellett lévő épülethez is, hiszen ott is voltak szentmiség, amíg ez a templom épülőfélben volt. Hálatát szívvel gondoltam a szentmisében szüleimre, és a sok ismerős barátra, akik nem érhették meg ezüstmisémet, de tudom és hiszem, hogy velem együtt imádkoztak az égben. Szeretettel megemlékezem főtisztelendő Borbély Gábor felesperes úrról, Pénzes József papbácsinkról, így hívtuk mi, minisztrások és teológusok a papbácsit. Köszönöm a jó példájukat, útmutatásaikat, segítségüket. Szeretettel köszöntöm testvéremet, sógonomat, rokonaimat, barátaimat, mindakik eljöttek, hogy együtt adjanak hálát velem, és ünnepeljenek. Isten fizessével köszönöm meg jelenlegi papbácsimnak, főtisztelendő Bálint Emil főesperes úrnak a mai ünnep megszervezését. És nem csak a mai ünnepet, hanem azt is, hogy a Szent Ágoston plébániát otthonná tette számomra. És mindig büszkeséggel tölt el, mikor látom a médiában a Szent Ágoston plébánia ünnepeit, ételszentelését, búcsúit, amelyet mindig, de nagyon szépen, pontosan megtervez. És nem csak úgy, hogy átesünk egy búcsún, vagy ünnepen, hanem az meg van szervezve. Nem csak eleje van és vége, hanem még van teteje is. Mind ahogy a mai ünnep is meg van szervezve. Hálát adok minden családnak, minden embernek, akivel a papi életem útján találkozhattam. Hiszem, hogy nem véletlenül adott mellém benneteket az Úr. Papi életem egyik meghatározó alakja, főtisztelendő György Tibor plébános, aki 1986 és 92 között a csíkszeredai Szentkereszt plébánia segédlelkésze volt. Az idősebbek, mint én, mindannyian ismerik, hiszen akkor ő volt Tibi papbácsi, akit a városban mindenki szeretett. Humorával belopta Istent az életünkbe, közel hozta hozzánk az Urat hittanóráin, prédikációin, nevelési módszerén, Isten vizesse. És még van egy személyes, amikor 94-ben teológián elkezdtük az első évet, 36-on voltunk, de csak ketten voltunk Cikó Lacival csíkiak. És akkor még a püspök úr spirituális volt Gyulafehérváron, és voltak ilyen csíki találkozók az ő szobájában, és abban az évben, ugye ma nagyobbak ma ott voltak a teológián, mint Trócsa László és László Attila, szerény névnek, évnek nevezték a 94-est, mert olyan vékony ez az év, csak két csíki kis pap van, s mi lesz velük hatod évig? És a püspök úr megvédett bennünket, mert azt mondotta, hogy az oroszlánnak is kevés az utódja, de azokért oroszlánok. A történet pedig, hál' Istennek, 25 után is folytatódik, és mielőtt megadnánk az ezüstmisés áldást, 1525-ben, amikor felszenteltek, volt egy első
papként első esküvőm, Szent Egyházam, akik szintén most 25 évesek. Azokat ide kikérem, röviden megadom egyszer őket, aztán együtt az osztálytársaimmal a kedves híveket. A kiáratnál lesz ilyen emléklap az ezüstmiséről, hogy emlékezzenek meg imádságaikban rólunk. És mindenkinek köszönöm, aki eljött, és velünk ünnepelt, paptestvéreknek is, Isten vizesse, és majd várjuk az aranyra is. Mert van egy aranymisés közöttünk, az főtisztelendő Berszán Lajos, láttam, hogy beérkezett, valahol elbújt, de itt van. Vagy, bocsánat, gyémánmisés, igen, egyet, 10 évet tévedtem, de az már nem számít olyan sokat, ugye. Úgyhogy így őt is köszöntjük szeretettel. Mindenkinek mindenért köszönet. És akkor kérem, ezelőtt 25 éven új házaspár volt, most már nem új, de még házaspár. Jönnek ide, no? Nem csinálok semmit.

Amit nem kérdeztetek, hogy tudjátok, hogy ez a következő

Az Úr legyen veletek! Ez is a mindenható Isten, aki meghívott a papi szolgálatra, és kegyelmével 25 éven át

0: Szent mise végetét, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála. Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Búcsús szentmisét közvetítettünk a csíkszerdai Szent Ágoston plebániából, amelyet Hatos Mihály altórai ezüstmisés plebános mutatott be. Az ünnepi szentbeszédet dr. Faragó István sepszikőres pataki plebános tartotta. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold kántor végezte. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallották. Áldott, szép vasárnapot kívánok önöknek!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közébe ékelődő csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a Tolvajos és Gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somjópatak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somjó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somjón, a Szeredai és a Zsögötfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somjó, Taploca és Zsögöt települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója, János Zsigmond fejedelem édesanyja, Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát az adófizetés alól. Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében az addig 6-7 ezeres kizárólag magyar lakta város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhelyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült 2-300 hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult, és az újváros negyedik is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakubinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élő kövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakubinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbély Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-jei plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A 2-33 méter magas fémszerkezetes, 4 harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem: magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned. Idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeletén találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántusz Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyilászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsor szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalom vágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsáss meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsáss meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsáss meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovásszává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, egy rövid műsorismertetőt szeretnék elmondani. Hamarosan, perceken belül medzsugorjai üzenetet hallhatnak, majd lesz egy rövidke ima szándékfogadás, 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött című műsort hallhatják ismétlésbe, melyet a református fél óra követ 4 órától. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, majd 5 órakor ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 6 órakor kapcsolunk a csíksomlyói kegytemplomba, ahonnan a ma esti szentmisét közvetíteni fogjuk, ezt követően pedig egy újabb műsorismertetővel várom önöket.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Herövidke ima szándékfogadásban. Elmondhatják kéréseiket, szándékaikat, amiért ma különösképpen is imádkozni szeretnének. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámot.

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, haló. Tessék beleszólni a telefonba.

Hálát adok mindenért az Úrnak, szeretetért kérem az imádságot családom testi-lelki egészségért, békéért, egy nehéz ügy megoldásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Itt szól egy üzenet.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Tessék hallani?
0: Tessék mondani, halljuk Önt.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafüzét, a szentmisét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a háború megszűnéséért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességére, és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Először is köszöntöm, és Jóisten áldja meg. Szeretnék imád kérni Miklós Marika lányomért, akinek máma van a születésnapja, hogy a Jóisten bőséges áldása kísérje életét a családjával együtt. Ezt kívánja az édesanyja, és a családom összes tagjáért. A Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért, és mindenki. Köszönöm szépen, nem is ennek hallgatott.
0: Köszönjük mi is a hívását, a Jóisten éltesse sokáig a lányát.

0: Haló, haló.
1: Szeretnék az Úr Krisztus.
0: Mindörök.
1: Ima szeretnék kérni, élő állami tagja, mi Marjaradi munkatársa, azoknak ez a tartozói, a család béké, a gonosz ember távozásai, és alig, hogy egy édesanyját ne kásárgassanak, mert nagyon fáj, mert édesanyját kásárgassanak nevel a gyermekei, hogy sírva kell lefeküdjék minden este, Isten fizesse jó Istennek. Lábunk egy, azt így csináltassuk a
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Halló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva a mai rózsafűzés, a szentmiséket szeretném felajánlani a szűzanyának, az ő szent fiának a kapott kegyelmekét. Szeretném kérni a szűzanya segítségét, hogy az unokámnak sikerüljön a vizsgája, ha lehetséges, hanem legyen meg a Jóisten akarata. Még szeretném kérni a szűzanyát, beteg a testvére, ha lehetséges, enyhítsen a fájdalmát. Mária rádió összes dolgozójáért, köszönöm, hogy meghallgattak, Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, felajánlom saját magam egészségéé, bűneim bocsánatáira, családom élő és elhunyt tagjaiért. Isten fizesse, bejutottam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: köszönjük, tessék mondani az ima szándékot.
1: Ezt a Szent Rózsa füzét és a Szent Misét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, bűnei bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, az utonlévőkért, a Mária Rádió megmaradásáért, önökért, hozzám tartozó halottaimért, világbékéért, felelő időjárásért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, lassan lejár az ima szándék fogadás műsorideje. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész

0: világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban tovább folytatjuk az Isten keresést a magyar irodalomban. Ady Endréről beszéltünk az elmúlt műsorban, most pedig Babits Mihályra térünk át. 1883-ban született, 1941-ben halt meg. 1933-ban Babits így válaszol egy folyóirat cikkére, amely azt fejtegette, vajon katolikus költő-e ő. Így ír, idézem, katolikusnak születtem, a vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak írásaimból. A versnek feladata minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni, nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája. A többi talán a gyontató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja, maga az általános vallás mindenütt és minden időkre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy kóré, tájé, fajé vagy nemzeti, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét éreztem nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Szinte érzem az égető kérdést, milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? Gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást is tát. De melyik igaz katolikus az, aki kételjei, lázadásai ne küzdött volna soha? A költőnek mindent ki kell vallania, ez az ő létjoga és kálváriája. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Az Ima című versében írja, örökké, újra más, és több kell újra nékem. Az Isten fogai közt című versében ezt írja, ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanúságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében. Első kötetének utolsó verse, a lírikus epilógia, kulcsa fiatalkori lírájának.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni. Elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vak dióként, dióban zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szöket rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, én vagyok az omega és az alfa.
0: A mindenséget és a szabadságot szeretné megragadni, de hogyan? Különböző filozófiai irányokban remél választ kapni kérdésére. Talán legjellemzőbb rá korban a filozófiai idealizmussal rokon elképzelés, amely, ahogy hallottuk a versben is tükröződik, a lényeg az én. Ez az, ami bizonyos. A külső világ valóság értékéhez kétség fér. Bár kínlódva érzi, hogy még tovább magamnál nem jutottam, mégis az én által próbálja elérni a végtelent. Ez a magyarázata nem csak virtuozitása törekvő formájának, de tartalmában a sátánosságának és a nem egyszer káromlásnak tűnő kijelentéseknek is. Például az Ima vers, a Sorshoz című verse, vagy a Fortissimo verse. Ő is, mint egyes filozófiai irányok a bűnben, az Istennel való szembeszállásban látja az én, a személyes szabadság teljes kibontakozását. De versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy októberi ájtatosság, vagy az Isten kezében című versében.

Babits Mihály, fortissimo. Haragszik és dúl fúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben. Aluszik vagy halott is éppen. Kikölt jött föl emberek? Anyák, sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti-e gyenge sírástok. És ne is könnyel sírjatok, mert a könny mind csak földre hull, hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint a rég inni jobb ég, hanem parthala, mint az árvíz. Sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben a hóra napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva. De érdemes-e félni még? És érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni. Sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká simuljatok őrítő őrült imában, és a hasztalan ima, sírás. Mi káromolni tudunk még, férfiak. Ma már hiszünk, káromlani érdemes alvó magasságot a sorsban. Hányjuk álmára kopogó bestemmiáknak jégesőjét. Miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van? Tagadjuk őt. Talán fölébred. Cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazda horkol égő házban a süket istenét. Süket! Süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben. Istenben csak az ember szakadt ki a süket Istenből, iszonyokra kikelt belőle féreg módon, Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni. Mert ami nem süket Isten, fájdalom. Még az Istenbe visszahal.

Az Ima című versében, a Sorsos versben, vagy a Fortissima, amit hallottunk, ezekben a versekben is szinte kivétel nélkül egy létező Isten ellen lázad. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom, vallja a Zsoltár gyermekhangra című versében, vagy az Októberi ájtatosár című versében is, vagy az Isten kezében című versében. A fiatalkori költészete annak kiábrándultsága igazolja, hogy e szellemben nem találhatott megoldást. Száz vágyú bánat, száz bánatú vágy kínozza változatlanul, írja a Két nővér című versében. A háború alatt a bezárkózó önös magányból kilendíti a jóság utáni vágy. Ekkor indul ezen az úton, amelyen rájön, hogy a magába zárkózott ember sohasem közelítheti meg a végtelent, csak az, aki mer szembenézni a valósággal, a világgal, embertársaival, Istennel, és aki így ráébred a helyes arányokra, ekkor világosodik meg előtte, hogy csak aki jó, az tud lélekben szabad maradni. Mert a jóság, szeretet, a mások felé való feltárulás, a szabadság része, első ablak, melyen az önzés elhagyja magát, olvassuk a Jóság dala című versében. A szabadság növekszik a jóságban, és növekszik az Istennel való találkozásban is. Az Elbocsátott vadban című versében olvashatjuk, hogy vezessen hozzád a szabadság, kéri az Istent. S ő, aki Nietzsche hatására talán megvetette az erényt, mert az nem erő. Most újjunk, hogy alázatossá lehetett. Tehát kezdi érezni az alázatban rejlő erőt és szabadságot, az igazság erejét és annak a szabadságát. Ezt hallhatjuk a Bénára, mint a Megfagyott tag című versében. Istennél végre megtalálja a végtelen vágy megoldását, a rokonságot a mindenséggel, az ember végtelen értékét. Erről szól a Zsoltár Férfi hangra című versen.

Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog. A te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs, madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert a te kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benne teljesedjenek, s korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napban mártotta ecsetét, hogy kifesse a lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmet, szerelmek bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egyensúly legyen? Eleve elosztott számodra szépet, derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltönt gyanánt. Úgy van, eunok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok védkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb a részed énedből. És nem ismered fel a sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokba tenne erőt ránk. És a planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat.

0: És a művet lezáró Jónás imájában című versében már a költő szólal meg személyesen.
1: Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
0: Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának stúdiójából jelentkezünk, a mikrofon mögött Köteles László. Van egy furcsa tulajdonsága az embereknek. Egy székben ülünk, autót vezetünk, mosogatunk, dolgozunk, kávét iszunk, közben a fejünk valahol egészen máshol jár. Valaki egy 20 évvel ezelőtti mondaton gondolkodik, más egy régi döntést forgat magában, másnak a gondolatai pedig már a jövőben járnak. És közben van egy egészen különös pillanat. A jelen, az a néhány másodperc, amelyben éppen most élünk. De milyen érdekes, hogy mire az iménti mondatokat kimondtam, már azok is a múlt részei lettek. Egyszer így fogalmazta meg valaki. A jelen olyan különös dolog, mint egy ajtó. Belépünk rajta, és már is mögöttünk van. Mai műsorunkban a három időről beszélünk. Múltról, jelenről és jövőről. De nem úgy, ahogyan általában szoktuk. Maradjanak velünk!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félórát hallják. A mai műsorunkban a múltról, jelenről és a jövőről beszélünk, már csak azért is, mert nemrég hagytuk magunk mögött augusztus 20-át, azt az ünnepet, ami a múlt egy eseményéhez köt bennünket, mégis meghatározza a jelenünket és a jövőnket is. Feltehetően hallgatóink is hallották már azt a mondatot, miszerint fontos tanulni a múltból, hogy tudjunk élni a jelenben és bízni a jövőben. Ez egy helyén való tanítás, csak az vele a baj, az egyetlen baj talán, hogy túl könnyen lehet kimondani ezeket a szavakat. Épp ezért most beszéljünk inkább arról a helyzetről, amikor a múlt, a jelen és a jövő, fogalmazunk így, összekavarodnak bennünk. Ahhoz, hogy megértsék, mire is gondolok, egy különös bibliai mondatot választottam. Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében Isten azt mondja: ne emlékezzetek a régi dolgokra, és a régiekkel ne törődjetek, íme újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Ez a mondat első hallásra meglepő. Mi az, hogy ne emlékezzetek, hiszen a Szentírás rengeteget beszél az emlékezésről. Elég, ha csak egyetlen példát említünk. Isten meghagyja a népének, hogy az egyiptomi szabadulás történetét generációról generációra adják tovább. Emlékezz Isten tetteire. Emlékezz arra, honnan hozott ki. Emlékezz arra, amit átéltél. Emlékezz, emlékezz, emlékezz. Itt pedig egyszer csak jön a felszólítás, ne emlékezzetek. Miért mondja Isten ezt az ő népének? Itt nem arról van szó, hogy Isten azt akarja, hogy töröljük ki a múltat, hanem arról, hogy a múlt ne telepedjen rá a jövőnkre, ne vegye kezébe az irányítást a jövő felett. És ez óriási különbség. Gondoljunk csak bele, a múltunknak két különböző szerepe lehet. Lehet belőle tanár, de lehet belőle börtönőr is. A tanár azt mondja, ebből tanulj, a börtönőr pedig ezt már egyszer elrontottad. Te mindig ilyen leszel. A tanár azt mondja, igen, ez megtörtént, a börtönőr, ezért többé semmi sem lehet másképp. Azaz a tanár segít emlékezni, és az emlékekből építkezni, a börtönőr segít beleragadni, sőt egyre mélyebbre süllyedni abban, amin már úgysem változtathatunk. És talán pont ezért mondja Isten az ő népének, ne a régi dolgok körül forogjatok. Nem azt mondja, a múlt nem számít, hanem azt, hogy ne gondoljátok, hogy a múlt határozza meg azt, amit még megtehettek. Azzal kezdtem az imént, hogy érdekes az ember. Érdekes azért is, mert vannak, akik szinte állandóan a múltban élnek. Mások folyamatosan a jelen pillanatainak az élményeit keresik, mások pedig állandóan a következő lépést tervezik. A valóság az, hogy ezek közül egyik szélsőség sem feltétlenül jó. Kutatások eredményei bizonyítják, hogy a múlton való ismételt negatív rágódás összefügg az alacsonyabb életelégedettséggel, míg a jövőbe tekintés a lélek állapotának a stabilitását segíti elő. Hogy egy kicsit érthetőbb legyen, nem mindegy, hogyan értelmezzük, nem mindegy, hogyan éljük meg az időt és hogyan gondolkozunk róla. Van olyan ember, aki 30 éve történt dolgokat cipel minden nap, és van olyan, aki még meg sem történt dolgokat cipel már most. Az egyik a múlt miatt fáradt, a másik a jövő miatt. És közben mindkettőben az a közös, hogy elveszítik a jelent, nem tudnak abban élni. Talán ezért érdekes ez a bibliai mondat, amit az imént hallottunk. Íme újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Figyeljük meg, a szöveg azt mondja, hogy most kezd kibontakozni, azaz most indul útjára, nem pedig azt, hogy majd valamikor. Azaz már történik valami, csak lehet, hogy nem vesszük észre. Ez pedig nagyon fontos gondolat, mert néha azt várjuk Istentől, hogy csináljon valami hatalmasat, olyat, amit azonnal észreveszünk, és észrevesznek mások is. Talán azért, hogy a hitünket igazoljuk vele. Ehelyett pedig lehet, hogy Isten valami egészen aprót kezd el. Egy beszélgetésen keresztül, egy gondolaton keresztül, egy találkozáson keresztül, amire talán hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy semmi. Isten mégis azt mondja, hogy ez egy új kezdet. Van egy érdekes részlet az elhangzott bibliai vers Héber szövegében. Az újat cselekszem után olyan kép jelenik meg, amelynek jelentése nagyjából valami kihajt, előtör növekedésnek indul. Nem egy kész épület jelenik meg, nem egy befejezett történet, hanem valami, ami éppen kezd kialakulni. És ez azért nagyon fontos, mert mi gyakran csak a kész dolgokat vesszük észre. Egy fa esetében például látjuk a nagy koronát, látjuk a leveleket, de nem látjuk azt a pillanatot, amikor a mag megreped a földben. Az élet nagy változásai sokszor kicsiben kezdődnek. És itt jutunk el a jelenhez, mert a jelen, a múlt és a jövő találkozási pontja is, ezért ennyire fontos.
A múlt már nem változtatható meg, a jövő még nem érkezett el, de a jelenben van valami, ami mindkettőre hatással lehet, a döntés. Van egy egyszerű példa, ami talán jól rámutat a lényegre. Képzeljünk el valakit, aki reggel elindul dolgozni minden nap. Autóba ül minden reggel, és egyszer csak az úton eszébe jut egy régi konfliktus. 10 évvel ezelőtt történt. Először csak egy gondolat, aztán még egy. Aztán ott a kérdés, miért tette ezt velem? Vagy jön a megállapítás, az emberekben nem lehet megbízni. És mire az illető megérkezik a munkahelyére, már dühös, pedig senki sem bántotta aznap reggel. A múlt viszont megtette, csak hogy nem maga az esemény történt meg újra, hanem az eseményről alkotott gondolat történt meg újra. A múltat nem tudjuk újra játszani, de a fejünkben képesek vagyunk naponta lejátszani. Van egy nagyon fontos kérdés. Mi történik akkor, ha a múltunkból csak azt őrizzük meg, ami fájt, hisz vannak ilyen emberek is? A tudomány jól ismeri a permanens trauma kifejezést, ami voltaképpen a múlt sebeinek jelen idejű megélése, mivel a veszteség emléke sok emberben vagy akár népben nem zárult le, hanem újra és újra értelmezni kezdik a jelenben. Az emberi memória furcsa. A rossz mondatot néha 20 évig megőrizzük, egy jó mondatot pedig 2 nap alatt elfelejtünk. Talán ismerős a mondat, megbocsájtok, de nem felejtek. Csak az a kérdés, hogyan lehet megbocsájtani úgy, hogy valamit nem felejtünk el, visszük tovább magunkkal. Istenről azt tudjuk, azt olvassuk a Szentírásban, hogy a megbánt bűneinket többé már nem hánytorgatja fel, nem foglalkozik többé azokkal. Isten azt mondja a népének, ne emlékezzetek a régi dolgokra, de néhány verssel később mégis arról beszél, hogy ő az, aki megszabadította a népét, azaz visszaemlékszik. Vagyis nem azt akarja, hogy a népe amnéziás legyen, hanem új perspektívát állít eléjük. A múltat nem kidobni kell, hanem a helyére tenni. A múltnak mögöttünk a helye, nem előttünk, mert ha a múlt előttünk van és állandóan arra nézünk, akkor nem haladunk. Ha mögöttünk van, akkor tudjuk. Igen, ez az életem része, de már nem ott vagyok. Ha autót vezetünk, a szélvédő hatalmas, a visszapillantó tükör pedig kicsi. Miért? Mert előre kell nézni. A visszapillantó azért van, hogy időnként ellenőrizzük, mi van mögöttünk. De képzeljük el, hogy valaki azt mondja, én sokkal biztonságosabban vezetek, ha folyamatosan a visszapillantó tükröt nézem. 5 perc múlva valószínűleg balesetet okoz. Miért? Mert a tükör arra való, hogy időnként visszanézzünk, a szélvédő pedig arra, hogy haladjunk. Nézzünk vissza, tanuljunk, köszönjük meg, ha kell, gyászoljuk el a múltat. De aztán merjünk előre nézni. A keresztény ember időszemléletének a legmélyebb pontja nem az időben kell biztonságot találnunk, hanem abban, aki az időnél hatalmasabb, aki megalkotta az időt. És milyen érdekes, hogy Isten Ézsaiás könyvében nem azt kérdezi, látjátok már, mi fog történni 10 év múlva, hanem ezt nem veszitek észre. És ez a kérdés már a jelenről szól. Észrevesszük-e, hogy valami már mellettünk van? Észrevesszük-e, hogy Isten talán már dolgozik valamin, amit mi még csak problémának látunk? Képesek vagyunk-e nem a múltba ragadni, nem félni a jövőtől, nem pánikolni a jelen pillanattól, hanem mindhárom időszakaszt úgy nézni, mint Isten ajándékát?

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban utaltunk rá, hogy a múltat a jelennel és a jövővel maga az Isten köti össze. Az életünk ebben a három időben zajlik, de van egy mondata a Szentírásnak, ami arról szól, hogy nem csak ebben az életben kell reménykedni a Krisztusban. Hogy mit jelent ez, megtudhatjuk nagy tiszteletű Horváth Géza ige hirdetésének most következő részleteiből.
2: Isten igéjét olvasom a Pál apostol első korintusi levele 15. fejezetéből, a 15. fejezet 19. és 20. verséből, ahol így van megírva az ige. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Händel a nagy zeneszerző, akinek a dallamála írt szép éneket, hogy győzelmet vettél, ó feltámadott, azt mondta az utolsó napján a halálos ágyán, tudva, hogy nem sok ideje van hátra, azt kérte az őt körülvevő rokonságtól, családjától, hogy olvassák neki az 1 Korintus 15-öt, mert azt mondta ez a nagy zeneszerző, hogy igen, ez az

0: Az igazi evangélium. Milyen nagyszerű, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit és kegyelem által biztos lehetek üdvösségemben. Tehát egy haldoklónak is vigasz volt, reménység, erő, bátorítás és biztonság. Inkább így mondom, hogy bizonyosság az 1 Korintus 15 igéi, ahol Jézus Krisztus a feltámadásról, Jézus feltámadásáról és a mi majdani feltámadásunkról beszél. Nagyon érdekes, hogy kezdi Pál apostol ezt a fejezetet, ezt a csodálatos kijelentést Jézus és majd a mi egykori feltámadásunkról. Azzal kezdi, testvérek, hogy azt mondja a gyülekezetnek, eszetekbe juttatom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet befogadtatok, mely által üdvözültök is. Tehát azt jelenti, testvérek, hogy Pál apostol is így látta, vagy inkább úgy mondom, hogy Händel láthatta már ezért így, mert Pál apostolnak is így jelentetett ki a lélek által, hogy Jézus Krisztus feltámadása az igazi evangélium. És úgy látszik, hogy Korintusban ezt hirdette, eszetekbe juttatom. Utána pedig azt mondja, hogy hogyan mondhatják némelyek közületek, éppen ezért, hogy nincs halottak feltámadása. Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, de Krisztus feltámadt a halottak közül. Azért kezdi Pál apostol ezzel, mert ez az evangélium. Vagyis üdvösségünknek a szerzője, hitünknek a szerzője. Ugye azt mondja az Isten igéje, hogy a hitet az evangélium hirdetése által a Szentlélek gerjeszti a szívünkben. Tehát elengedhetetlen ez az evangélium, testvérek. Korintus tele volt részek tengerésszel, örömlányokkal, akik hát a részek tengerészeket szívesen kiszolgálták. Tele volt kocsmákkal, talán így is mondhatnánk, hogy lebújokkal. Tele volt kaszinókkal, szerencsejátékosokkal, és ebbe a Korintusba Pál apostol, ebbe a városba beviszi az evangéliumot, persze Isten parancsára. Ő maga ugyan menekülne onnan, mert hát mit kereső itt az evangéliummal? De Isten biztatja, hogy ne félj. Nekem sok népem van ebben a városban. Korintusban tehát megindult a feltámadás, mert Jézus Krisztusnak van hatalma. Volt és ma is van hatalma. Valakit kihozni halálból az életre, sötétségből a világosságra, a bűn szolgálatából az ő követésére. Ez az evangélium. Vagy ahogy János apostol mondja a levelében, hogy amikor a halottak hallják az ő szavát, és akik meghallják, azok élnek. Az erre vonatkozik. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azt jelenti röviden ezt, testvérek, hogy már ebben a földi életben is reménykedünk a Krisztusban. De azt jelenti, hogy nem csak a földi létre nézve reménykedünk Krisztusban. Sok ember számára az a döntő, testvérek, hogy földi élete hogyan zajlik. Sok ember számára az a döntő, hogy Krisztus mit ad nekem, mit kapok én. Sok hívő keresztjén ugye azt várja, hogy a földi létben mit kap a Krisztustól, és ezért reménykedik a Krisztusban. A földi életünkben mit ad nekünk Krisztus? A hívő pedig nem azt keresi, hogy mit ad Krisztus itt az életben, hanem az, hogy mit tesz hozzá az élethez Krisztus. Mit tolt hozzá Krisztus? Tudni az örök életet, az örökké valóságot. Hogy nem csak a földi élet. Értjük? Mit ad Krisztus itt a földi életben? Éppen ezért tehát, testvérek, az ige arról beszél, hogy van az evilági élet, ez a 70, vagy ha feljebb 80 esztendő, vagy még több, vagy kevesebb, és van az örök élet, és van az örökké valóságban eltöltött élet. És már itt meghatározza életünket a Krisztus feltámadásának az ereje. Azt mondja ez az ige, testvérek, hogy a földi élet és az örök élet egymástól nem elválasztható, nem különálló valami, hanem egybe tartozik. Ugye, ha csak ebben az életben. Folytathatnánk, mert nem csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, hanem az örökké valóságra nézve is. Nem egymással szemben álló valami, hanem egybefüggő élet. Hasonló ez ahhoz, mint amikor van egy úti célod. El akarsz menni valahova, és veszel egy repülőjegyet, de van benne egy átszállás is. És ez a repülőtér, ahol átszállunk, ott lehet, hogy már más gép visz, sőt biztos, más légitársaság, de ugyanaz a cél. Most hadd fogalmazzam meg így, hogy a mi földi létünk és örök létünk is ilyen. Van egy átszállás. Az úti cél változatlan, az utas megint csak változatlan, csak lehet, hogy más a légitársaság. Tudnélik, az átszállás után, ami az ember halála, jönnek az angyalok. Hadd mondjam így, hogy majd ők lesznek a sztjuárdeszek. A Lukács 16-ban ezt olvassuk, ugye, hogy és jöttek az angyalok, és vitték az Ábrahám kebelébe. Ugye, mi is az a légitársaság? Jön, értem. És a halál pedig, ha hitben vagyunk, akkor ilyen átszállás. Csak átszállunk egy másik gépre. Az egész élet egy nagy készülődés erre az utazásra. És az első nagy kérdés, amikor olvastam, rögtön arra gondoltam, igen, de az első nagy kérdés az, hogy van-e jegyed. Az a menetjegy tudnélik, amit az ad ki, aki erre jogos. Mennyei atyánk, a hit által elfogadott kegyelem Jézus Krisztus vérével megpecsételve. Ez az érvényes jegy. És testvérek, ha valakinek nincs érvényes jegye, az csak e földi létben reménykedhet Krisztusban. Értjük, mit mond az ige? Ha te nem tudsz majd átszállni a halálod pillanatában, a ma mennyei vonatra, akkor te csak ebben az életben reménykedj Krisztusban. Tudjátok, úgy mondják ezt a hitetlenek, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgy is meghalunk. Élvezzük ki az életet. Habzsoljuk. Hát és a világ ezt teszi, nem? Mert azt mondja, hogy hát egyszer élünk. Csak ebben az életben. A vallásos ember meg legfeljebb ebben az életben reménykedik a Krisztusban. Akinek nincs feltámadás és Krisztus hite, testvérek, annak a számára annyira igaz a Prédikátor könyvének a tanítása, hogy akkor minden hiába való. Tudjátok, a Prédikátor hányszor leírja, hogy és mindez hiába való. Ugye, mint ahogy az Új Szövetségben mondja Jézus, hogy bolond, amit gyűjtöttél, hát kié lesznek. Épít csűröket a bolond gazdag, hogy betakarítsa a termését, és azt mondja, hát még az éjjel befejezed ezt a földi életet. Elkérik a te lelkedet. Csak ebben az életben. Igen, testvérek, erre fókuszál a világ. Erre az életre. Mindazt, amit ebben az életben megkaphat, elérhet. Csak ebben az életben. Reménykedni a Krisztusban. De nem az, hogy Krisztus mit tesz hozzá az én életemhez. Hogyan hosszabbítja meg az életemet egy örökké valóságig. Testvérek, nem azt mondja, hogy ebben az életben ne reménykedj Krisztusban, csak azt mondja, hogy ne csak erre az életre nézve reménykedj Krisztusban. Azt mondja, hogy ne csak. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, most bocsánat, amiket fogok mondani, akkor nekünk Jézus Krisztus csak egy szociális munkás. Csak egy házi segítségnyújtó, nem egyéb, mint egy ápoló, vagy gondozó, szponzor, mecénás, hitelező, tanácsadó, hogy mit, mikor, hogy. Amit csak akkor veszünk igénybe, ha szükség van rá. Egyébként nem. Úgy, mint a bundánkat, télen kivesszük, de nyáron senki nem tartja a fogason. Vagy az esernyőt, akkor eltesszük, mikor nincs eső. Amikor jön az esős idő, akkor meg elővesszük. Vannak, akik csak ebben az életben reménykednek Krisztusban. Felkiáltanak, hogy jaj, Uram, csak most segíts. Lehet reménykedni Krisztusban ebben az életben. De mit mond az ige, hogy ne csak ebben az életben reménykedj a Krisztusban. Mert Jézus Krisztus nem ilyen, amit most felsoroltam. Még egyszer már hadd ne soroljam, mert nekem se volt olyan jó ezt felsorolni. Csak ki kellett éleznem egy kicsit, hogy mit gondolunk Krisztusról. Hanem nekem Jézus Krisztus e földi létben is győzelmes megváltom. Ne csak ebben az életben reménykedjünk Krisztusban. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül. Ezért érdemes itt a földi létünkben felvenni a keresztet, vállalni a hit harcát, és elnyerni az örök életet, melyre készülünk, mert még nyomorult testünknek is van reménysége. A mi Úrunk elváltoztatja ezt a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Hát testvér, ezért is reménykedj a Krisztusban, mert a mi testünk még fiatal korban hagyján, de majd utána, mikor öregszik, mikor elhagy erőnk, mikor alig bírunk már felkelni, mikor kiszolgáltatottan fekszel valamelyik kórházban, akkor gondolj arra, ha nem csak ebben az életben reménykedtél Krisztusban. Még a tested felől is van reménységed. Nehogy azt gondoljátok, hogy csak a lélek felől van reménységünk, hogy majd a lélek, nem, még a test is. Mert Jób ezt tudta, amikor azt mondta, hogy az én porom felett megáll az én megváltóm utoljára, mert az én megváltóm él. Vajon tudod-e ezt, testvérem? Honnan lehet megtudni, ha valaki nem tudja? Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem, az evangéliumból. Honnan lehet megtudni? Ezt nem lehet megtudni egy filozófia könyvből, egy történelem könyvből. Ezt azt mondja az ige, hogy csak az evangéliumból. Pál azt mondja, hogy ezért hirdettem nektek az evangéliumot, melyet bevettetek, mely által üdvözültök is, melyben állotok is. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Talán ma érdemes három kérdést feltennünk magunknak. Az első, mit kell végre elengednem a múltamból? Természetesen nem mindent, csak azt, ami már nem tanít, hanem fogva tart. A második kérdés, mit kell észrevennem a jelenben? Mi az a kicsi dolog, amit eddig semminek gondoltam? Mi az a lehetőség, amely talán Isten új dolgának kezdete? És a harmadik, milyen jövő felé tartok? Nem az a kérdés, hogy pontosan tudom-e, mi fog történni, hanem milyen irányba megyek. Mert nem kell látnunk az egész utat ahhoz, hogy megtegyük a következő lépést. Ha össze kell foglalni a mai műsor üzenetét, talán ez lehetne. A múltat nem kell letagadni, a jelent nem kell elszalasztani, a jövőtől pedig nem kell előre férni. A múltból tanuljunk, a jelenben figyeljünk, a jövőben pedig induljunk el. És ha közben nem látjuk az egész utat, ne essünk kétségbe. Ézsaiás szavai szerint Isten nem azt ígéri, hogy előre megmutatja az egész térképet, de ettől még elkezdődhet valami, mert az új dolgok gyakran nem hangosan érkeznek. Ézsaiás szavaival búcsúzom ma önöktől, ime újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Önök a Mária Rádió református félóráját hallották, a mikrofon mögül búcsúzik önöktől Köteles László. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és másokra, illetve ne feledjék el azt sem, hogy várjuk önöket vissza a legközelebb is, ám addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait. Az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora. Békesség Istentől!
1: A Mária Rádió református műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatás Tudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya, a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az ember élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közzétette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genazzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket. És mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, szöveges üzeneteiket pedig a Mária Rádió oldalán keresztül is elküldhetik. A mai imád felajánlom elsősorban a kapott kegyelmekért és a továbbiakért. A Jóisten áldását kérem az új tanévre, gyermekekre és a pedagógusokra. Áldja meg a házfelújítási terveinket, adjon megfelelő körülményeket a munkálatok elvégzéséért. Továbbá családunk hitének megerősödéséért, testi-lelki gyógyulásért, gyermekeim párválasztásáért. Jézusom, bízom benned! A mai rózsafüzért felajánlom családom minden tagjának egészségéért, a Jóisten segítségéért, hogy tudjak dolgozni.

0: Halló, halló.
1: Halló, dicsérkessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért. Az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, gonosz távozásáért, két fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, testvérem gyógyulásáért, az úton lévő gyermekeimért, az összes halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Halló!
0: Tessék mondani az ima szándékot! Tessék mondani az ima szándékot!
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: A rózsatűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a két unokámért, a négyeid unokákért, a Jóisten, legyen minden kártyán velük, a talált békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a drága gyermekem nyugalmáért, az egész halottaiért. Dicsértessék az drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen!
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, együtt imádkozunk, maradjon velünk.

0: Haló, haló.
1: Mária Rádió?
0: Igen.
1: Mária Rádió?
2: Igen.
1: Mária Rádió?
2: Igen.
1: Mária Rádió? Igen.
0: Tessék mondani a zima szándékot, halljuk el.
1: Családban vagyok én.
0: Igen, tessék mondani.
2: Igen, tessék mondani.
1: Szeretném ezt a rózsaszínűzét. Ne kettő beszélgessünk, hanem egy. Nem tudom,
0: tessék távol menni a rádiótól.
1: Halló?
0: Most, tessék halló? Mondani, tessék mondani.
1: Szeretném ezt a rózsaszűzét elajánlni. A szeretteimét, az unokáimét, az iskolába induló dédunokákét, és minden halottaimnak a lelke üdvéért. Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Felajánlom a rózsafűzért, a családom gyógyulásáért, az én gyógyulásomért és minden betegért. Így szól egy üzenet. Halló, halló? Halló? Köszöntöm a kedves hallgatót, tessék mondani az ima szándékot. Halló, itt a Mária Rádió.

0: Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót! Tessék mondani, az ima szándékot élő adásban van.
1: Halló!
0: Tessék mondani, hallgatjuk! Tessék mondani az ima szándékot!
1: Az összes halottaimét és az unokám egészségét. Én gyógyulásom és a drága férjem nyugalmáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az imát szeretném felajánlani a saját magam egészségére. Műtét után vagyok, és kérem a Máriát, segítsen meg továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk önért, gyors felépülést kívánunk.

Kedves hallgatók, üresek a vonalaink, ezért lezárom az ima szándékfogadást. Hívom, kérem önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafüzért, majd 6 órakor a csíksomói kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan közvetítjük a ma esti szentmisét. Maradjanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokolt.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
3: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária édesanyánk,
4: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
4: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
3: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük.
2: Amen.
3: Szent Mihály arkangyal,
4: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
3: Istenünk, Atyánk, világ teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted-e fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén, ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyíts meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk téged, aki fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Mária, egészség és remény anyja,
1: könyörögj érettünk,
3: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Szent misét közvetítünk a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikából, melyet Albert Leander ferences atya mutat be. Hívjuk, kérjük önöket, hogy kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba.

Krisztusban, kedves testvérek, az évközi 22. vasárnapon az evangéliumban az Úr Jézus mindannyiunkat meghív, hogy vegyük fel keresztünket, és úgy kövessük őt. Oly sokszor elképzeléseink szerint élünk, emberi módon gondolkodunk. Vizsgáljuk meg mindezeket a gyengeségeinket, és ebből következő bűnöket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mint a perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a romaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványait figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óvaintette. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire Péterhez fordult, távozz tőlem, sátán.

0: használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárát szenved. Mit adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Jézus a tanítványait figyelmezteti, nekik beszél, és arról beszél a tanítványoknak, hogy neki szenvednie kell. Azoknak a tanítványoknak, akik ott voltak körülötte, akiktől megkérdezték, hogy kinek tartanak engem az emberek, és Simon Péter válaszolt rá, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a Messiás. És miután így megvallotta Péter, hogy Jézus a Messiás, az apostolok pedig örvendeztek, hogy a Messiásnak a követői. Jézus arról beszél, hogy az ember fiának szenvedni kell. És a mai evangéliumban halljuk, hogy Péter azt mondja, hogy Isten, ments, Uram, hogy ez megtörténhet veled. És erre Jézus az apostoloknak, a Péternek talán a legkeményebb szavakkal válaszol, hogy távozz tőlem, Sátán. És Jézus meg is magyarázza, hogy miért így válaszol. Azt mondja, hogy emberi módon gondolkodol, és nem Istenhez méltóan, nem úgy, ahogyan Isten gyermekéhez illik. Péter nem követett el semmi különösebb bűnt. Hogyha megnézzük a 10 parancsolatot, vagy akár az egyház parancsait, ami alapján a lelkiismeretünket meg szoktuk vizsgálni, azt látjuk, hogy Péter igazából csak óva intette az Urat. Csak azt mondta, hogy Uram Jézus, veled ez nem történhet meg, hogy te szenvedj, te keresztre kerülj. És próbált egy másik utat mutatni neki. De ez a másik út már nem az Isten akarata szerinti út. Ez egy olyan út, ami emberi út. Mindegyikünknek vannak elképzelései, vannak a gondolatai, hogy hogyan kéne éljünk, hogyan kell egy keresztény ember megélje az életét, akár arról is, hogy egy keresztény közösség hogyan kéne éljen. És akkor, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeljük, akkor mindig bosszankodni szoktunk, hogyha finoman fogalmazok, de van úgy, hogy már türelmetlen vagyunk, ilyenkor szoktunk kitörni, akár ilyenkor jönnek a veszekedések, ilyenkor szoktuk egymást megbántani. És Jézus annak az apostolnak, aki azt mondja, hogy ez nem így történjen, nem történhet meg ez veled, azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Vajon mit is akar mondani?

0: ezzel Jézus, mert hogy ezzel folytatódik majd az evangélium, amit a bevezető gondolatban is mondtam, hogy aki követni akar engem, az vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És sokszor azt, hogy keresztet felvenni, azt nem örömmel tesszük. A keresztre gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy valami nehézséget kell hordoznunk, valami olyant kell elfogadnunk, ami bennünket szomorúvá tesz. De talán Jézus nem erre gondol, akkor, amikor minket meghív, hogy örvendezzünk, hogy kövessük őt, de hogy a keresztet hordozni. A kereszthordozás legtöbbször azt jelenti Jézus számára, hogy elengedjük azt, ami a mi elképzelt utunk, a mi elképzelt terveink, és Istent hagyni, hogy ő valami nagyobbat tegyen meg a mi életünkben. És ez történik, akár a Jeremiás próféta történetében, amikor a próféta nem akarja Isten akaratát megtenni, azt mondja, hogy a niniveiek azok bűnösek, azok rosszak, az egész város romlott. Ő nem hajlandó Isten akarata szerint eljárni. És mégis, mikor oda kerül Ninivébe, akkor azt látja, hogy az ő ige hirdetésére a niniveiek megtérnek, még a király is zsákruhába öltözik és bűnbánatot tart. És a profétát még ez sem vidítja fel, mert hisz nem az történt, amit ő elképzelt. Sokszor a mi személyes életünkben, családjainkban is vannak ilyen történetek. Egy édesapa, egy édesanya, egy nagymama, egy nagyszülő, de akár egy gyerek is elképzel magának valamit, vagy elképzeli, hogy szeretne valamit megvalósítani. És hogyha ez az elképzelés nem talál a többiekével, akár ha jó is, akkor sem mindig fogadjuk el. Akkor, amikor nem tudunk egymásnak társai lenni, akkor, amikor nem tudunk egymásra úgy tekinteni, mint ahogy a jó Isten, akkor Jézus nekünk is szól, nekem, neked, hogy távozz tőlem, Sátán. Akkor, amikor a könnyebbik utat ajánljuk a másiknak, akkor mai világunkban annyi változás van. Vannak szép, jó dolgok, vannak pedig a kevésbé szép, rossz dolgok. Olyan dolgok, amik megrontanak bennünket. Vajon tudunk-e úgy Isten szavára hallgatni, hogy mai világunkban azt tegyük, ami Isten akarata. És látjuk, hogy van ez a kis közösség, az apostolok közössége, akik ők maguk is emberi módon gondolkodnak. A mai evangéliumban ezt látjuk. De akkor, amikor a föltámadottal majd találkozni fognak, akkor már tudják, mit kell tenniük. És ez a kis mag, ez az egyszerű emberekből, halászokból álló kis mag elviszi az evangéliumot a világ végső sarkára. Akkor, amikor Isten akaratát teljesítik, azelőtt, mielőtt a föltámadottal találkoztak volna, azelőtt, amikor látják, hogy Jézust elfogják, szétfutnak, megtagadják őt, elbújnak, félnek, reszketnek, amikor a föltámadottal találkoznak, akkor már készek elmenni érte a világ végéig, mert megértik magát Jézust. A mai evangéliumban Jézus, amikor minket arra hív, hogy kövessük őt, hogy vegyük fel keresztünket, akkor arra hív, hogy az apostolok módján mi is tudjunk úgy tekinteni Jézusra, mint föltámadottra, mint arra, akinek, hogyha kitárjuk karjainkat, hogyha kiüresítjük magunkat, akkor ő sokkal nagyobb dolgokkal ajándékoz meg bennünket. Kérjük Istennek a kegyelmét, irgalmát a mai napon, hogy be tudjuk fogadni azokat az ajándékokat, amiket Isten ad. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjük áldozatkész lelkületet mennyei Atyánktól.
1: Addurunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addurunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani az és áldozatot hozni.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addurunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addurunk, hogy a neked tetsző keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Addurunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk a te szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevénnyel dicsőségére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szeretetre.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek

tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vallunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked,

keresztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesüljünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztusnak.

Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreknek hirdetjük a következőket. Pénteken első péntek, a Szentmisék végén elimádkozzuk a Jézus szíve litániáját. Szombaton első szombat, ünnepélyes Szűz Mária köszöntő lesz. Délután 4 órától kezdődnek az imaórák, este 6 órakor a Szentmise, amit ünnepélyes rózsafűzér és körmenet követ. Szeretettel várjuk a kedves híveket. Már most hirdetjük, hogy az őszi Mária neve búcsú szeptember 12-én szombaton és szeptember 13-án vasárnap tartjuk. Október 4-én lesz Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója. A tranzitus évében 4 alkalommal, jövő vasárnaptól kezdve, minden második héten közelebb szeretnénk lépni Szent Ferenchez. Nem a szobrához vagy a festményéhez, hanem ahhoz az emberhez, aki 800 év távlatából is aktuális kérdéseket tud feltenni nekünk. Honnan volt ennek a tudatlan és műveletlen embernek a bölcsessége? Honnan lehet Istent nem csak tudni, hanem megismerni? Mint jelent szabadnak lenni? Mi köze van a hitnek a szépséghez, a költészethez és a művészethez? És egyáltalán tud-e még nekünk valamit mondani Szent Ferenc 800 évvel a halála után? E 4 alkalommal ezt a sokoldalú, meglepő és eleven Ferencet szeretnénk felfedezni. Az első alkalom jövő vasárnap, szeptember 6-án lesz, a 10:30-es Szentmise után itt a kegytemplomban. Lehet-e tanulatlanul érteni az Istent? Bojtor Attila, teológiai tanár, azt keresi velünk együtt, hogyan ismerte meg Szent Ferenc az Istent. Nem elsősorban könyvekből, nem rendszerekből, hanem az életéből. Lehet, hogy Isten megismeréséhez nekünk is útja kell, újra kell tanulnunk valamit abból, amit Ferenc tudott. Az előadás körülbelül 40-45 percig fog tartani. Ne csak halljuk Szent Ferencről, hanem próbáljunk találkozni vele. Szeretettel várunk mindenkit jövő vasárnap a 10:30-es Szentmise után. Minden kedves testvérünknek áldott, kegyelmekben gazdag hetet kívánok!

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát,
1: és ő mélyben fogadás szent lélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
1: legyen nékem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélen,
1: és mi köztünk.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat az elhunyt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben,
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istenünk,
1: te árunk püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
2: Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomai Kegytemplom pápai kis bazilikából, melyet Albert Leander Ferences atya mutatott be. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Hamarosan urangyalát imádkozunk, majd meseházat hallhatnak, ezt követi az esti dicséret, 8 órakor pedig Hit, Kultúra, Tudomány című műsorunkat hallhatják, 9 órától kiáltás lesz, ima a nemzetért, majd a békerózsa füzérét imádkozzuk, ezt követi ima a hivatásokért, majd 9:30-tól, hogy megismerjenek téged című műsorunk következő része lesz hallható. 10 órától kompletóriumot végzünk, majd a Provita Hominis című műsort hallhatják ismétlésben. Ezt követi egy rövid gondolat, lelki olvasmány, majd zenés verses összeállítást hallhatnak, illetve a Vatikáni Rádió műsorát. Holnap reggel 8 órakor közvetítünk Szentmisét, mégpedig Csanádról. Ha tehetik, tartsanak velünk. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy együtt tölthettük ezt a hétvégét. Áldott szép, eredményes jövő hetet kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a ma esti meseházban. Olyanok a házigazdái?
1: Zörgő Bence,
2: Jancsó Milan,
3: Tamás Szöröboton.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. Ma este ismét az egy Rupi naplójából fogunk egy részletet meghallgatni, ezúttal Milan tolmácsolásában. Na, halljuk!
4: Szeptember, szombat. A felnőttek folyton a régi szép időkről áradoznak, meg arról, hogy régen minden mennyivel jobb volt. De szerintem igazából csak irigykednek, mert az én generációmnak már van egy csomó frankó kütyüje, ami nekik még nem volt. Egy dolog fix, mikor nekem lesznek gyerekeim, én pont ugyanúgy fogok viselkedni velük, mint a szüleim velem. Anyu folyton azzal jön, hogy az ő kiskorában mindenki ismert mindenkit a városban, és hogy ez nagyon szuper volt, mert olyanok voltak, mint egy nagy család. Szerintem viszont ez nem igazán hangzik szuperül, nekem kell a privát szféra, nem akarom, hogy mindenki mindent tudjon rólam. Anyu szerint az a nagy gond a mai világgal, hogy csak a képernyőt bámuljuk egyfolytában, és nem ismerjük meg igazán az embertársainkat. Nekem erről egész más a véleményem. Szerintem egy kis távolságtartás kifejezetten hasznos. Nemrég anyu petíciót indított, amiben arra szólítja fel az embereket, hogy 48 órára hanyagolják kicsit a telóikat, meg minden kegyeréjüket. 100 aláírásra lenne szüksége ahhoz, hogy előterhesztesse a városházán a petíciót, de csak nem akarnak gyűlni a nevek. Én remélem, hogy mielőbb letesz az egészről, mert mi többiek már kezdjük unni, hogy folyton el kell játszanunk, hogy nem ismerjük. Nem is nagyon értem, miért hiszi anyu az, hogy jó ötlet visszalépni az időben. Ha jól képzelem, a régi idők nem lehettek túl felhőtlenek. Gondolj csak bele, a fekete-fehér fotókon sosem mosolyog senki. Az emberek régen sokkal keményebbek voltak, mint manapság. De aztán tovább fejlődtünk, és most már szükségünk van elektromos fogkefére, plázákra, meg csavaros fagyira a túléléshez. Az őseink valószínűleg a fejüket fognák, ha látnák, mi lett belőlünk, de a légkondi feltalálása után már nem volt megállás a lejtőn. Hozzászoktunk a jó élethez. Lassan már a lábunkat sem kell kitennünk a házból, ha nem akarjuk. Ha ez így megy tovább, 1000 év múlva szerintem már gerincünk sem lesz. Sokan azt hajtogatják, hogy tiszta puhányok lettünk ettől a sok ketyerétől. Csak hogy szerintem ez nem feltétlenül rossz. A világ tele van mindenféle cuccal, amitől frankóbb az élet. Itt van például a popsitörlő. Az emberek évszázadokon keresztül sima WC-papírral törölték a baobák fenekét, míg nem egyszer csak a zseni előállt a korszakalkotó ötlettel. Egész elképesztő, mennyit kellett várni erre a találmányra. Komolyan hihetetlennek tartom, hogy a villanykörte feltaláljanának. Pölő eszébe sem jutott a popsitörlő. És ki tudja, miféle őrületes találmányokat fognak még feltalálni, hogy szebbé tegyék az életünket. Egy biztos, amint feltalálják őket, én azonnal venni fogok belőlük. Viszont ha anyun múlna a dolog, egy számítógépek, mobiltelók és popsitörlők nélküli világban élnénk. Én viszont bele sem akarok gondolni, milyen lehet egy popsitörlő nélküli világ. Apa azt mesélte, hogy amikor ő fiatal volt, nyáron a gyerekek egész addig kint játszottak, amíg este haza nem hívták őket vacsorázni. Hát az én idei nyaram ezzel pontosan ellentétesen telt. Július-augusztusban filmtáborban voltam, ahol napi 8 órában filmeket néztem egy légkondis teremben. Alapból ezért jelentkeztem a filmtáborba, mert azt hittem, olyanok lesznek ott, mint én, akiket komolyan érdekelnek a filmek. De aztán kisült, hogy a tábor igazából csak arra van, hogy a szülőknek legyen hová olcsón lepasszolni a gyerekeiket egy kis időre. Megvolt a hátulütője is annak, hogy ilyen sok időt töltöttem egy sötét szobában, a nap végén a szememnek fél óráig kellett szoknia a napfényt. Még egy oka volt annak, hogy feliratkoztam a táborba. Ki akartam szabadulni a házunkból. Mióta van egy malacunk, nem olyan múri az otthoni élet. Főleg a vacsora időben. Szerintem amúgy szörnyű ötlet hagyni, hogy a disznó az asztalnál legyen. Már amúgy is azt hiszi, hogy ő ember, így meg még a végén azt fogja hinni, hogy egyenragú is velünk. Mikor hozzánk került a malac, anya úgy döntött, tanít neki pár trükköt, ezért aztán elkezdte sütivel jutalmazni, amikor a hátsó lábára állt. Csak hogy aztán a malac járni is megtanult, és azóta nem is ereszkedett többé négy lábra a kisöcsém Manny, pedig még tovább rontott a szitun azzal, hogy a ráadott egy nadrágot a disznóra. Így most olyan, mintha egy rajzfilm figurával élnénk egy fedél alatt. Miután a malac megtanult két lábon járni, úgy döntött, nem méltó hozzá az, hogy porrázra kötve sétáltassuk. Anya aggódni kezdett, hogy ha a malac eltalál szaladni, sosem találnánk meg újra, ezért vett neki egy nyomkövető chips nyakörvet. De akárhányszor ráadta a nyakörvet, a malac 5 perc alatt mindig lehámozta magáról. Ne is kérdezz, hogyan, mikor a malacoknak még hüvelykújjuk sincs. Így a malac most kénye kedve szerint járkálhat, bármerre nekünk meg lövésünk sincs, merre kószál, és az a leggázabb, hogy nekem van takarodóm, a disznónak meg nincs. Szerintem nagyon rossz ötlet ilyen különleges bánásmódba részesíteni a malacot. Egy nap majd disznók fogják uralni a bolygót, és az az én családom hibája lesz, hogy így alakultak a dolgok. Nem nagyon izgatna a disznó, ha nem kavarna bele az én életembe is. De a suli első napján pölöm miatta késtem el, mert befoglalta a fürdőt. A disznó miatt idén egészen vártam már, hogy kezdődjön a suli, de mikor aztán elkezdődött, rá kellett jönnöm, hogy ugyanaz a lejárt lemez, mint eddig. Tök őszintén szólva olyan, mintha már 1000 éve általánosba járnék. Kellett valami újdonság,

0: Nagyon érdekes családja van ennek a gyereknek. Olvastunk már ezekből a történetekből, illetve olvastatok már ezekből a történetekből. Itt most azonban érdekes jelenséget említ meg, a kütyüzést. Szoktatok ti kütyüzni?
1: Hát én este felé szoktam számítógépezni.
2: Én elég sokat szoktam, de hát az egész szabad időmet nem azzal töltöm. De azért nekem is benne van az életembe.
3: Én is úgy, mint minden.
0: Mind szoktatok? Vagy mi a kütyű számotokra? Milyen kütyűitek vannak, amivel az időt töltitek?
2: Én a legtöbbet, szerintem igen, a legtöbbet azt az Xboxomon szoktam.
1: Én a laptopon.
0: De te játszani szoktál?
2: Igen.
0: Laptopon mit, Bence?
1: Hát én is játszani.
0: De ilyen online játékokat, vagy ilyen sima számítógépes játékokat?
1: Ilyen online.
0: Értem. Te mit szoktál a gépen?
3: Én a gépen és a telefonon szoktam. A gépen online-okat, és a telefonon egy letölthetős játékot.
0: Van nektek saját kütyütök, saját telefon, esetleg saját számítógép, vagy laptop?
1: Nekem nincs.
2: Nekem
1: nincs sajnos, mert a szüleim lehet, hogy a szülinapomon vesznek nekem egy telefont, nem tudom. Az anya hozott nekem meg a kistesomnak egy tabletet, de a szüleim raktak rá egy ilyen időzítőt, hogy meddig szabad nézzük.
0: Nagyszerű.
2: Nekem vannak saját kütyüim.
0: Telefonod is, meg?
2: Telefonom, laptopom és az Xboxom, meg a tévém. Mert az Xboxot az tévén.
0: Értem.
3: Nekem nincs.
0: A szüleidét vagy a közöset szoktad használni? Tehát,
3: a tesom és az enyém a telefon, azon szoktunk játszani,

0: mert már az anykám vett egy új telefont magának.
1: És akkor az övét nektek adta?
0: Igen.
1: Értem. És akkor van egy közös gép, amin szoktál gépezni?
0: A tesómmal.
1: Értem.
2: Nekünk a tablet, a kis tesómmal, nekünk is ilyen közös.
3: Igazából nekem a telefonommal az nagyon hosszú történet volt, mert nekem volt egy telefonom, és az apukámnak pont jónak bizonyult, mert az ilyen kisebb volt, és apukámnak kisebb kellett, de neki ilyen nagy telefonja volt. Odaadtam neki a kicsi telefonomat, és ő átadta nekem a nagy telefonját. Szóval az apukámnak az én telefonom van meg, és nekem az apukám telefonja.
1: Te cseréltetek magyarán. Értem. Mennyi időt szoktatok ti ezeken az eszközökön tölteni? Ezt ugye úgy nevezik, hogy képernyőidő. Igazából minden olyan képernyőidő, amit televízió, számítógép, vagy telefon, vagy bármiféle ilyen eszköznek a monitorja, képernyője előtt töltött.
2: Én 2-3 órát.
1: Ennyire van beállítva nálatok az a szűrő a tableten?
2: Hát ott 1 órát nézzük, és a laptopon 2 órát.
3: Nekem a tévét azt nem szoktam mérni. Arra nincsen korlátozva. Nekem nincsen ilyen megszabva, hogy akkor ki fog kapcsolni. Ez az én jó indulatomra van bízva. Xboxból nekem szabad 1 órás, telefonból 20 percet.
1: De ezt mérik, vagy ezt általában te szoktad figyelni, vagy úgy?
3: Hát én szoktam figyelni, amikor úgy érzem, hogy már elég, akkor leteszem.
1: És néha áttéped ezt a korlátot?
3: Hát egy olyan 10 perccel, igen, néha. Vagy egy 15-tel. Például, amikor egyik barátommal játszok a videójátékokon, akkor át szoktam lépni, de amikor egyedül, akkor nem. Nem nagyon szoktam átlépni.
1: Ti mennyit szoktatok úgy körülbelül naponta?
0: Mi 3,5 órát.
1: És ezt a szülők így engedik, meg tudják, hogy vagy ezt ti döntitek-e, hogy mennyit?
0: A szülők ennyit engednek. De a 3,5 órán belül azt mi döntsük el, hogy kikapcsoljuk, vagy nem.
1: Értem. És van olyan, hogy azt mondják, hogy most le kell tenni?
3: Nekem szokott olyan lenni, amikor például meghaladtam a telefonidőmet, mit tudom én, egy 10 perce, akkor egy 20 perc le lesz vonva az Xbox időmből.
1: Jó, tehát kompenzálják egymást. Értem. Nálatok?
2: Nálam is szokott lenni, hogy csak a laptopnál. Például, hogyha játszottam már 2 órát, akkor hát kell adnom a kistestvéremnek, de van, amikor a kistestvérem kicsit kevesebbet játszik, és akkor kicsit piparám.
0: Nekünk van.
1: Nálatok is szokták azt, hogy le kell tenni.
0: Igen.
1: Van ilyen korlát, hogy evés közben nem telefonálunk?
3: Nekem úgy van, hogy ha eszek, akkor csak vagy a laptopomat nézhetem, vagy a tévét, játékot nem szabad játszódjak, mert azt mondják a szülőm, hogy akkor nem tudok az ételre figyelni, és nem tudom jól megbecsülni.
1: Ezt úgy értem, hogy ültök az asztalnál ebédelni mondjuk, és olyankor...
3: Én a szobámba szoktam enni.
1: Tehát nem együtt ebédeltek, vagy nem együtt esztek?
3: Én egyszer csináltam egy ilyen kihívást, hogy egy hétig semmi internethez nem nyúltam, mint így szinte. Akkor kint ettem. Csak hát nagyon nincs semmit csináljak ott, mert apukám még mindig elbeszélik az egész napot, hogy mik történtek, meg ilyesmi, és én nem tudok abba beleszólni.
1: És úgy érzed, hogy az úgy téged nem köt le?
3: Igen.
1: Értem, és akkor inkább külön vonulsz az ételeddel, és nézed azt, amit szeretnél.
3: Igen.
1: Értem.
0: Nekünk is nagyjából így van, mi a konyhába eszünk, ott teszünk a telefonon mesét, de az apukánk és az anyukánk nem velünk eszik.
1: Evés közben tehát akkor mehet a kütyű?
0: Csak a mese.
1: Csak a mese.
2: Én régebb szoktam nézni a filmeket a laptopon, de most már csak a tableten is nem szoktam enni, csak ritkán a tévé előtt.
1: De mondjuk egy ebédnél?
2: Hát ebédnél az asztalnál ülök le.
1: Tehát olyankor senkinél nincs kütyű?
2: Nem.
1: Nálatok, értem. Na és mennyi idősen kezdtetek ti mondjuk számítógépet, tabletet, telefont nézni?
3: Én a laptopomat egy másfél éve kaptam, meg is a telefonomat egy fél éve, kicsivel több mint fél éve, de a tévém az már elég régóta megvan, meg az Xboxom is, az is elég régóta megvan.
2: Hát én akkor jöttem rá, hogy az ilyen laptopon, amikor elkezdtem rajta ilyen filmeket, videókat nézni, és akkor aztán letöltöttem egy játékot, amin több játék van, és akkor azon szoktam játszani.
1: Ez körülbelül hány éves voltál, amikor elkezdtél így laptopon?
2: Egy-két éve.
1: Ami azt jelenti, hogy körülbelül 8 évesen, 8-9 évesen?
2: Igen, 8-9.
1: Értem.
0: Nekünk már kiskorunkban kellett, néha néztünk mesét, mert az kell azért, hogy tudjuk meg, hogy milyen mesék vannak, és aztán 6 évesen már az apukánk odaadott egy ilyen játékot a gépen online-t, hogy játszunk ott sakkot, és abból valahogyan kiindult egy játékprogram, amiben volt egy pár játék, és abban véletlenül rákattintottunk egy olyanra, amire azt hittük, hogy egy játék, miközben pedig egy másik játékcsatornát töltöttünk le, és abból kiindulva egyre többet csináltunk.
1: Mit szoktatok ti ezeknek a kütyön elsősorban játszani?
2: Én csak játszani szoktam rajta.
1: Nekem... Például videókat nem szoktál nézni? Filmeket, videókat?
2: Nem szoktam.
1: Értem.
3: Csak az Xboxomon szoktam játszani, de ott több játékot. A többi mind nézek valamit. Egy sorozatot, vagy bármi.
0: Nekünk legtöbb a játék, de szoktunk mesét nézni is.
1: Mondtad itt már az előbb is, hogy már kisebb korotokban is mesét néztetek ezeken a kütyükön. Olvasni mesét nem szoktatok?
2: De szoktunk.
1: Tehát meséskönyvből olvasni. Igen. És akkor kisebbek voltatok, akkor nektek olvastak, amikor ti még nem tudtatok olvasni. Olvastak nektek mesét, vagy inkább csak néztetek mesét?
3: Nekem úgy volt, hogyha jól emlékszem, hogy amit tudtam, azt kiolvastam, például a Torzomborzból, s a többit anyukám olvasta.
1: De mikor még nem tudtál egyáltalán
3: mikor
1: olvasni?
3: Mikor én nem tudtam, akkor felolvasták nekem.
1: Tehát volt élő mese így, hogy hallgattad, értem.
0: Nekem is olvastak, de mesét is néztünk, az ilyen nem Scooby-Doo-t, meg ilyeneket, hanem Tom és Jerry.
1: Igen, értem.
3: Legjobb emlékezetem szerint én nem, nekem kicsi koromban nem tettek be mesét YouTube-ba, vagy videókba.
2: S ha jól hallottam, akkor még ott volt valami arról szó, hogy a feltalálás, ilyen feltalálós dolgok.
1: Ja, a feltalálókról például a villanykörte feltalálójáról beszélt, hogy meg a popsikendőkről, igen. Igen, az egy másik világ. A feltalálók azok számomra legalábbis nagyon különleges emberek, és nagyon szeretek ezzel a témával foglalkozni. A gondunk csak az, hogy a mai műsoridőnk lejárt, úgyhogy az a téma majd egy másik alkalommal marad, de megígérem, hogy fogunk erről is beszélni, jó? Hát én nagyon köszönöm ezt a történetet, illetve ezt a napló részletet, mert hogy ugye már néhányszor hallottunk belőle, meg mondom őszintén, én ezt nem ismertem, csak hallottam róla, hogy manapság nagyon sokan olvassák az Egy Ropi Naplója című sorozatot. Nagyon örülök neki, hogy ti mindannyian olvastok és olvassátok, és érdeklődtök nagyon sok minden iránt. Köszönöm mindazokat a gondolatokat, amiket itt megosztottatok. A hallgatóknak is köszönjük, hogy itt voltak. A következő hétig áldott hetet kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Szent háromság fény kútfeje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkben gyújjon égi láng.
0: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk, a hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
1: Áldott az Atya és Fiú, s a lélek is, kivígaszunk, szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké Melkizedek rendje szerint, alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet. Míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét. Ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tied a királyság, szentséges fényességben. A hajnalcsillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem mondja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból ótja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Krisztus pap örökké, Melkizedek rendje szerint.
1: Alleluja!
0: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja! Ne nekünk, Uram, ne nekünk, nevednek adj dicsőséget, szeretetedért és hűségedért.
1: Miért mondják rólunk a népek? Az ő Istenük ugyan hol van?
0: A mi Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja.
1: Ezüst és arany az ő bálványuk, csupán emberkéz alkotása.
0: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
1: Van fülük, de nem hallanak, orruk illatot nem érezhet.
0: Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járhatnak, és torkuk nem adhat hangot.
1: Ezekhez hasonlókká lesznek készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük.
0: Isten népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Áron papi háza az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
0: Isten félők népe az Úrban remély, ő lesz segítőd és védőpajzsod.
1: Megemlékezik rólunk az Úr, Istenünk majd megáld minket.
0: Megáldja Izrael nagy családját, megáldja Áron papi házát.
1: Megáldja mindazt, aki az Urat féli, kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
0: Sokasítson meg az Úr titeket, titeket és minden fiatokat.
1: Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet megalkotta.
0: A magas ég az Úr birodalma, de a földet átadtad az embereknek.
1: Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
0: De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ami Istenünk a mennyben lakik, és amit akar, mindazt végrehajtja. Alleluja!
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja! Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom Istenünknek.
1: Alleluja!
0: Mert igazak és jóságosak ítéletei.
1: Alleluja! Alleluja!
0: Alleluja! Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái.
1: Alleluja!
0: És akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok.
1: Alleluja! Alleluja!
0: Alleluja! Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk.
1: Alleluja!
0: Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt.
1: Alleluja! Alleluja!
0: Alleluja! Elérkezett a bárány mennyegzőjének napja.
1: Alleluja!
0: Már fel is készült mennyasszonya.
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja! Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akik szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta a lázatos szolgáló leányát. Íme, ezén túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzett trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökké üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Igazság napja, napnyugtakor téged szólítunk az egész emberiség nevében, és kérünk, add, hogy fogyhatatlan fényedet mindnyájan vég nélkül élvezzük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Őrizd a szövetséget, amelyet isteni véreddel szentesítettél, és szenteld meg egyházadat, hogy szeplőtelen maradjon.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Emlékezzél meg, Urunk, híveid közösségéről, és szent templomodról, amelyben köztünk lakozol.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: A béke és a biztonság útján vezesd az utasokat, hogy épségben és örömmel érjenek kitűzött céljukhoz.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Vedd magadhoz, Urunk, az elhunytak lelkét, add meg nekik a bocsánatot és az örök dicsőséget.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörögjünk! Urunk, erősséges szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Az értelmező kézi szótár az egyetlen hely, ahol az úgymond eredmény, az idézőjelbe mondott munka előtt áll. Tartja egy szólásmondás.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Azért hadd legyen egyetlen egy kérdésem így a előadásotokhoz, hogy hallva téged, fölmerült az emberben az a gondolat, hogy akkor mi mit keresünk ebbe az unióba? Hogy nem lenne jobb azon kívül? Vannak, akik minket amúgy is unión kívülre kívánnak, de ha nem kapjuk meg, ami nekünk jár, hogyha olyan szankciókat és olyan törvényeket, előírásokat kényszerítenek ránk, ami a magyar néplélekkel, mentalitással és egyáltalán józan ésszel ellenkezik, és Brüsszel diktál, akkor nem lenne nekünk jobb a rendszeren kívül?
1: Formálisan igen. A probléma az, hogy másnap NATO csapatok szállnának meg minket. Nem tudom, 56-ra emlékszünk-e? Ugyanaz lenne. Nincs játéktere, azt kell mondjam, a magyar kormánynak jelen pillanatban, hogy egy abszolút értékű, csak és kizárólag Magyarország érdekét alapul véve lépést tegyen. Ugye volt rá kísérlet, és volt egy jó mozgalom, úgy hívták, hogy Visegrádi négyek. Talán erről is beszéltünk a múltkor pár szót. Meg kell ismételjem. A Visegrádi négyek történelmi adottság volt ahhoz, hogy az a fajta gondolkodásmód, amelyet Kelet-Közép-Európa képvisel, és amelytől az 70 év alatt tulajdonképpen leszoktatták a nyugat-európai társadalmakat, és egyfajta ilyen ködös, egyébként jó lét, ez nem vitatható, de eszmei értékét tekintve a zéró felé közeledő társadalmakat hozzanak létre, és butítsák le. Hozzáteszem, az emberek azért nem buták, csak a társadalmi viszonyrendszerek változtak negatív irányban. Nos, Közép-Kelet-Európa értékrendjét még nem sikerült. Tehát ha a visegrádi négyek nem robban föl két perc alatt, ugye most itt az ukrán konfliktus okán, és a külső nyomás okán is természetesen, elnézést, akkor történelmileg ez nem egy elszigetelt kis közösség együttműködése lett volna, hanem igenis egy egyre növekvő rendszernek az első lépcsője. Azaz a többi ország csatlakozásával együtt. Erre volt pár évvel ezelőtt Ausztriál, Olaszország irányából is hajlandóság politikai értelemben. Azzal, hogy megosztották Európát, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették. Atya, gondolj bele, hogy gyakorlatilag gazdasági szempontból mi mindenképpen függőségben vagyunk. Nincs energiánk, összes többit nem mondom. Az, hogy most mennyire nincs hadseregünk sem, és védelmi rendszerünk, az megint egy kérdés. De a legfontosabb tétel a gazdaság lehetősége. Ebből a szempontból nem csak, hogy Magyarországnak nincs esélye, hanem Közép-Európának sem nagyon sok. Kitettek vagyunk. Az, hogy az orbáni politika nagyon intenzíven fordult Moszkva irányába az elmúlt években, ez nem egy politikai vágy, vagy egyfajta szimpátia kérdése, hanem a véres realitásnak a lényege. Hiszen olcsó energia egy komoly piaccal megfűszerezve. Hisz az oroszok ma már nem szegényes, kommunista ország, ahol megjelenik a boltban egy áru, akkor hosszú sorok állnak, a végén nem is tudja, hogy miért állok be, de végre valami van a boltban. Volt ilyen, én magam is láttam annak idején, hanem egy nagyon megfutott, egy fejlődésben, a szolgáltatás szintjén, az áruválasztékban. Én ismerek olyat, hogy egész elborzasszam önöket, ugye a gumra emlékszünk még, ott a Kaszudászen, még talán el is tudnám mondani, nagyon erőködnék, a bizonyos áruház, ahol jelen pillanatban a legdivatosabb francia boltok és kínálatok vannak jelen. Igen ám, csak a következő ára van ezeknek a áruknak. Hogyha valaki be akar vásárolni még egy tavaszi kollekciót, akkor elmegy a gumba, megnézi a legfrissebb kínálatot, felül a repülőgépre, elmegy Párizsba, ott tölt 3 napot szállással, mindennel együtt, megveszi a kinézett árut, hazamegy, és olcsóbban kijött. Ez ugye azt jelenti, hogy azért van fogyasztóerő is ebben a társadalomban, legalábbis volt. És ezt azért mondom, mert a magyar politika, a keleti politika nyitás kérdése az egy nagyon racionális gazdasági tétel volt. Egy erős, ilyen értelmű kötődéssel nyersanyag és piac kelet felé lehetőség arra, hogy elszakadjunk mondjuk az Uniótól. Lehetőség arra, hogy elkezdjük a NATO-t felszámolni, aminek egyébként, mint tudjuk, semmi értelme van azon kívül, mint hogy egy hódító hadseregi állt, alakult át az Egyesült Államok igényei szerint. Ma erre nincs esély. Hogyha ezt meglépjük, akkor sajnos ugyanazt az utat élvezhetjük idézőjelben még egyszer, mint ezelőtt 60 évvel. Nem biztos, hogy olyan véres formában, de abban a pillanatban minden szuverenitást elveszítünk. A NATO csapatok bevonulása nyilván szimbolikus, ennek a politikai tartalma és következménye az, ami katasztrofális, és akkor bizony nagyon gyorsan Magyarországnak nem kell 70 év, hogy átalakítsák, Magyarországon elég 4 év, hogy átalakítsák arra a fajta abnormális viszonyrendszerre, ami sajnos a nyugati társadalmakat képvisel és jellemzi. Nagyon szomorú az, nem tudom, hogy önök ezt hogy tapasztalják, hogy amikor nyugaton járnak, Németországban, Ausztriában, vagy bárhol, a mindennapok mondjuk trendjében, a kapcsolatokban, a találkozásokban az emberek még mindig nem élik meg az igazi következményeket. Persze tudnak statisztikákat, hogy Bécsben ma már a általános iskolás korú gyerekek 60%-a muszlim hátterű, és sok mindent tudnak Németországban is, hogyan alakultak át a soha kulcsra be nem zárt kisvárosok élete. Ugye ma már este nem mennek ki, és nem mennek ki menni, és így tovább, és így tovább. De valahogy még mindig az a hit nem tűnt el az emberekben, hogy ezt nem szabad engedni tovább, és ez tőlük függ, mert még mindig a politikában bíznak. Abban bíznak, hogy a politika megoldja ezeket a kérdéseket. Mert a politika igenis az érdekeiket szolgálja, és nem hiszik el, nem akarják elhinni, nem tudják, nem merik, hogy az ő politikusaiknak a jelentős része, nyilván nem mindegyik, nem hazáruló, épp ezen minap gondolkoztam, ők nem hazárulók, hanem hazátlan emberek politikai döntései. Azaz, ők nem Németországban gondolkodnak, ha erről van szó, nem Franciaországban gondolkodnak, ha arról van szó, hanem egyfajta küldetésük van, ki tudjuk találni, hogy honnan és milyen módon. De nézzék meg, hogy hogyan változik a politika is. Ott van Macron esete. Macron, akit egyértelműen a háttérhatalom talált, 3 hónap alatt készítették föl, ugye Franciaország elnökének arra a pozícióra, amelyben azért De Gaulle-tól kezdve nem akárki küldögéltek, mármint abban a székben, és elkezdte az elnökségét teljes egyértelműen abban a logikában, ami miatt oda küldték. És most hol tart Macron? Hát azért valamire rájött. Mégpedig arra, hogy gyakorlatilag a történelemben az ő neve mellé fogják azt a stigmát rakni, hogy Franciaországot teljesen tönkretetted, hogy eltűnt a francia világ, eltűnt a francia kultúra, az értékrend, eltűnt a francia ember. És elkezd visszalapátolni, elkezd visszafordulni, elkezd féket nyomni, ilyen pestélyesen csúnyán fogalmazva. És utána mi történik? Hogyha ő féket nyom, akit egyébként már azok a bizonyosok küldtek, és féket mell nyomni, akkor kivisszük az embereket és égetünk. Mert a mostani francia lázadás az nem a jobbért van, hanem a politika váltásának a megakadályozásáért. Az a problémám, ha megengedik, hogy én nekem van egy tanult szakmám, az most mindegy, hogy büszke vagy nem büszke vagyok rá, azt is kell valakinek csinálni, ugye a titkosszolgálati életmód. Hát ennyi aljasságot ott sem tanultunk. Tanultunk egy-kettőt, hiszen a befolyásolás, mint módszer, az létezett, mindig is létezik az emberiség történetében is. De ennyire aljas módon, ennyire egyértelműen gátlástalanul, és ennyire nyílt színen megjelenve, hát még én is elborzadok már, ha megengednek egy ilyen személyes megjegyzést. Nincs játékterem a normális politikának, Miklós atya, és mindenkinek, mondom, hölgyeim és uraim. És azért gondolom azt, hogy az fog következni, amire a legkevésbé gondoltunk és számoltunk. a legalacsonyabb szinten, azaz a mi szintünkön, hogy most a politikához képest mondom, kell majd rendet tennünk. Nekünk kell meggyőzni a német embert, nekünk kell valamit tennünk a francia kultúra megmentéséért, és így tovább. Nagyon fura világ jön. A politika felszínén arról vitatkoznak majd, hogy mikor dobjanak le vegyi fegyvert, mikor indítsák el a drónhadsereget, mit csináljanak az űrfegyverekkel, milyen idiotizmust próbáljanak a mesterséges intelligencia címszó alatt ránk zúdítani, hogyan tegyenek tönkre csak Európában 300 millió munkavállalót azzal, hogy beállítanak bizonyos gépeket, azok persze programozott formában, ugye most a mesterséges intelligenciáról beszélek. Tehát micsoda ármányon is kell szembenéznünk adott esetben, és nekünk akkor sem szabad meghátrálnunk véleményem szerint. Egyrészt nincs hova, másrészt pedig az ember mindig megoldott ezeket a kérdéseket, volt egy-két kihívás már az életben. Nem tudunk kilépni, röviden válaszolva.
0: Köszönöm. Nagyon szakavatott válasz, de bennem tovább ágál valami. A Szentírásban, Ószövetségben olvasunk ilyeneket, minden csak hiába valóság. És az is hiába valóság, hogy minden hiába valóság. Hát ha így áll a helyzet, hogy politikai mozgástér nincs, hogy tulajdonképpen a háttérhatalom azt nyom le a torkunkon, amit ő akar, akkor mit lehet nekünk tenni? Mi van még vissza? Mi lehet a pozitív kicsengés? És egyáltalán azt hiszem, sok ember nevében tudom megfogalmazni ezt a kérdést, és azért merem ezt megfogalmazni, mert én hivatásomból adódóan nem vagyok érintett ebben, de van értelme, akkor gyereket nemzeni? Van értelme ilyen világban gyereket szülni? Van értelme ilyen világban tovább vinni, hogyha egyszer a francia kultúrát Magyarországnak kell megmenteni, ha a németnek a németséget, a német gyökereket egy magyar embernek kell megmagyarázni, ha a normalitást Budapest képviseli kontra Brüsszel, Berlin, Párizs, Bécs, akkor van értelme egyáltalán talpon maradni?
1: Hát, olyan szívesen jövök ide kérdéseket hallgatni. De nem olyan nehéz ez a válasz, atya, hidd el. És nem is nekem kellene erre most válaszolnom, hanem Andrának. Mert ez nem külső kérdés, ez egy belső ügy. A belső ügy pedig a Jóistennel való együttműködésünk, nekünk, az embernek. Hogy föladnánk?

0: győződéssel, nem csak azért, mert ismerek gyerekeket, és nem csak azért, mert járunk egyetemekre, középiskolánkba is beszélgetni velük, nem mindig könnyű. Nagyon tele van a fejük bizonyos mondatokkal, nagyon tele van a gondolatviláguk bizonyos abszolút szabadság eszménységével, a szexualitástól kezdve gyakorlatilag az egyén szabadságaik bezárólag, de ezek nagyon értelmes emberek. Nagyon sokat tudnak, nagyon gyorsan tanulnak. És a végén azért odajönnek, miután 2 órát végigvitatkoztunk, és a következőt mondják: Földi úr, erről miért nem beszélnek nekünk többet? És ott kell rájönnöm, nekem is, meg nekünk is, hogy mi tévedünk akkor, hogyha nem állunk le velük beszélgetni és vitatkozni. Ha nem mondjuk el az alternatívát, aztán az ő fejükben majd választanak. Tehát én nem félnék attól, hogy az emberiség eme kihívásai, ezek nagyon sorsdöntő válaszokat kellene, hogy adjunk továbbá. Én úgy gondolom, hogy az a fajta mentalitás és az a fajta ármány, amelyik már túllép szerintem az emberi mondjuk lehetőségeken, ez szakrális világban visz, és azt gondolom, hogy ebben a helyszínen, ahol most vagyunk, ezt igenis értenünk kell helyesen. Tehát az abnormalitásnak azok a vadhajtásai, amiről beszélünk és találkozunk, az nem lehet egy isteni teremtménynek a következménye. Ez nem egy emberi agyból kipattanó őrület. Hát itt a sátán dolgozik. És hogyha a sátán dolgozik, akkor bizony megint csak egy irány van, hogy fel kell venni vele a harcot. Ehhez én nem értek. Ez nem az én lehetőségem és kompetenciám. Én az operatív háborúhoz valamennyire értek, ha nem is mindenhez. Tehát nagyon sok szint van, ahol tulajdonképpen igenis helyet kell állni. És amikor megfogalmaztátok a mi témánk címét, a külső és a belső háborúink és konfliktusok és kihívások, akkor azt gondolom, hogy nagyon pontosan fogalmaztátok meg, atya, a címben magában a választ. Mert ez a kettő csak együtt tud működni. Ez a kettőt, ha nem értjük, szétválasztjuk, akkor vesztesek leszünk. Ha össze tudjuk rakni, és minél többen össze tudják rakni, akkor pedig nem vagyunk legyőzhetők. Akkor sem, hogyha ez generációs kérdéssé válik. És ennek a jutalmát, a győzelem jutalmát, azt az unokáink, vagy az ő gyerekeik fogják élvezni. De hogy őket nem lehet legyőzni, ebben én 100%-ig biztos vagyok.
1: Végső kicsengésnek és talán zárszónak is egy kamaszkori olvasmány élményemet szeretném elmondani. Te szavaidból jutott ez eszembe. Első világháború lapjait, napjait írták, Franciaország a helyszín, amikor is először vetettek be vegyi fegyvert a emberiség történelme során a háborúba. Vevi fegyver úgy működött, hogy bénító lakhatott a légzőrendszerre. Égési sebeket, sérüléseket okozott, és a katonák itt is, ott is, a frontvonal mindkét oldalán kapkodtak a levegő után. Leírja a hadi tudósító, aki valamilyen csoda okán életben maradt, hogy ebbe a földi pokolba, ahogy kapkodtak a katonák a levegő után, fuldokoltak, és senki nem tudta, hogy mi történik és miért. Ebbe a földi pokolba valami gyönyörű dolog született, a szolidaritás. Megszűnt a német-francia-francia-német ellentét, és az ellenséges katonák, mármint aki még tudott, az segítette a másikat. És valami döbbenetes dolog történt ott azon a frontvonalon, mert az ember győzött a háború fölött, az ember győződelmeskedett az

ideológia felett, az emberiség és az emberiesség és az emberség győzelmet aratotta pusztító szándék fölött. Valami döbbenetes dolog történt ott akkor ezen a frontvonalon, mert a halál szele azonnal kibékítette az egyébként egész addig szembeálló feleket. Van a földi pokolnak egy olyan szintje, egy olyan mélysége, amiből már csak fölfelé lehet emelkedni. A hadi tudósító ezzel zárta az írását. Van az a negatívum, ami után már pozitívnak kell jönni. Van az a jövőkép, van az a sors, van az a beteljesedettség, nem tudom, mi felé megyünk, ami után óhatatlanul pozitívnak kell jönni. Sokan emlékeztek rám 2019. december 23-án az egyházközségi karácsony estem. Az leges-legelső mondatom. Fönt van a YouTube-on, még mindmáig kontrollálható. Amikor azt mondtam, hogy Isten hozott benneteket az utolsó békés karácsonyunkon. Emlékeztek rá? Én nem ezt akartam mondani. Nem tudom, hogy miért ezt mondtam. Ezt a mondatot nem én mondtam. Az én számon keresztül hangzott el, ez kétségtelen tény. De én szeretettel akartalak üdvözölni, akartam üdvözölni minden itt lévőt. És ez a mondat adta el a számot. Azóta úgy tűnik, a történelem beigazoltam. Az még egy békés karácsony volt. És azóta megjártuk a Covid poklait, és volt, hogy a templom is zárva, és nem lehetett közösségben találkozni. Limitálták, hogy hány családtag látogathat meg hány családtagot, és hány négyzetméterre juthat egy étterembe egyáltalán vendég és pincér és személyzet. Elvesztettünk sok-sok barátot, személyesen én is, nagyon közeli munkatársam a Sárdi Jánosra gondolok, többek között. Azóta a világ meggyászolt pár millió Covid halottat, aztán kezdődött az orosz-ukrán konfliktus, és most már a harmadik világháborút mondják, rebesgetik, és milyen pénzügyi manipulációk és milyen tükkök voltak és vannak. Infláció és a többi. Van az a pont, ami után már a fölfelé következik. Hogy ezt mikor érjük el, nem tudom. De a mi feladatunk és dolgunk azt gondolom az, hogy a saját eszközrendszerünkkel kell harcolni, ami nem más, mint az ima, az áldozathozatal és a böjt. És ehhez azt hiszem van egy nagyon jó vezérfonalunk, egy nagyon jó vademékum, a Szentírás. Benne mindent meg lehet találni. Nagy böjt végem, húsvét közeledik. Nem csak Jézus szenvedés története, hanem a föltámadás reménye is. Nagyon sok szeretettel köszönjük Földi Kovács Andreának és Földi Lászlónak, hogy ismét itt voltak velünk. Ha elfogadjátok a meghívást, akkor garantáltan nem utoljára. Mi szeretettel és szívesen hallgatunk benneteket, és engedjétek meg, hogy csekély és nagyon apró ajándékkal köszönjük meg az itt létet. Isten áldjon benneteket!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: Aha.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szól tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumi szakasz fordulópont Jézus nyilvános működésében. Az előző részben Péter megvallotta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Most azonban Jézus feltárja, mit jelent valójában messiásnak lenni. Nem földi dicsőséget, nem hatalmat, hanem keresztet, szenvedést és önfeláldozó szeretetet. Ez a tanítás nem csak az apostoloknak szólt, hanem minden kereszténynek mindenkorba. Jézus nem titkolja tanítványai előtt a jövőt. Nem hitegeti őket könnyű élettel. Őszintén elmondja, hogy Jeruzsálemben szenvedés vár rá. Milyen különös, hogy mi emberek mennyire szeretjük elkerülni a szenvedést. Mindnyájan boldogságra vágyunk, egészségre, békére, sikerre. Amikor azonban megjelenik a kereszt, gyakran megkérdezzük, miért engedte ezt meg az Isten? Miért velem történik ez vagy az? Hol van most az Úr? Jézus azonban megmutatja, hogy a kereszt nem Isten veresége, hanem az ő szeretetének legnagyobb bizonyítéka. Az emberiség történetét nem az erőszak változtatta meg, hanem Krisztus keresztje. Ezért mondja Jézus, kell szenvednem. Ez a kell nem vak sorsot jelent, hanem az Atya üdvözítő tervét. Az Atya annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ezért Krisztus minden szenvedése értünk történt. Amikor a saját keresztünket hordozzuk, soha nem vagyunk egyedül. Jézus már előttünk járt ezen az úton, hiszen ő is sírt, ő is szenvedett, őt is elárulták, őt is elhagyták, őt is megkínozták. Ezért nincs olyan emberi fájdalom, amelyet Krisztus ne ismerne. A keresztény ember reménye éppen ebből fakad. Mi nem egy távoli Istenben hiszünk, hanem egy olyan megváltóban, aki velünk együtt szenvedett. Ez ad erőt minden betegnek, ez ad vigaszt minden gyászolónak, ez ad reményt minden csalódott embernek. És Jézus rögtön hozzáteszi, de harmadnapra feltámad. A kereszt sohasem az utolsó szó, nagy pénteket mindig követi a húsvét. A könnyeket követi az öröm, a halált követi az örök élet. Ez a keresztény hit legmélyebb üzenete. Amikor úgy érezzük, hogy minden elveszett, Isten akkor kezdi el a legnagyobb csodáit. Ezért nem szabad kétségbe esnünk. Isten számára nincs reménytelen helyzet. A sírkő nem tudta bezárni Krisztust, és a mi életünk sírköveit is képes elmozdítani. A mai ima szándékunk, drága jó testvérek, az evangélium alapján legyen az, hogy Krisztust hűségesen tudjuk követni, ne zúgolódva. Vegyük minden nap vállunkra a nehéz keresztet, és kérjük az ő segítségét, hogy vele együtt járjuk életünk zarándok útját.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széphúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Az Úr legyen veletek.
7: És a te lelkeddel.
9: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
7: Amen.
9: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja, nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a elkövetkezendő időben mondott buzdításomat. Azt a címet adtam ennek a témának, hogy növelt bennünk a hitet. Ez a növelt bennünk a hitet kifejezés, ez a Szentírásból származik, a Lukács evangéliuma 17-es fejezet 5-ös versben találjuk, amikor a tanítványok kérik Jézust, hogy növel bennünk a hitet. Tehát Jézusnak mondják, az Úrnak mondják, hogy növel bennünk a hitet, mert rájönnek, hogy szükségük van arra, hogy növekedjenek a hitükben. És azt mondja Jézus erre, hogy ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, vagy akkora lenne a hitetek, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, akkor az arrébb menne. Tehát igazából miközben ők azt kérik, hogy növelje Jézus, növelje az Úr az ő hitüket, Jézus arra mond egy olyan példát, hogy hát csak akkora hitetek lenne, mint a mustármag. Mert lehet, hogy amikor azt kérik a tanítványok, vagy azt kérik az Úrtól, hogy növelje bennünk a hitet, akkor valami olyan nagy dologra vágyunk, olyan nagyra, hogy nem tudom, mit kell azzal a hittel tegyünk, vagy hogyan kell higgyünk. Néha szokták mondani emberek, hogy imádkozzunk azért, hogy legyen nagy a hite. De mit értünk az alatt, hogy nagy hit, vagy kicsi hit, vagy hogy lehet ezt kategóriában megfogalmazni? És azt mondja, ha csak akkora hitetek lenne, mint a mustármag, amely maguk közül szinte a legkisebb, akkor azt mondanátok a hegynek, menjen arrébb, akkor arrébb menne. Tehát Jézus valami olyan dologra világít rá, miközben azt kérik, hogy növelje hitüket, hogy nehogy ez a növeld a hitünket, ez valami olyan dologba vigyen bele minket, amitől mi gőgösek leszünk, hogy azt gondoljuk, hogy ha olyan nagy hitünk lesz, akkor olyan jellegű csodákat fogunk tenni, amit lehet, hogy nem is az Úrnak fogunk betulajdonítani, hanem saját magunknak, vagy saját képességeinknek, hogy nekünk van hitünk, holott a hit nem a miénk csak, hanem az Isten ajándéka számunkra. És ezért mondja, hogy növeld a hitünket, hogy szükségünk van arra, hogy folyamatosan növekedjünk a hitünkben, hogy növelje bennünk az Úr a hitet. És különösen ez a növekedjünk a hitben, ez igaz arra, amikor akár az örök életünkre gondolunk, már tudjuk azt, hogy itt a Földön van egy földi életünk, amiben törekszünk arra, hogy felismerjük Isten akaratát az életünkre vonatkozóan, azt megtegyük, betöltsük, beteljesítsük azt a elhívás küldetést, amire az Isten minket meghívott, de a földi életünk az nagyon-nagyon rövid ahhoz képest, hogy az örök életben lesz nekünk részünk Jézus Krisztus föltámadásának köszönhetően, az üdvösségünknek köszönhetően, amelyet Jézus Krisztus a kereszten, a megváltása által szerzett meg nekünk. Tehát, hogy van egy örök életünk, földi életünk, véget ér, élhetünk akármennyi évet, néhány évtizedet, több évtizedet, akár 100 évet, vagy 100 évet túl haladóan is élhetünk, de előbb-utóbb egyszer véget ér az életünk, és ott kezdődik el az örök élet, amelyre Jézus Krisztus megváltásától mindannyian meg vagyunk hívva. És mikor azt kérik a tanítványok, vagy mi is arra törekszünk, és azt kérjük az Úrtól, hogy növelje bennünk a hitet, akkor ebben a hitben benne van az is, hogy higgyünk az örök életben, hogy higgyük el, hogy azok a földies dolgok, amiket néha látunk, vagy aggodalommal, félelemmel töltenek el minket, akkor ezek mind elmúlnak, és egyszer majd az örök életben lesz részünk. Sőt, mi több, hogyha úgy élünk, akkor már most itt a földi életünkben megtapasztalhatjuk az örök életnek ezt az ízét. És a Szentírásban ezt a kifejezést találtam, hogy a 2 Korintusiakhoz írt levél 5-ös fejezet 7-es versben, és ez különösen igaz az örök életünkre vonatkozóan is, hogy hitben járunk, és nem látásban, nem szemlélésben, attól függ, melyik szentírás fordítást olvassuk. Hitben járunk, és nem szemlélésben, nem látásban. Most a hitben való járás, a hit az azt jelenti, hogy nem mindig látjuk azt, amiben hiszünk. Nem mindig szemmel látható a számunkra, de van egy belső bizonyosságunk, hogy ez meg fog történni, hogy ez igaz. Akár az örök életre vonatkozóan is. Isten meghívott minket, hogy itt a Földön Isten akarata szerint éljünk, és aki kincset gyűjt a mennyben, az lesz a gazdag igazából, és hogy azt mondja, hogy ne gyűjtsetek földi kincseket itt a Földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben, az örök hazában. És ez az örök élet, amikor elhisszük, van egy bizonyosságunk, sokszor lehet, hogy meg se tudjuk magyarázni, hogy mit jelent az, de tudjuk, van egy bizonyosságunk, hogy örök életünk van, hogyha egyszer meghalunk, akkor nem ér véget az életünk, hanem az Isten színe látásával fogunk kerülni, és örök élet
bármilyen részünk, egy örök életen nálad, az Istennek a jelenlétében tudunk lenni. Azt szerint is, hogy hogyan éltünk, de azt szerint is, mert az Isten irgalmának van alárendelve, vagy Isten mondja majd rólunk az ő ítéletét. És ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk már itt a Földön. És ez a növel bennünk a hitet, erre is vonatkozik, hogy megtanuljunk hitben járni, az azt jelenti, hogy nem szemlélésben, hogy nem mindig látjuk azokat a dolgokat, de hisszük, van egy belső bizonyosságunk, és ez hajt minket. Tehát Jézus Krisztusnak a föltámadása is, meg a megváltása is egy ilyen dolog, hogy mi nem voltunk ott fizikailag, nem láttuk, nekünk egy lelki élményünk, tapasztalatunk, megtapasztalásunk, bizonyosságunk van arról, hogy Jézus Krisztus eljött valamikor a Földre, Isten fiaként, ahogy olvassuk a János Evangélium a 3. fejezet 16-os versben. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És ez a bizonyosság, hogy itt járt közöttünk, itt volt, értem halt meg, helyettem halt meg, az én bűneimet vitte fel a keresztre, és meg vagyok váltva, Jézus Krisztus megváltása által van örök életem. Sőt, mi több, nem csak meghalt a kereszten, hanem föl is támadt, és megdicsült, fölment az Istenhez, és helyet készített számunkra, helyet készít, hogy az ő jelenlétében legyünk majd az örök életben. És ez a hitben járás, amikor növekedünk a hitünkben, az azt jelenti, hogy hitben járunk, nem szemlélésben, hogy lehet, hogy a körülmények körülöttünk nem arról szólnak, hogy éppen mindenki a megváltásnak a birtokában él. Néha még a keresztény emberek sem, néha mi magunk sem úgy élünk, vagy úgy viselkedünk, mint akik meg vannak váltva. Mert emberek vagyunk, mert gyengék vagyunk, mert gyarlók vagyunk. De a hitben járás azt jelenti, hogy hitemben tudom azt, van egy bizonyosságom, hogy én meg vagyok váltva, megváltott ember vagyok Jézus drága vérén, és hogy nekem örök életem van. Hitben járunk, és nem látásban, hogy nem szemlélésben. Tehát akkor, amikor erőt tudunk a hitünkből meríteni, mikor azt mondjuk, hogy növeld a hitünket, akkor ezt kérjük Jézustól, hogy ezt növelje bennünk, hogy az a bizonyosság, belső bizonyosság, ami van nekünk hitünk által, ami ajándék, Isten ajándék a számunkra, azon keresztül képesek legyünk hinni. De nézzük meg, hogy mi is a hit. A zsidókhoz írt levél 11-es fejezet 1-es 3-as versben ezt olvasom. A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten ígéje alkotta, s a nem látható dolgokból lett mindaz, amit alkotott. Tehát a hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. Tehát nagyon világosan kifejezi az ige, hogy a hitünk az egy reménységből fakadó dolog. Tehát van reményünk, és van meggyőződésünk. De ez nem látás, tehát bizonyíték annak, amit nem látunk. Tehát pont ellenkezője, mert amit látok, hogy azt látom például, hogy feljött a nap, az nem kell hit, hogy feljött a nap, mert azt látom. Tehát amit látok, ahhoz nem kell feltétlen, nem szükséges hit. Viszont a láthatatlan dolgok és az örök élet és a hitbeli dolgok is ilyenek, hogy nem mindig látjuk. De Isten mégis megcselekszi bennünk, adja azt a bizonyosságot, hogy hinni tudjunk azokban dolgokban, ami az ő igazságaiból fakad. Tehát a hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyíték annak, amit nem látunk. És hogyan tudunk a hithez jutni? Hogyan lesz a miénk a hit? Hogyan jutunk hitre egyáltalán? És megint csak találtam egy másik szentírási részt, ami azt mondja, hogy a hit az hallásból fakad. Tehát nagyon-nagyon fontos a hitünkben való növekedésben, hogy halljunk azokról a dolgokról, amiben hinni akarunk. Tehát először a hallás által jutunk a hitre. Először csak hallunk, az még nem hit és nem bizonyosság, még nem hiszünk benne, de megérint. Hallunk ezekről az igazságokról. Ez az ige hirdetésnek a lényege, az örömhír hirdetésnek a lényege, hogy állj elő vele, azt mondja Szent Pál, akár alkalmas és akár alkalmatlan. Hirdesd az ígét, mert a hallás által minél többet halljuk azokat az igazságokat, amik Isten igazságai, azáltal növekszünk a hitben, növekedik a hitünk azáltal is, és egyszer bizonyossággal válik, hogy elkezdjük elfogadni, elkezdjük elhinni, hogy azok tényleg valóságok, mert Isten közben ad bizonyosságot számunkra. Tehát a hit hallásból fakad.
A rómaiakhoz írt levél 10-es fejezet 12-es, 14-es versben ezt olvassuk. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Tehát azáltal, hogy hallunk az igazságokról, még nem jelenti azt, hogy hiszünk benne. Nem jelenti azt, hogy rámerjük az életünket tenni. Nem válik hitünk igazságává az a dolog, amiről hallunk. Először csak megérint, először csak hallottunk róla, kíváncsivá tesz minket. A hit az egy későbbi dolog, amikor mi magunk is megtapasztaljuk azt a dolgot, amiről először csak hallásunk volt, vagyis hallottunk róla, hogy történhetnek ilyen dolgok, vagy az Úr ezt és ezt tud cselekedni, már hallottunk embereknek az életében. Itt van nagyon nagy szükség a tanúságtevőkre, hogy legyenek emberek, akik, ha megtapasztalnak az Istennel kapcsolatosan dolgokat, akkor merjenek tanúságot tenni, mondják el azokat az igazságokat az embertársaiknak, mert ez a minél többet hallgatom a jó hírt, minél többet hallgatom az örömhírt, előbb-utóbb eljut az én hitbeli meggyőződésem részévé válik, az, amit hallottam, az hitemmé lesz, és elkezdem én is hinni. Addig csak hallásom van róla, utána meg hitem igazságává tud válni. És itt szeretnék egy másik történetet ennek bizonyítékaképpen felhozni. Ez a vérfolyásos asszonynak a története, aki biztos ismerjük a Szentírásból, a Lukács evangélium 5-ös fejezetben található. Ez a történet, amikor volt egy asszony, aki vérfolyásban szenvedett hosszú évtizedeken keresztül, azt olvassuk, hogy minden pénzét elköltötte az orvosokra, és nem gyógyult meg. Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor, ha beteg vagyok, akkor nem kell orvoshoz menni, és hiába valóság, hanem hogy azt akarja a történet kiemelni, hogy tényleg minden emberi lehetőséget kipróbált, megpróbált, de hogy semmi nem segített rajta. És a 27-es, 28-as versben olvassuk, amit most szeretnék felolvasni. Amint Jézusról hallott, hátulról odament a tömegben, és megérintette a ruháját. Azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. Tehát ez a 27-es, 28-as vers. Tehát itt az van az elején, hogy amint Jézusról hallott, tehát nem volt neki még hite és meggyőződése. Azt mondja, mint Jézusról hallott, hogy arra fele jár, tehát hallott már tanúságtételeket, hallott már történeteket Jézusról, hogy ez a Jézusnál történtek gyógyulások, Jézusnál történtek szabadulások. És hallott róla, és azt mondja, hátulról odament a tömegben, és megérintette az ő ruháját. És azt mondja, hogy azt gondolta, más módon megfogalmazva azt remélte, így is fogalmaznák, azt gondolta, azt remélte, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Ebben nem szerepel az, hogy ez az asszony hitte, hogy meg fog gyógyulni. Azt mondja, hogy azt gondolta, ha megérinti, meg fog gyógyulni. Tehát nem azt fejezi ki, hogy hite gyógyította meg, ő legalábbis így gondolta, hogy nincs neki hite az a Jézus személyében, aki tépő keres. Azt gondolta, azt remélte, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Később viszont a 34-es versben Jézus kifejezi, ugye megérezte, hogy valaki megérintette, és megkérdezte, ki volt. A tanítványok meg mondták, hogy hát nagy a tömeg, uram, hát honnan tudjuk, hogy ki érintett meg téged, nem? De Jézus tudta, hogy valaki őt más módon érintette meg, más módon közelített felé, és akkor az asszony félve felvállalta, hogy igen, ő volt az, és akkor azt mondta Jézus neki, hogy leányom, a hited meggyógyított téged. Az az ember nem is gondolta, hogy neki van hite Jézus Krisztusban. Ő csak azt gondolta, azt remélte, hogy ha megérinti, akkor meg fogja őt gyógyítani. Jézus mégis azt mondja, hogy leányom, a hited meggyógyított téged. Először csak reménykedünk, először csak azt gondoljuk, mert hallottunk róla, már beszéltek nekünk róla, és az közben lehet, hogy nem is fogjuk érezni, de később majd bizonyossággá válik számunkra, hogy az a hitbeli meggyőződés, akkor, amikor reménykedünk, akkor, amikor azt gondoljuk, hogy talán Jézus meg tudná tenni. Van persze benne egy kicsi kételkedés,
De hogyha ott áll mögötte ez a hit, és lehet, hogy ez a vérfolyás asszonynak kételkedő volt a hite, és ezért inkább gondolta, és ezért inkább remélte, és ezért van szükségünk nekünk is. Lehet, hogy számtalan idézőjelben mi is olyanok vagyunk, mint a vérfolyásos asszony, számtalan problémával küzdünk, számtalan betegséggel, belső békétlenséggel, nyomorúsággal, akár fizikai szenvedéssel, fájdalommal, betegséggel küzdünk, akár nagyon sok dologban bántva, sértve érezzük magunkat, és oda közelítünk mi is, lehet, hogy csak azt gondoljuk, lehet, hogy csak azt reméljük, mert kételkedünk benne, de hogy szükségünk van arra, amit a tanítványok mondtak, hogy növeld bennünk a hitet, növeld bennünk a hitet, azért, hogy Jézust még jobban megismerjük, Jézust még inkább megismerjük, hogy legyen egy kapcsolatunk vele, hogy legyen egy hitbeli meggyőződésünk nekünk, mert nem látjuk azokat a dolgokat, amikor hitben kijelentünk dolgokat, amikor hitben kérünk el dolgokat, hitben vallunk meg dolgokat, hogy igen, hiszem Uram, hogy te gondoskodni fogsz róla, hiszem Uram, hogy meg lesz az én betevő falatom. Ezért tanít Jézus minket arra a mi atyánk imádkozásban, hogy jöjjön el a te ország, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Arra tanít az Úr imádságán keresztül, hogy hitben megtanuljunk úgy élni, hogy a mai napra koncentráljunk. Ne azon aggódjunk, hogy ja Istenem, ez a háború hova fog minket vezetni, vajon ki tudjuk-e számláinkat fizetni, az energia árak elmentek, az élelmiszer megdrágult, vajon mi lesz velünk, vajon hogy lesz. Voltak minden korban, voltak nehézségek, voltak problémák, voltak hosszantartó háborúk, békétlenségek, az embereknek a szíve nyugtalanságából fakadóan hatalmas káoszok keletkeztek sokszor a társadalmi életben. De Isten ezek az életkörülmények között hív minket meg arra, hogy higgyünk ő benne. Hiszem Uram, hogy te gondoskodni fogsz rólunk. Hiszem Uram, hogy lesz majd lehetőség, majd kivezesz te mindenből, megadod a lehetőséget, anyagilagban is ki tudjuk fizetni. Mert az egyház az egyik könyörgésében azt mondja, hogy add Uram, hogy az emberhez méltó körülmények között tudjon élni itt a földön. És ez szükséges egy hit, hogy elhiggyem, hogy az Isten gondoskodik róla, hogy lesz egészségem, és lesz mindenem. Ha nem lesz egészségem, akkor az Úr ad alázatot nekem, ad türelmet nekem, hogy el tudjam azt viselni. Tehát minden élethelyzetben Isten velem fog lenni, és ez egy hitbeli meggyőződés, amiben élnem kell, mint Isten szeretett gyermeke. El kell hinnem, el kell fogadnom, hogy Jézus Krisztus drága vérén meg vagyok váltva, Jézus drága vérén üdvösségem van, örök életem van, hogy az Isten velem van, számtalan szentírási rész van, ami arról szól, hogy velünk van az Isten, veletek vagyok és megáldalak titeket, ott vagyok és fogom a te kezedet, ha tűzön jársz, nem éget meg téged, ha bármilyen bajban vagy, veled vagyok, nem azt mondja, hogy nem érnek bajok, nem érnek nehézségek, te nem leszel részese bizonyos dolgoknak, aminek más is részese lesz, hanem azt mondja, hogy veletek vagy vagyok, ne félj, ne aggódj, mert ott vagyok veled, és erre akar bátorítani minket az Úr, és erre van szükségünk, ezért van szükségünk, hogy a mi hitünk nagyobb legyen, a mi hitünk fölött álljon a mi emberi látásunknak, a mi emberi érzésünknek, amit sokszor fizikailag érzünk, tapasztalunk, abban a pillanatban gondolunk, mert amikor a választott nép keresztül kellett menjen a Vörös-tengeren, akkor ott kétségbe esett a nép, hogy most mit csinálunk, hát kihoztál minket a pusztába, hogy elpusztuljunk, hogy fogunk itt átmenni. És Isten szólt Mózeshez, mert Isten figyelt, vagy Istenre figyelt Mózes, szólt Mózesre, és azt mondta, hogy nyújtsd ki a te botodat is, üssél a tengerre, és az ketté vált. És elképzelem, hogy hogy mentek keresztül az emberek, mennyire aggódhattak, hogy nem-e fog a víz rájuk ömleni, és nem-e fognak elpusztulni. Tehát oda is kellett azért egy hitbeli látás. De Isten megtette ezt a csodát. Ez Isten ilyen módon akar minket vezetni, hogy néha a lehetetlen dolgokon is át tud vinni, át akar vinni, de egy szükségünk van arra, hogy kérjük az Úrtól őszintén, alázatban, nem csak önző módon azért, hogy mi többek legyünk azáltal, hogy jobban hiszünk, mint mások, hanem azért, mert szükségünk van erre. Növeld bennünk, Uram, a hitet. Szükségünk van, hogy növekedjünk a hitben. Mert a hitünk is az Isten ajándéka. Istentől kaptuk ajándékban. Nem a saját tulajdonunk, nem mi vagyunk hívő emberek, hanem Isten ajándékaként, Isten kegyelméből vagyunk hívők. Isten ajándékának köszönhetően
Isten növekedésének köszönhetően tudunk hinni. Isten ajándéka számunkra a hit. Azért, hogy ne dicsekedhessünk, ahogy olvassuk ugyancsak a Szentírásba. Isten ajándéka, hogy ne dicsekedhessünk vele. És ezt a hitet akarja megadni nekünk az Úr, és erre mondjuk, és ezért kérjük az Urat, hogy Uram, növel bennünk a hitet, mert szükségünk van, Uram, hogy higgyünk Te benned, szükségünk van, hogy higgyük el az anyagi életünkre vonatkozóan, higgyük el, Uram, a szellemi életünkre vonatkozóan, hogy Te velünk vagy, hogy gondoskodsz rólunk. Higgyük el, Uram, a fizikai életünkre vonatkozóan, a testünkre vonatkozóan, az egészségünkre vonatkozóan. Higgyük el, Uram, az emberi kapcsolatainkra vonatkozóan, a bűneinkre, az örök életünkre, a megváltásunkra. Mert Uram, Te az egész embert és mindazt, ami az embernek része, mindent megváltottál velünk együtt, Uram. Köszönjük, Uram, hogy már most itt a Földön részesei lehetünk ennek az örök életnek. Köszönjük, Uram, hogy hitben járhatunk, és nem látásban. Ugyan még nem látjuk, hogy ez az örök élet hogyan fog megvalósulni, de tudjuk, Uram, azt, hogy a Te áldásodból, a Te kegyelmedből ez meg fog történni. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy a szívünkben, és bizonyosságunk van arról, hogy nekünk örök életünk van, bizonyosságunk van arról, hogy üdvösségünk van. Köszönjük, Uram, hogy az életünk, amikor Téged megismerünk, akkor megváltozik, és köszönjük, hogy a veled való megismerkedésben, hogy megismerjünk Téged, és megismerjünk még jobban Téged, ezáltal növekedés veszi kezdetét az életünkben. Elkezdünk lelki emberekké válni, nem csak testi emberekként kezdjük el szemlélni a dolgokat, nem csak testi emberekként látjuk a világot, körülöttünk a dolgokat, hogy azért már, hogy háború van, éppen ki a hibás, hanem fölé látunk, túl látunk ezen, és behívunk Téged hitben, ezekben az eseményekben is, ami minket félelemmel, szorongással tölt el, hogy jelenjél meg Te közöttünk. Uram, növeld bennünk a hitet, hogy növekedjen a mi hitünk, hogy ha csak akkora lesz, mint egy mustármag, az a mustármagnyi hittel is ki tudjuk mondani hegyeknek, hogy menjenek arrébb, és arrébb fognak menni. Köszönjük, Uram, hogy azok a csodák, amik bennünk, az életünkben általunk történnek, azokat nem mi fogjuk végbevinni, mint emberek, hanem Te fogod a mi hitünkön keresztül megcselekedni. Add, Uram, hogy szellemi emberekké nőjünk fel, hogy szellemi emberek legyünk, ne csak a földi szükségleteinket lássuk, hanem lássunk túl az örök életbe, amely hozzád vezet. És köszönjük, Uram, hogy megígérted, hogy velünk vagy, hogy oltalmazol minket, hogy vezetsz minket. Legyen áldott, Uram, a Te neved. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút, éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éji rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Esennek el, bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőben ne üsd lábadat.
0: Ásp is kígyon és viperán lépdesz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nememet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségemben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Látni fogjátok az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választod néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk Istenünk ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz dicső ékes, nincs más így tiszta fényes, szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus értünk imáddal kérleld.

0: Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 816. adásával. Az előző adásban Jérôme Lejeune gyerekgyógyász és genetikus professzor életéről, munkásságáról, és röviden az élet védelméért kiállt kálváriáról volt szó. A mai adásban egy egészségügyi középkáder tanúságtétele fog elhangzani arról, hogy konkrétan mivel kellett szembesülnie a gyakorlatban. Ez a tanúságtétel is a Maradjatok meg szeretetemben magazinba van leírva, és pedig az élet nagy követe a címe, Bozsénának a tanúságtétele egy kicsit döbbenetes. És így hangzik. Mindig arról álmodtam, hogy egyszer orvos leszek. De aztán érettségiző diákként a szülészet mellett döntöttem. Gyermekeket akartam a világra segíteni, és a szülőnőket gondozni. Úgy éreztem, hogy így az élet nagykövete leszek. Találkozás a rideg valósággal. Az első ütközés a valósággal a főiskola második évében ért. A nőgyógyászati osztályon végzett gyakorlat során. Katowicében, 1984-ben. Akkoriban Lengyelországban az abortusz gyakorlatilag korlátlanul engedélyezve volt. Oda hívtak minket, fiatal gyakornokokat, hogy nézzünk végig egy terhesség megszakítást. Akkor nem teljesen tudatosítottuk, hogy mi történik. Bár azóta már 42 év telt el, a mai napig, a szemem előtt van az a szörnyű nap. Az abortált gyermek élve született. Olyan 26-28 hetes volt. Napsütéses nap volt, a műtő ablakai délre néztek. A gyermeket kötszerre tették a napra, míg fájdalmasan vonaglott és sírt, a biztos halált várva. Ez teljesen sokkolt. Amit történt, túlment mindenen, amit addig láttam. Éreztem, hogy valamit tennem kell. Tudtam, hogy a kisfiú haldoklik. Egyedül, az anyukája nélkül, és hogy biztosan nagyon fél. Oda mentem hozzá, gyengéden betettem őt a köppenyem zsebébe, kimentem a vécére, és megkereszteltem őt. József nevet adtam neki. Ez volt az egyetlen dolog, amit akkor érte tehettem. A tanulmányaim befejeztével a járási kórházban kezdtem el dolgozni, egy 40 ezres városban. Az iskola után azonnal beléptem, és úgy éreztem, hogy küldetést teljesítek. Sajnos, ebben a kórházban is gyorsan szembesültem a rideg valósággal. Váltakozva dolgoztam, egyszer a műtőben,

máskor a szülőszobán, aztán a nőgyógyászati osztályon. A nőgyógyászati osztályon az abortusz volt a fő beavatkozás. Naponta átlagosan 7 vagy 8 végeztek. Senkinek, beleértve a szülésznőket is, a felvételi rendelőben nem volt szabad az anyákat arra biztatni, hogy fogadják el a gyermeküket, és nem volt szabad lebeszélni őket az abortuszról. Ez volt a rendelet felülről. Abban az időben, a 20. század 80-as éveit írtuk, nem volt szabad kommentálnunk azt, ami az osztályon történik. Elég volt, ha a nő azt mondta, hogy nem akarja a gyermeket, mert az élet körülményei nem teszik lehetővé az eltartását, és törvényesen megölhette. De nem mindegyik szülésznő maradt csöndben. Ezért sokszor kellemetlenségeik voltak. Főként idősebb alkalmazottakról volt szó. Ők már nem féltek annyira, és nem hagyták megfélemlíteni magukat, bár gúny, zaklatás érte őket, és a főorvos nem egyszer behívta őket az irodájába. Mi, fiatalabb alkalmazottak, hiába próbáltuk meggyőzni a vezetőket, hogy a terhesség megszakításnál végzett asszisztálás összeegyeztethetetlen a lelkiismeretünkkel. Lelkiismereti fenntartás akkor nem létezett. Az elutasítás annyit jelentett, hogy kereshetek más munkát. Ez természetesen nagy problémát jelentett számomra. Egyrésztről a szülészeten a tanúja voltam a kisbabák születésének, és gondoskodtam a szülőnőkről. Másrésztről a nőgyógyászati osztályon a poklot éltem át. Beszéltem a kórházi káplánnal, és fontolóra vettem, hogy munkahelyet változtatok. Az isteni gondviselésnek köszönhetően akkoriban gyakrabban kezdtem el szolgálni a szülészeten. Amikor pedig a nőgyógyászati osztályon teljesítettem szolgálatot, nem kellett abortuszoknál segítkeznem, mert mások idézőjeles készséggel megtették. De ebből feszültség támadt az alkalmazottak között.

Az abortusz áldozatai. Nem igaz, hogy csak a gyermek és az anya az abortusz áldozata. Ez a bélyeg még legalább 4 másik embert is megjelöl. Az altatóorvost, a nővért, a szülésznőt és az abortuszt végző orvost. Nem egyszer megfeledkeznek arról, hogy az ő lelkiismeretük hogyan birkózzik meg ezzel a tettel. A 80-as években és azelőtt a nők gyakran azt gondolták, hogy a magzat még nem gyermek, s hogy az abortusz csak a fogamzásgátlás egy módja. Szörnyű nagy tévedés. Az abortusz következményeit azonban nem lehet elrejteni, mélyre elásni, és úgy tenni, mintha egy banális dolog lenne az anya és az egészségügyi személyzet számára. Ez egy életre szóló teher. Teher az anyának, mert ő továbbra is anyja marad a gyermeknek, akit megölt. Teher a gyilkosságnál asszisztáló egészségügyi személyzet számára is. Én is ezzel a tudattal élek. Megmarad bennem, amit láttam, és átéltem. Nem tudom elfelejteni a fogót, ami a kicsiny testecskét anyja méhén belül szétdaraboltak. Az elvégzett abortuszok után gyakran kellett összeszednem a kisbaba testének minden részét, és összerakni őket. A szemét és a műtéti ruházat között meg kellett találnom a lábakat, a fejet, a beleket. Nem volt szabad azt javasolnom az anyának, hogy vigye el a kis testet és temesse el. Vélhetően, ha megtehette volna, akkor nem jött volna el később egy újabb beavatkozásra. Nem emlékszem olyanra, hogy valamelyik nő sarkon fordult volna, és elment volna az abortusz elvégzése előtt. Gyakran az idézőjeles szerető férjükkel együtt érkeztek, akik néhány hónappal később újabb beavatkozásra hozták őket. Olyan nők is voltak, akik 10-szer is eljöttek. Sőt, volt, hogy szent este előtti délelőtt, hogy aztán ugyancsak idézőjelbe nyugodtan ünnepelhessenek. Valódi pokol a nők számára. Ha valaki azt próbálja bebeszélni a nőknek, hogy az abortusz szabadságot, kényelem és luxus érzetet biztosít nekik, akkor az a pokol nagykövete. Ezek a nők feláldozták az anyaságot és a gyermekeiket például a karrier oltárán, de ez a büntet később fájdalmas hatással volt a pszichikai és lelki egészségükre. Azok a nők, akikkel évekkel később találkoztam, elmondták nekem, hogy milyen nehéz az életük ezzel a lelkiismeretükre nehezedő teherrel. Nagy árat fizettek az abortuszért. Az életük egyáltalán nem volt olyan boldog, mint amilyet akkor kívántak, amikor az abortusz mellett döntöttek. 1993 után, amikor Lengyelországban csak 3 esetben lehetett legálisan abortuszt végezni, a
az abortuszok száma csökkent, de nem egyszer, csak hivatalosan. Gyakran megesett, hogy a páciensek orvosi beutalóval jöttek, és azt állították, hogy spontán vetélés történt, vagy hogy a magzat elhalt, de valójában nem így volt. Nem egy nőgyógyászati osztályon kerülték így meg az abortuszokra vonatkozó tiltást. Minden életet védeni. Ezen a nehéz időszakon a kórházi káplán segített túljutnom, aki ma már nem él. Segített a kiengesztelődés szentsége és a beszélgetések által. Voltak esetek, amikor a papok nem léphettek be a nőgyógyászatra. A személyzet és a páciensek azt mondogatták, hogy maga a gonosz lakozik ott. Emlékszem, hogy az említett káplán ennek ellenére minden nap reggel 5:30 eljött az osztályra, hogy elhozza a betegeknek az eukarisztiát. Ma tudom, hogy Jézus, az én Istenem, megbocsátott nekem, bár akkoriban nem volt erőm szembeszállni az embertelen rendszerrel. Végül ott hagytam a szülésznői állásomat, bár továbbra is az egészségügyben dolgozom. Remélem, hogy akad olyan, akit a szavaim elgondolkodtatnak, és talán megváltoztatja a véleményét, ha eddig azt gondolta, hogy az abortusz nem nagy ügy, s hogy a magzat, a gyermek érzéstelenítést kap a beavatkozás előtt. Ez is idézőjelbe. De ez sem változtat. És ez sem változtatna azon a tényen, hogy egy ártatlan ember megöléséről van szó. Minden tőlünk telhetőt meg kellene tennünk azért, hogy véget érjen ez az idézőjeles világjárvány, melynek következtében egy év leforgása alatt 2020-ban 42 millió embert öltek meg. Azóta még többet, a statisztikák olyat is mondtak, hogy 73 millió. Az én 40 ezer lakosú városomban 1956 óta mintegy 35 ezer ember halt meg az abortuszok következtében. Ez holokauszt, aminek véget kell vetni, hogy soha többé ne öljenek meg gyermekeket a törvény nevében. Bozsena. Igaziból ez a történet, azt hiszem, nem csak Lengyelországra érvényes. Talán a világ minden országára, minden városába, minden nőgyógyászatára vagy szülészetére is ugyanígy érvényes. De lehetett-e, szabad volt-e beszélni erről, és egyáltalán ilyen tisztán, világosan, értetően elmesélni? Aki abban az időben megpróbálta, üldöztetésnek volt kitéve. Tehát el kell teljen 40-45 év, hogy ez napvilágra kerüljön. Azok, akik hallják, vagy akik
átélték ezeket, legalább a környezetükbe beszéljenek róla, ami természetesen nem egy könnyű dolog, de lehet, hogy valakiknek segít az elkövetkezendőkben. Döbbenetes és fájdalmas, hogy így van, és hogy a Jóisten ajándékát így visszautasítani, finoman szólva, eldobni, vagy számba sem venni. És majd nagyon szépen le van itt írva és kihangsúlyozva, évek után akkor rájön maga az édesanya, aki ő is egyik áldozata ennek a cselekménynek, hogy egyáltalán nem az jött be, amit ő várt. Nem lett boldogabb, nem lett könnyebb, nem lett jobb a sorsa, hanem éppen ellenkezőleg. És a teher nyomja. Jó, hogyha valaki fel tud állni, és a bűnbánatban Jézushoz menni, és bocsánatot kérni. Ilyen nagyon nehéz lelkiismeretet nyomasztó, tépdeső történet után, amely sajnos naponta megismétlődik, bizonyos helyeken óránként is, úgy gondolom, el lehet gondolkozni, és a jó lelki ismeretre hallgatva, igenis, lemondani erről a fájdalmas lépésről, és az elmúltakban volt ilyen sorozat, amikor jól döntöttek az anyukák, minden nehézséggel megküzdve, és akik elmesélik, hogy végül is milyen öröm, amikor, ha nehezen is, de el tudták fogadni a harmadik vagy a következő gyermeket, és azt is érzékelték, hogy mennyire jó irányba, tehát nem a nehézséget látták, hanem belátták a családnak a szellemiségét, a fejlődését és a jó irányba menetelését. Egy nagyon kedves történet is ezzel kapcsolatban, egy kint feloldani ezt a nyomasztást az evangelizációs hét befejezéseként, a záró szentmisén ugye nagyon sok gyermek, család volt ott, és előttünk ült egy olyan család, ahol három kisfiú volt, anyuka, apuka, és hát a legkisebb gyermek az egy nyüzsgő, de azzal kezdte, hogy puszit adott mindenkinek, de azt olyan örömmel és szeretettel tette, és legelőször a középső gyermeknek, tehát akivel ugye a legvégén az derült ki, hogy hát az ők azért sokat huzalkodnak, de ő vele kezdte. Ott is elvette a vizet, elvette a játékot tőle, minden, és nagyon kedves volt, mert mindenkinek puszit adott. Még a következő padba ülő nagymamának is. És az a gyerek, akivel, a testvér, akivel úgy huzalkodtak még a szentmise alatt is, és olyan bubánatos volt, mondtam, hogy de látod, ne felejtsd el, hogy az első puszit neked adta, hogy mégis ő nagyon szeret. És ebből az jutott eszembe, amikor az egyik anyuka elmesélte, hogy milyen sokat hozott a harmadik gyermek, hogy mennyire megváltoztatta a testvérek közötti kapcsolatot. Na hát ennek úgymond a fényképe, a lenyomata itt most előttem volt. Úgyhogy, édes anyukák, ne a nehézséget tessenek látni, hanem a mögötte lévő jót, örömet, akkor is, hogyha meg kell küzdeni érte.
de van egy lelki béke és egy kiegyensúlyozottság. Kívánok mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kapcsiság ellen furfanggal című részt.

11. Lajos francia királyhoz beállított egyszer egy parasztember, s termésének egyik legszebb darabját, egy hatalmas répát vitt neki ajándékba. A király nagyon meghatódott a szívből jövő ajándékon, és 1000 aranykoronával jutalmazta. Megtudta ezt a parasztember gazdag szomszédja. Ő is felkerekedett, és egy nemes, arab paripát vitt a királynak ajándékba. Ám 11. Lajos észrevette az ajándék mögött meghúzódó kapzsiságot. Átvette az ajándékot, megköszönte, azután előhozatta a répát, és oda nyújtotta a gazdagnak. 1000 aranyamba került, fogadd el tőlem, viszonzásképpen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

valósággá. Az élet kihívás.

játszd. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

0: Te vagy nekem az éltető eledelem. Te vagy az élő kenyér. Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engem. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked. Beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül, szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod, az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái... A Szentatya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenelt végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szentatya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriának szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: E di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyérrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyérrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mérték nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A határtalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda, még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad, csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz, csak pusztítást és halált. Mindig, még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kénye kedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberré lett fiát méhébe és názereti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di Devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendezett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr Szentséges Anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a tavi boldogasszony szobrát, és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szűzanya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védd mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian reált tekintve megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szent Atya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a szalézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrlangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit,
1: e di non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizón műsorának címe, mely 3:30-kor kezdődik, 4 órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: Amen. Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál mi értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe meg.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Az úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá is elevenni ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen a zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de hát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük, meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.
1: Lakatos Magdolnának, a Neokatekumenális út nevű közösség tagjának gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Mládi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szentbeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, Márko és Daniella Rossi tanúságtétele következik, amely a 36. Mládi Festen hangzott el Medjugorjéban 2025-ben.
1: Pozdrav szüksz! Mindenkit üdvözlök!
2: Nisszi Mária!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márko vagyok.
3: A mia moglie, anche perché a noi uomini è concesso di dire poche cose.
1: És átadom a szót feleségemnek, még egy okból, mert nekünk férfiaknak kevés szólás adatot és megengedtetett. Rendben. Mindenkit üdvözlök. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Daniella vagyok. Azért vagyunk itt, hogy átadjuk nektek a reménység nagy üzenetét. Tegnap, amikor idejöttem a sekrestjébe, egy dalra gondoltam, eszembe jutott egy dal. Az Úr kezet nyújtott nekünk, és éppen ez történt velünk is. Mi valóban megtapasztaltuk ennek a dalnak a szövegét. Az Úr csodákat tesz. Most áttérek a magára a lényegre. A mi házasságunk darabjaira tört szét. 3 évig, mintha elváltunk volna, úgy éltünk. És akkor megtörtént az, ami megtörtént, ide jöttünk, és soha nem tudtam volna elképzelni. És azt, hogy ide állok elétek, és a történetemet mesélem. Összeházasodtunk, és egy gyönyörű házas élet vette kezdetét. Harmóniában, egyetértésben, szeretetben telt az életünk.
3: Una coppia esemplare.
1: És a barátaink úgy tekintettek ránk, mint példamutató házaspárra. 20 évig volt ez így.
3: Io ho cominciato a avere dei disagi.
1: Ezután én bajba kerültem.
3: E l'ho trovato nelle filosofie, studiando le filosofie orientali.
2: Radios.
1: Dolgoztam, de még egy munkát kerestem, és akkor elkezdtem tanulmányozni a keleti filozófiákat. Egy különleges módon jártam egy tanfolyamra, ami 3 évig tartott, Sárcú.
3: E lì in quel durante quel corso ho conosciuto un maestro che mi ha insegnato dei riti tibetani.
1: És ezen a tanfolyamon megismerkedtem egy tanítóval, aki megtanított tibeti rituálékra.
3: Di assicurare la gioventù eterna.
1: Ezek olyan rituálék, amelyekre azt mondják, hogy az örök fiatalságot fogják elhozni.
3: Pericolo di queste cose.
1: Nagyon egyszerű gyakorlatokról van szó, és éppen ezért ez a terület nagyon veszélyes.
3: Che possono destare sospetto.
1: nem szükséges valami különleges mondatokat kimondani, vagy bármi, ami olyan gyanakvást keltene. Valójában ezek testgyakorlatok, amelyeket mindannyian végezhetünk.
3: Ogni giorno per un numero di volte sempre crescente fino ad arrivare a 21.
1: A gyakorlatok száma naponta növekszik, és végül 21-et érik el. Egy hét után, miután elkezdtem ezeket a gyakorlatokat, elkezdtem érezni a hatását. Nagyon erősnek éreztem magam testben, és a tudatom pedig nagyon kitisztult. Másképp éreztem magamat. Úgy éreztem, mintha az egész világot legyőzhet, lebírhatnám.
3: Centrazione su me stesso.
1: Azonban ugyanakkor bennem egy ilyen különös koncentráció kezdődött el, csak magamra koncentráltam. Addig a pillanatig az életem a házasságunkból és a feleségemből állt. Ettől a pillanattól kezdve az életemben csak én maradtam. Az, amit én feleségként tudok, amiről tudok tanúskodni, olyan feleség, aki nagyon mélyen ismertem a férjemet.
4: Con mano questi cambiamenti, ma già dallo sguardo, cioè dietro lo sguardo di mio marito non c'era più mio marito,
1: felismertem azt, hogy bármilyen változás történt a férjemben, és már a tekintetéből látom, hogy ez már nem az én férjem.
4: Che preghiera, non è che noi fossimo molto ferventi, però se veniamo da famiglie cattoliche solide, e questo ci ha aiutato moltissimo, e questo è un altro messaggio.
2: E cada samo poco shala.
1: Amikor megpróbáltam neki azt mondani, hogy miért nem mondanánk együtt valami imádságot, hiszen hagyományos katolikus családokból származtunk, habár nem volt azért nagyon lángoló a hitünk. Ezzel kapcsolatban van egy másik üzenet, amit szeretnék átadni.
4: Con l'aiuto di Dio ha portato frutti.
2: Tossieme,
1: a mag, amit az elődeink elültettek belénk, előbb vagy utóbb meghozta a gyümölcsét. Amikor mondtam, hogy imádkozzon, elutasította és nagyon erősen ellenkezett. Megértettem, hogy nagy veszélyről van szó, hogy szellemi veszély áll fenn.
4: A quel punto, insomma, diciamo, la storia è andata avanti sempre peggio.
1: Attól kezdve elmondhatom, hogy a történetünk egyre rosszabb és rosszabb lett.
3: Matrimonio stupendo.
2: Da.
1: Igen, az, ami egy csodálatos házasság volt, számomra már nem létezett.
3: E sono andato a finire in altre storie.
1: És más történetekbe kerültem bele.
3: Da questa situazione.
2: Cosa vuol dire soggiogato?
3: Sottomesso.
2: Biosan podpuno.
1: Teljesen alárendelt voltam ebben az új valóságomban.
3: A un certo punto ho avuto una manifestazione da parte di quello là sotto.
2: Io jednom tre.
1: És egy pillanatban teljesen megnyilvánult előttem a gonosz, amely teljesen biztos volt abban, hogy engem már teljességgel birtokol. És úgy nyilvánult meg, hogy egy személy, aki mellettem állt, az ő arcában láttam. Teljesen megváltozott az ő arca. És igaz csak, hogy néhány másodpercig tartott, és rám mosolygott. Garantálom, hogy abban a pillanatban nem dohányoztam, nem ittam. És nem voltam ilyen gondolatok terhe alatt sem, ellenkezőleg, éppen ellenkezőleg. Ennek a megnyilvánulásnak az ellenére ebben a helyzetben, amely teljesen egész napon keresztül aggasztott, a következő napon is folytattam azt, amit előtte is tettem. Miután tovább is együtt éltünk, én is krízisbe kerültem, ebben az értelemben, hogy teljesen elvesztettem az iránytűt. Én is más utakat kerestem. Eléptem egy tanfolyamban, ami New Age-hez kapcsolódik, és különösen a Reiki-t tanulmányoztam. És ezek a gyakorlatok olyan tanító mellett folynak, amelyek beavatással végződnek, és kinyílnak bizonyos csatornák. És arra nyitnak lehetőséget, hogy az emberek fizikailag jobban érezzék magukat, de az a mag, amit a családom elültetett bennem, ellenállás volt bennem, hogy ezeket a gyakorlatokat szabadon végezzem. Egy napon találkoztam egy barátommal, aki meghívott egy imacsoportba,
4: guidata da un sacerdote passionista, padre Carmine,
1: amelyet egy

0: azt ismételgette, hazatértél, hazatértél, hazatértél.
1: Momento del festival di quest'anno.
2: A tojna je dannácsini.
0: Egy az idei fesztiválnak is ez a mottója. Menjünk az úrházába. Amikor újból beléptem az úrházába, többé már nem léptem onnan ki. Mindent elvetettem, a könyveket és más dolgokat, és vágytam rá, hogy újból találkozzam Jézussal. Válaszoljak erre a hívásra. Egy napon, nem tudom miért, az jutott eszembe, hogy eljöjjek Medjugorjéba. Ezzel a házaspárral, akik a barátaim, megkértem őket, hogy kísérjenek el ide. Megszerveztük az egész utat. Egy előreláthatatlan helyzet miatt az indulás előtt ők nem tudtak végül mégsem velem jönni. Ezért Carmine atyához mentem, és megkértem, hogy ő jöjjön velem. Ő mindig nagyon elfoglalt. De abban az időben pont volt néhány szabad napja. Mivel már előre kifizettük a 3 jegyet, megkérdeztem, hogy szeretne esetleg még valakit magával hozni. És erősen a szemembe nézett.
1: És
0: azt mondta, mondd Márkónak. Számomra lehetetlen volt Márkónak mondani. És azt mondtam, nem mondom neki, hogy jöjjön. De ő folytatta. És én erőt vettem magamon, és felhívtam Márkót. És a következőképpen zajlott a telefonbeszélgetés. Márkó, elmegyek Medjugorjéba, jössz velem? És azt mondta, mi az a Medjugorje? És az első dolgot mondtam, ami az eszembe jutott. Egy hely, ahol megjelenik a szűzanya. Én azt mondtam, Medjugorje számomra nem jelent semmit. Nem nekem való.
3: Acquistato un piccolo appartamento a Medjugorje.
0: 3 évvel ezelőtt egy kis lakást vettünk Medjugorjéban.
3: Il cielo ha anche senso dell'umore.
0: Az égnek megvan a humor érzéke.
2: Humor, sala.
1: Ok, quindi facciamo questo viaggio.
0: Eljöttünk erre az útra.
3: In realtà.
0: Erre az alándokrotra.
3: Tutto il giorno. Cercando di scacciare le parole di questa telefonata.
0: Aznap, amikor a feleségem felhívott és elhívott Medjugorjéba, egész napomat azzal töltöttem, hogy tudnám ezt a beszélgetést meg nem történté tenni, semmisé tenni. Minél inkább próbálkoztam magamtól elhárítani ezt a szót Medjugorje, annál inkább a fejemben volt ez a szó.
3: Vengo anch'io, anche se poi

0: abbassato il telefono, ho detto: ma cosa ho detto?
1: És akkor este felhívtam a feleségemet, és azt mondtam: rendben, én is jövök. De amikor letettem a telefont, megkérdeztem magamtól, miért mondtam ezt.
2: E proviamo ognuno di noi due delle cose molto forti.
3: Dakle, bili smo na tom hodu.
1: Eljöttünk erre az zarándoklatra, és nagyon erős dolgokat tapasztaltunk meg.
3: Mama nas je, majka nas je ovdje pozvala.
1: Anyánk egy pappal hívott meg minket ide, és nem lehetett az másként. Ez a pap nagyszerű volt.
0: Sì, ma ha fatto fare il pobrodo e il Krisevac nello stesso giorno.
3: Da, odveo me na brdo.
1: Elvitt minket a Jelenések hegyére és Krisevacra egy azon napon.
0: Io gli ho detto: padre Carmine, ma cosa stiamo facendo?
1: És akkor azt mondtam neki: Carmine atya, mit csinálunk mi? Azt mondta: hallgass, és lépkedj itt előttem.
0: Qui ho provato delle sensazioni forti.
1: Nagyon erős érzelmeim voltak.
0: Volto delle persone, sia quelle del posto, sia i pellegrini.
1: Az emberek arcán, a plébánián lakók és a pap arcán azt láttam, hogy egy valós béke tükröződik, amelyet én nem birtokoltam.
0: E sono rimasto colpito dall'intensità di quella preghiera.
1: Részt vettem a Vickával való imádságban, és nagyon megérintett ennek az imádságnak az intenzitása. Utána visszatértünk Olaszországba.
0: Quello là sotto che vuole rubare le anime, non gli andava bene questa situazione.
1: Amiatt, hogy a gonosz nem szereti, ha elrabolják tőle az embereket, és ez a helyzet nem felelt meg neki.
0: Ho continuato a fare quello che facevo prima.
1: A következő másfél évben folytattam azt, amit előtte is tettem, és ahogyan előtte is éltem. Ez másfél év szörnyűség volt. A belső harcok ideje. És a különbség a Medjugorje előtt és a Medjugorje utáni idő között az volt, hogy mindaz, amit előtte csináltam, könnyen probléma nélkül tettem. Igaz, hogy nem volt meg a békém.
0: Era un combattimento all'interno della giornata continuo tra il bene e il male.
1: Medjugorje után ez egy tartós belső harc volt egész napon át, a harc a gonosz ellen.
0: A fare pensieri di suicidio.
1: És eljutottam oda, hogy már elkezdtem fontolgatni az öngyilkosságot.
0: E che aveva cominciato ad entrare qui a Medjugorje, come è normale che sia, alla fine ha vinto.
1: De a fény, amely itt Medjugorjeban kezdett behatolni a bensőmbe, ez a fény végül győzött.
0: Cosa sto facendo?
1: És egy napon azt mondtam: mit csinálok?
3: Uništavam svoj život.
1: Tönkreteszem az életemet. A feleségem életét, és a gyönyörű kapcsolatunkat. Most azt szeretném javasolni fiataloknak és kevésbé fiataloknak.
3: Željela sugerirati svima vama mladima. Scusa, puoi ripetere l'ultimo cosa hai detto?
2: Che quello che ci ha salvato, quello che ci ha salvato.
3: Ono što je nas spasilo.
1: Mert ez mentett meg bennünket. Az imádság.
3: Molitva
1: a szentségi házassággal megerősítve.
2: E non lo lascia se ci
3: sacramenti e Boži dar.
1: Ez az Úr ajándéka, az ő kezében van, és ő nem engedi ki a kezéből. Amikor a házasságkötés napján bemegyünk a templomba, ketten mennek oda be, és hárman jövünk ki onnan, a harmadik személy Jézus.
2: È lui che sta in mezzo, se anche uno solo lo mette al centro con la forza del matrimonio, la vittoria è quasi certa.
1: És ha csak a egyik, a házaspár egyik fele Jézus helyezi a szíve központjába, már a győzelem biztosított. A világ azt mondta nekem, szervezd meg az életem.
2: La mamma mi diceva stai.
1: A papok, akik kísértek engem, a Jézus, az édesanyám, mindannyian azt mondták, maradj meg ebben a házasságban. A megbocsátáson és az elfogadáson keresztül, és azzal az erővel, ami az égből jött, ezt mindenki meg tudja tenni.
0: Sì, se ce l'abbiamo fatta noi con l'aiuto del cielo, ce la possono fare tutti, quindi un invito alle coppie.
1: Ha mi meg tudtuk menteni az ég segítségével a házasságunkat, akkor ezt mindenki képes lesz megtenni. Kitartás kell hozzá.
0: Alla mamma del cielo e al Signore.
1: És át kell adni magunkat a mennyei édesanyánknak és az Úrnak, és lehetséges. És még egy felhívást intéznénk hozzátok. Nagyon bölcsek legyetek. Ez a felajánlott tevékenységekkel kapcsolatban, gyakorlatokkal, amelyek hasznosnak, ártatlannak tűnnek.
0: Ben più gravi.
1: De lényegében nagyon veszélyes dolgokat takarhatnak. A megkülönböztetéshez imára van szükség.
0: A quali tipo di pratiche possono essere pericolose, lo danno anche gli stessi esorcisti.
1: Az exorcisták, az ördögűzők is meg tudják magyarázni, hogy melyek azok a gyakorlatok, a szavak, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek. Nagyon fontos imádkozni, de ugyanúgy tájékozódni is kell ezen a téren. Mert a kereszténység nem összeegyeztethető a reinkarnációval. Bizonyos kultúrákban és filozófiákban, amelyek különböznek a kereszténységtől, amelyeket én tiszteletben tartok, ezek gyakran nem férnek össze azzal, amire a kereszténység tanít minket.
2: Noi per noi è stata una grande lezione di prudenza che vogliamo trasmettervi.
1: Arra hívunk benneteket, hogy nagyon megfontoltak, bölcsek legyetek. A mi tapasztalatunk arra tanít, hogy bölcseknek kell lenni. És az utolsó dolog, amit el szeretnék mondani, az a mondat, hogy az Úr mindent megújítok. Mi ezt megtapasztaltuk.
0: Attraverso questa bufera, tempesta che abbiamo avuto.
1: Ezen a viharon keresztül, amelyet megértünk. A mi kapcsolatunk jelenleg sokkal mélyebb, ha összehasonlítjuk azzal, ami korábban volt. A kapcsolatunk sokkal szebb, az Úr mindent újjáteremt.
2: E quindi un ultimo messaggio ai giovani.
1: És az utolsó üzenet a fiataloknak.
2: Della vostra purezza e del vostro cammino di coppia con lui.
1: Az Úrnak szüksége van rátok, szüksége van a ti tisztaságotokra, és a ti vele együtt való haladásotokra. Az apám mindig azt mondta, a család a társadalom egysége, sejtje, ha a család szétesik, minden szétesik. És ma ezt valóban meg is tapasztalhatjuk. Drága fiatalok, igyekezzetek. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, Jézussal együtt vegyétek kézbe az életeteket, és egy remek művet alkossatok belőle. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Marco és Daniella Rossi tanúságtételét hallhatták, amely a 36. Mladi Festen hangzott el Medjugorjeban 2025-ben.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Boldog Ancina János Juvenál püspök. Itáliában született 1545. október 19-én. Nevét szülővárosának védőszentjéről, Szent Juvenalis püspökről kapta. Sokféle képességgel rendelkezett, s apja a lehető legjobb iskolába járatta. 24 éves korában Torinóban szerezte meg a doktori fokozatot orvostudományból és filozófiából. Az egyetemen olyan nagy híre volt, hogy hamarosan az orvostudomány professzorává nevezték ki. Emellett kiterjedt orvosi gyakorlatot is folytatott, talált időt művészi foglalatosságokra is, szerette a zenét, és adottsága volt a költészethez, élete végéig írt latin és olasz verseket. Juvenál jámbor volt, pénztelen betegeit ingyen kezelte, de a papi vagy szerzetesi hivatásra akkor még nem gondolt. Egy gyászmisén lelke mélyéig megragadta a Dies Irae szekvencia, amelyet pedig bizonyára máskor is gyakran hallott énekelni. Érezte, hogy Isten különleges feladatot tartogat a számára. De mit? Imádságos és szemlélődő életet kezdett, hogy meghallja, Isten mire hívja. Amikor 30 éves lett, a savoyai herceg szentszéki követe őt kérte meg háziorvosul. Juvenál ott hagyta az egyetemet és orvosi praxisát, és követte új urát Rómában. Mivel a követ körül alig volt valami dolga, elkezdett teológiát tanulni. Különös szerencséjére nem kisebb mester volt a tanítója, mint Bellarmine Szent Róbert. Később megismerte Néri Szent Fülöpöt, aki azután a gyóntató atya lett. Mindinkább a szemlélődő életre érzett hivatást, és elhatározta, hogy kartaúzi szerzetes lesz. Néri Fülöp azonban úgy találta, hogy vérmérséklete nem viselné el a szigorú klauzúrát. Hosszabb belső harc után egyet kellett értenie a bölcs meglátással, s belépett a Fülöp által alapított oratóriánus társulatba. 37 évesen szentelték pappá, és 1586-ban, Nápolyban megalapította a társulat első Rómán kívüli házát. Juvenál gyakran prédikált, és a nápolyiak beszédeit kiemelkedőnek találták. Egyik prédikációja után egy ismert énekes elhatározta, hogy szakít bűnös életmódjával, és tehetségét teljesen az egyház szolgálatába állítja. Juvenál azt a nézetet képviselte, hogy a zene elsőrangú eszköze a lélek Istenhez emelésének. Kiadott egy énekes könyvet, és sok népdalhoz vallásos szöveget írt. Jámbor nők számára alapított egyesületének tagjai rendszeresen látogatták a gyógyíthatatlanok kórházát, s a szenvedőknek lelki és anyagi segítséget nyújtottak. Nagy csapást jelentett a nápolyiakra, amikor szeretett prédikátorukat városukban töltött több mint 10 éves tevékenysége után 1596-ban visszarendelték Rómába. 1597-ben megüresedett három püspöki szék, és azt beszélték, hogy Juvenál fogja betölteni az egyiket. Ekkor eltűnt a rendházból, és 5 hónapon át nem lehetett megtalálni. Egyik helyről a másikra vándorolt. Végül csak elérte a parancs, hogy azonnal térjen vissza Rómába. Időközben kinevezték az új püspököket, és elmúlt a veszély, ő ugyanis még mindig a szemlélődő életre vágyott. A termékeny munkálkodás további évei következtek, ebben az időben ismerte meg Juvenál Szalézi Szent Ferencet. 1602-ben megürült a Savoyához tartozó Saluzzo püspök széke. Juvenál ezúttal már nem tudott elmenekülni, mert maga 8. Kelemen pápa kérte meg, hogy fogadja el a hivatalt. 1602-ben püspökké szentelték. A nép hamar megismerte új püspökét, akit életszentségének híre megelőzött. Amikor 1603-ban megkezdte egyházmegyéjében a plébániák látogatását, mindenfelől elébe vitték a betegeket és a szenvedőket, s ő sokakat meg is gyógyított. Különleges kegyelmi adományként fölismerte a közelgő halált, s ezáltal sok megtérést idézett elő. saját közeli halálát is előre megmondta, még akkor, amikor a legjobb egészségnek örvendett. Végül 1604. augusztus 31-én Itáliában halt meg.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. A holnapi munkára felkészülni mai kötelesség. Ha a hozzávaló anyag a jövőből is van kölcsönvéve, maga a feladat, mint minden kötelesség, a jelen leckéje, mondta C.S. Lewis.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánust hallják. A múlt adás alkalmával egy új témát nyitottunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését. A legutóbbi adásban arról a hittani kongregáció által kiadott levélről volt szó, amely a Placuit Deo címet viseli, és amely mintegy bevezeti ezt az apostoli buzdítást, felhívva a mai társadalomnak a figyelmét két veszélyre, és pedig egy újfajta gnoszticizmus, illetve egy újfajta pelagianizmus ideológiájára, amelyek ugyan nagyon divatosak és jól hangzó szólamokat fogalmaznak meg, de súlyos tévedéseket rejtenek magukban, és gyakorlatilag nem egyeztethetőek össze a keresztény hittel, a keresztény tanítással, az ember üdvösségéről, Jézus Krisztus megváltó művéről. A mai adásban tehát elkezdünk ismerkedni ezzel az apostoli buzdítással, amely a Gaudete et Exultate címet viseli. Ez magyarul annyit jelent, hogy örüljetek és bújjongjatok, és amelyet Ferenc pápa az életszentségre szóló meghívásról írt. Ennek az apostoli buzdításnak 5 fejezete van. Ma az első fejezet első részét fogjuk átvenni. Örüljetek és újongjatok, idézi a pápa kezdetnek a boldog mondásokat a hegyi beszéd kezdetén. Örüljetek és újongjatok, mondja Jézus azoknak, akik üldözést vagy megaláztatást szenvednek miatta. Az Úr mindent elkér, és amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhigított, széteső élettel. Valójában különféle módokon a Szentírás első lapjaitól kezdve jelen van az életszentségre szóló meghívás. Így mondta az Úr Ábrahámnak, járj előttem, és légy tökéletes. Ezen a ponton röviden már meg is állunk, hiszen a második mondat melbevágó mindnyájunk számára, azt írja a pápa, az Úr mindent elkér, amit fölkínál érte az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Legtöbbször úgy vagyunk, hogy hajlandóak vagyunk ezt-azt felajánlani, feláldozni Istennek. Időnkből, energiánkból, javainkból ajánlunk Istennek, de hogy mindent Istennek átadjunk, erre igazából csak a nagy-nagy szentek voltak képesek, és ők is küzdelmek, vívódásuk árán. Ezt a szempontot talán nem árt szem előtt tartani. Meddig is jutottam el én az önátadásban? Mert mit is tudtam Istennek felajánlani? Abból, amit birtokolok, abból, amihez ragaszkodok? Ott van előttünk Jobbnak a példája, aki így imádkozik, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Illetve szoktam mondani, hogy a kereszténység nem olyan, mint egy kártyapakli, amelyből kiválogatjuk a jó kártyákat, mondjuk az ászokat és a többit letesszük, hanem aki a kereszténységet felvállalja, úgymond az egész kártyapaklit felvállalja, ászokkal, kettesekkel, hármasokkal, mindennel, ami benne van abban a kártyapakliban,
Nem lehet a kereszténységből kiválogatni azokat a részeket, amelyek nekünk szimpatikusak, amelyek nekünk kedvesek, amelyek fülünknek jól csengenek, és akkor visszautasítani mindazt, ami kellemetlen, nehezen elfogadható, nehezen megérthető, vagy ami ellenkezést vált ki bennünk. A másik dolog, amit ennél az első bekezdésnél meg szeretnék jegyezni, idézi a pápa Ábrahámnak szóló szavát az Úrnak, járj előttem és légy tökéletes. És ez a tökéletesség a latinban, illetve a görögben a teljességet, a beteljesedett életet jelenti. Tehát nem csak az, hogy tökéletes, hanem a tökéletességnek van egy mélyebb értelme. Az tökéletes, ami kerek, ami beteljesedett, amiből nem hiányzik, ami megérett. Tökéletes az az ember, aki teljesen önmagára talált, azért, mert befogadta Istent az ő életébe, és hagyta, hogy Isten őt átalakítsa, átformálja, értékrendjét megtisztítsa, őt magát pedig megszentelje kegyelmével. De hallgassuk tovább a Szent Atya szavait. Az alábbiakban ne az életszentségről szóló értekezést várjunk sok, ezt a nagyon fontos témát gazdagító meghatározással,

és fedhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Ezen rövid bevezető után tér rá a Szentatya az első fejezetre, amely az életszentségre szóló meghívás címet viseli, és ennek első alpontja: a szentek, akik bátorítanak és kísérnek bennünket. A zsidóknak írt levél tanúk koszorújáról beszél, akik arra bátorítanak, hogy fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Szó van benne Ábrahámról, Sáráról, Mózesről, Gedeonról és másokról. És főként arra kapunk felhívást, hogy ismerjük fel, hogy a tanúk ilyen felhője övez, akik biztatnak bennünket, hogy ne az út szélén álljunk, hanem haladjunk a célunk felé. Közöttük lehet a saját édesanyánk, egy nagymama vagy más ismerősök. Talán nem volt mindig tökéletes az életük, ám tökéletlenségük és bukásaik ellenére is haladtak előre az útjukon, és kedvesek voltak az Úr előtt. Ezen a ponton Ferenc pápa zárójelben említi meg az egyik szentírási részt, Szent Pál apostolnak a Timoteushoz írt második levelének az első fejezetét, amit fontosnak tartok szó szerint is idézni. Ezeket írja Szent Pál apostol Timoteus tanítványának: jól emlékszem őszinte hitedre, ez előbb nagyanyádban, Loisban, majd anyádban Eunikében élt, és most biztosan tudom, téged is eltölt. Tudjuk, hogy az első keresztények pogányságból tértek meg. Számukra újdonság és felfedezés volt a keresztény hit. De Timoteusnál már látjuk azt az életútat, amely talán számunkra is ismerős, amikor valaki nem önmaga küszködései által ismeri meg elsősorban a keresztény hitet, hanem szülei, nagyszülei példája, nevelése voltak azok a kegyelmi források, amelyből eljutott a keresztény hitre. És hogy mennyire fontos a hitet nem csak elnyerni, hanem továbbadni, és mennyivel könnyebb egy olyan embernek eljutni Jézus Krisztushoz, aki gyerekkora óta már hallott a keresztény hitről, nem egyedül kell bejárja, végigkutatva a különböző tanukat, az élet ösvényeit, míg nem megtalálja Krisztusban az igazságot. Ugyanakkor annak, hogy egy keresztény közegbe, keresztény társadalomba születik bele valaki, ahol természetes a családjában, a környezetében a keresztény hit, veszélyt is rejteget magában, hiszen lehet, hogy elfeledkezik a kereszténység nagy ajándékáról, természetesnek veszi, hogy ő keresztény, és minden körülötte keresztény, mindenki más kereszténynek vallja magát a környezetében, és ez oda vezet nagyon sokszor, hogy felületessé válik a hitünk. Nem mérjük fel annak a mérhetetlen gazdagságát, hogy keresztények vagyunk, mert nem is érezzük annak a súlyát, hogy mit jelent kereszténységen kívül, vagy keresztény életmódban élni. A világ pedig azt mutatja, hogy ahol keresztény társadalmak alakultak ki, ahol a társadalom nagy többségben, vagy elsöprő többségben kereszténynek vallja magát, ott elmarad a kihívás, hogy a hitemért megharcoljak, hogy szembesüljek azokkal, akik nem keresztény hit szerint élnek, ez pedig a kereszténység ellanyhullásához, elsekélyesedéséhez vezet. Ennek pedig egyenes következménye,

hogy a hit kezd megszűnni. Gyakorlatilag ezt a folyamatot tapasztaljuk Európa szerte, és konkrétan a mi közösségeinkben, a mi társadalmunkban is. A szentek, akik már elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Erről tanúskodik a Jelenések könyve, amikor közben járó vértanúkról beszél. Az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakói? Azt is mondhatnánk, hogy körülvesznek, kísérnek és vezetnek Isten barátai. Nem egyedül kell hordoznom azt, amit valójában egyedül nem tudnék hordozni. Isten szentjeinek serege oltalmaz, támogat, hordoz a tenyerén, idézi ezen a ponton Ferenc pápa elődjét, 16. Benedek pápát. Sokan értetlenül állnak a szentek szerepével szemben. A Szent Atya ezen bevezető részben is kiemeli azt, amit röviden így fogalmazunk meg a szentekkel kapcsolatosan. Egyrészt a szentek életükkel példát mutatnak számunkra, másrészt pedig közben járnak értünk. Az egyik protestáns író, aki megtérte a katolikus hitre, a következő képpen fogalmazza meg önmaga számára a szentek közbenjárásának a kérdését. Azt írja: ha valaki el akar egy bizonyos ügyet rendezni, akár hivatalban, akár más helyen, és van neki egy ismerőse, aki hozzá közel áll, és azon a helyen dolgozik, vagy azon a helyen ismeretes, akkor nyilván, hogy meg fogja kérni a saját ismerősét, hogy segítsen neki eligazodni abban a hivatalban, vagy abban a kérdésben, ahol neki elintézni valója van. És ha ez így működik az emberi társadalomban, hogy egymásnak a segítségét kérjük, hogy eligazítást kapjunk azon a területen, amelyen mi nem vagyunk jártasak, akkor miért nem működne ugyanez a dinamika a mennyek országában is? Isten nem irigy az emberekre, hogy egyedül ő szeretne csak jót tenni. Sőt, Isten mindent megoszt az emberekkel a saját gazdagságából, és annak örvend, ha mi emberek Istenhez hasonlóan megtanulunk jót tenni, megtanulunk közben járni, és azt a közbenjárást, amit egymásért itt a földön végzünk, illetve végezni megtanulunk, azt kiteljesedve folytatjuk a mennyek országában. A boldoggá és szentjavatási eljárások során az erények hősies fokú gyakorlását vizsgálják, írja Ferenc Szent Atya, illetve az élet feláldozását a vértanúságban, vagy az egészen a halálig tartó másokért odaadott élet eseteiben. Az élet ilyen odajándékozása Krisztus példájának a követése, és méltó a hívők csodálatára. Emlékezzünk például boldog Szagedú Maria Gabriellára, aki a keresztények egységért ajánlotta fel életét. Ezen a ponton Ferenc pápa egy kevésbé ismert szentet idéz, talán pont azért, hogy kiemelje, a szentek nincsenek távol tőlünk. Nem csak a naptárba bekerült régi szentek azok, akik közben járhatnak értünk, akiknek megadatott, hogy az életszentséget elérjék, hanem a mikorunkban is szinte észrevétlenül és ismeretlenül ott élnek mellettünk a szentek. Maria Szagedú egy származású lány,
1914-ben született Szardíniában. És amiután elvégezte az iskolát, katekéta, vagyis hittantanár szeretett volna lenni, ezt tanulta, és ahogyan elkezdte a katekizmust, a hittanórát tartani, az elején szigorú volt, és úgymond pálcával a kezében tanított, de lelkipásztora egy cetlit adott a kezébe, ezzel az üzenettel: fegyverkezz fel türelemmel, ne bottal. És ennek kapcsán is ez a hitoktató alakított életén, változtatott módszerei. Ahogy így haladt az Isten felé vezető úton, szerzetesi hivatást érzett magába, és be is lépett a trappista nővérek kolostorába, Róma mellett Grotta Ferratába, viszont azokban az években, a 30-as években találkozik azzal az eszmével, amely a keresztények egységéről szól. Gondoljunk bele, jóval a vatikáni zsinat előtt vagyunk, a 30-as években alig-alig közeledtek egymáshoz a különböző keresztény felekezetek képviselői. És Maria Gabriella Sagedu megérezte ebben a lelkületben az Úr Jézusnak a szándékát, aki imádkozott, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, és életét a keresztények egységért ajánlotta fel. Isten elfogadta tőle ezt a felajánlást, hosszú betegségen esett át, tuberkulózis betegségét kapta el, fertőzését, úgyhogy körülbelül másfél évet élt a megbetegedése után, és 1938-ban halt meg. Utolsó gondolata, utolsó szavai ezek voltak: legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, és úgy legyenek ők is egyé bennük, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Rövid élete volt, alig feltűnő talán mások számára, de mégis ott volt benne a lelki fejlődés, hogy egyre tökéletesebben magáévá tudja tenni Isten akaratát, és megvolt benne az a nagy lelkűség, hogy felajánlja életét egy magasztos ügyért. Lehet, hogy valaki elgondolkodik ezen, hogy is lehet, hogy életemet felajánlom, és akkor milyen az az Isten, aki betegséget küld rám, és hogy miért kell ez ahhoz, hogy egy jó ügy megszülethessen. A szenvedésnek és a kegyelemnek összefonódása egy mély misztérium, amelyet teljes egészében soha nem fogunk tudni megérteni, de a kiinduló pontja mégis az Úr Jézusnak a keresztje, amely minden vértanúságnak, minden áldozatvállalásnak a forrása és a gyökere, miszerint ebben a bűntől megsebzett világban úgy lehet gyógyítani, hogyha elszenvedjük a rosszat, elszenvedjük a bűnnek a következményét, azt letesszük Isten kezébe, és ezáltal a világ gyógyul. Titok számunkra, hogy hogyan. Titok megérteni ennek az okokozati összefüggését, de azt hisszük, hogy az Úr Jézus kereszt áldozata Istennek a mélységes szeretetéről árulkodik, és semmiképpen sem arról, miszerint Isten szeretné a szenvedést, szeretné, hogy az ember nyomorogjon, küszködjön. Isten az embert üdvösségre hívja, de igen sokszor az üdvösséghez vezető út
bizony a szenvedésen és a megpróbáltatáson át vezet. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk előadásunk második részével.

A Gaudete et Exultate, apostoli buzdítás első fejezetének második alpontja, a szentek a kapu körül, vagy talán helyesebb fordításban, a szentek a szomszéd kapuban címet viseli. Nem csak a már boldoggá és szenté avatottakra gondolunk. Folytatja a Szent Atya gondolatmenetét. A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Az Úr az üdv történetben egy népet üdvözített. Nem létezik teljes önazonosság egy néphez tartozás nélkül. Ezért senki sem egy magában, elszigetelt egyénként üdvözül. Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket. Isten népi dinamikába, egy nép dinamikájába akart belépni. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, olyan férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkájuk eredményeként viszik haza a kenyeret, a betegekben, az idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbbre jutásban látom a küzdő egyház életszentségét. Ez nagyon gyakran a kapunál megállók, a mellettünk élők életszentsége és Isten jelenlétének tükröződései, vagy más szóval élve az életszentség középosztálya. Az elhangzott részből kiemelhetjük, hogy a Szent Atyának mennyire fontos bemutatni az Isten és ember közötti kapcsolatot a maga valódiságában, amely nem egy személytől személyig tartó kapcsolat olyan értelemben, hogy egy embernek az Istennel való kapcsolata kizárva minden más kapcsolatot, hanem amikor az ember kapcsolatba lép Istennel, akkor magával viszi a többi kapcsolatát is, vagyis hogy népként lép az ember kapcsolatba Istennel, közösségként lép az ember kapcsolatba Istennel. Nem tudja kizárni az embertársait az Istennel való kapcsolatból, mint egy saját magára összpontosítva csupán. Az ember a valahányszor úgy akarja az Istennel való kapcsolatát felépíteni, hogy ebből kizárja embertársait, az egyfajta lelki önzésnek minősül. Hagyjuk, hogy ösztönözzenek minket az életszentségnek azok a jelei, melyeket az Úr annak a népnek a legalázatosabb tagjai által nyújt, amely Krisztus profétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla. Gondoljuk csak meg, amint a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta mondja, hogy az igazi történelem az ő sokaságukból épül. És itt idézi Szent Terézia Benediktát, a legsötétebb éjszakában jelennek meg a legnagyobb proféták és szentek. Mindazonáltal a misztikus élet éltető patakja láthatatlan marad. Kétségtelen, hogy a világtörténelem döntő eseményeit lényegesen befolyásolják olyan lelkek, akikről a történelemkönyvek egy szót sem mondanak. És hogy kik azok a lelkek, akiknek köszönetet kell mondanunk személyes életünk döntő eseményeiért, azt csak azon a napon fogjuk megtudni, amelyen minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Eddig az idézet. Szót kell ejtenünk röviden erről a szentről, akit itt Ferenc pápa idéz,
keresztről elnevezett Szent Terézia Benediktáról, aki a világi nevén Edith Stein névre hallgatott, zsidó származású személy, aki Németországhoz tartozó akkori Wroclawban született, és filozófiát tanult, tanulmányai által, illetve Avilai Szent Teréz írásai által katolizált keresztény lett, és belépett 33-ban a karmeliták kölni rendházába, aztán a II. Világháború alatt a nácizmus elől Hollandiába menekítették a rend elöljárói, de hát Hitler előbb-utóbb oda is kiterjesztette hatalmát, testvérével együtt Szent Edith Steint is letartóztatták, és az auschwitzi koncentrációs táborban lelte halálát 1942-ben. Rendi neve tehát keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, világi neve Edith Stein. Ő írja tehát ezeket a sorokat, amelyek igenis mély üzenetet rejtenek számunkra. A világot jó felé nem a politikusok, nem a nagy tudósok, nem a nagy üzletemberek fogják vinni, hanem a szentek, akik lehet, hogy rejtve maradnak, sőt, legtöbbször nem fedődik fel kilétük. De a világ végén, amikor minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz, akkor fogjuk igazából megérteni, hogy a történelemnek a forduló pontjain, amikor sikerült nagy veszélyeket elhárítani, sikerült a világot jó irányba fordítani, ott mindig nagy szentek álltak. Folytatja Ferenc szentatya, az életszentség az egyház legszebb arca, de a Szentlélek a katolikus egyház keretein kívül és nagyon eltérő körülmények között is mutat olyan jeleket, melyek az ő jelenlétéről tanúskodnak, s amelyek segítségével magának Krisztusnak a tanítványai is mélyebben megérthetik az általuk közvetített üzenetet. Másrészt Szent II. János Pál pápa emlékeztet arra, hogy a Krisztusért vállalt vértanúság a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös öröksége. A szép ökumenikus megemlékezésen, melyet a pápa a 2000. jubileumi évben a Kolosseumban akart megünnepelni, hangsúlyozta, hogy a vértanúk halála minden megosztó erőnél hangosabban beszélő örökség, és valóban sokszor elhangzott ez az igazság, hogy amikor a vallás ellenes rendszerek letartóztatták a papokat, a szerzeteseket, a keresztény hívőket, akkor nem azt kérdezték, hogy milyen felekezetű vagy, hogy katolikus vagy-e, ortodox vagy-e, protestáns vagy-e, hanem keresztény hitükért haltak vértanú halált mindezek a hősies lelkű emberek, és üldözőik mindig csak ennyit kérdeztek, hiszel Istenben, hiszel Jézus Krisztusban, akkor nekünk ellenségünk vagy, és mi téged el akarunk pusztítani. És hogyha Krisztus ellenségeinek elég volt ennyi ahhoz, hogy döntsenek élet és halál fölött, akkor megértjük, hogy az alapvető lényeges vonás minden ember életében, hogy Krisztushoz tartozik-e, avagy sem. És ezen alapdöntés mellett eltörpül a felekezeti hovatartozás. Ezért beszél Szent János Pál pápa a vértanúság ökumenizmusáról, és ezt eleventi fel ebben a bevezető részben Ferenc pápa, kétszer is rátérve az ökumenizmus gondolatára ezen sorok alatt. Ezzel ugyanakkor
azt is sugallja nekünk, hogy az életszentségről nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyen meg ez az alapvető érzékenység bennünk, hogy kívánjuk és kérjük az egyháznak a teljes egységét, kérjük, hogy megszűnjenek a szakadások, az ellentétek a keresztények között, hogy egy akul legyen és egy pásztor, hiszen az életszentség az mindig a Szentlélek adománya, és ahol a Szentlélek működik, ott létrejön az egység. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a mai napon a kedves Mária Rádió hallgatóktól, megköszönve megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Csonteret Tusnádi plébánost hallották szokott műsorunk keretében, hitigasságuk szívnek, léleknek.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe.